0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 11. rész. A hit a remélet dolgoknak a valósága, vagy tulajdoni lapja, és a nem látott dolgok felől való meggyőződés, azaz egy perdöntő bizonyíték. Mert ezzel a hit által szereztek jó bizonyságot a régiek is. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által lett teremtve, hogy ami látható, az a láthatatlanból állt elő. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin. Ami által bizonyságot is nyert afelől, hogy ő igaz. Bizonyságot tévén az ő ajándékairól Isten, és a hite az még Ábel halála után is beszél. Hitáltal vitetett föl Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten fölvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy ő kedves Istennek. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Isten létezik, és meg is jutalmazza mindazt, aki őt keresi. Hit által tisztelte Isten Noé. Mikor meglett intve a még nem látott dolgok felől, háznépe megtartására bárkát készített, amely által ezt a világot is kárhoztatta, és a hitből való igazságnak az örökösévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta őt Isten, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet majd örökölni fog, és kiment, nem is tudta, hogy hova megy. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakva Izsákkal és Jákobbal, mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója maga Isten. Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, azért mert hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért egytől mégpedig, mint egy kihaltól, annyian származtak, mint az égnek csillagai, sokaságra nézve, és mint a tengerpartja mellett a homok, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerték meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat. Mégis vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön, mert akik így szólnak, nyilvánvalóan azt mondják, hogy egy otthont keresnek. És ha eszükbe jutott volna az, amiből kijöttek, lett volna idejük arra is, hogy visszatérjenek. De ők jobb után vágyódtak, vagyis mennyei után. Azért nem szégyelli őket Isten, hogy Istenüknek nevezzék, mert egy várost készített nekik. Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára lett téve, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, aki az ígéreteket nyerte. Akinek meg lett mondva, Izsákban neveztetik neked a mag. De ő úgy gondolkodott, hogy az Isten a halálból is képes föltámasztani majd, amiért is őt példaképpen visszanyerte. Hit által áldotta meg a jövőre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut is. Hit által áldotta meg a haldokló Jákob, a József fiainak mindegyikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hit által emlékezett meg élete végén József, az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő csontjairól rendelkezett. Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 hónapig, azért mert látták, hogy kegyelem van a gyermeken, és a király parancsától se féltek. Hit által tiltakozott Mózes, mikor felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát, Azért, mert a megjutalmazásra nézett. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félve a király haragjától, mert erőszívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Hitáltal rendelte a pászkát és a vér kiontását, hogy az öldöklő ne érintse az ő elsőszülöttjeiket. Hitáltal keltek át a vörös tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálva az egyiptomiak mind elvesztek. Hitáltal omlottak le Jerikónak kőfalai, mikor 7 napig körös körül járták. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, azért mert befogadta a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről vagy a prófétákról, akik hitáltal országokat győztek le, cselekedték az igazságot, az ígéreteket elnyerték, bedugták az oroszlánok száját, megoldották a tűznek az erejét, megmenekültek a kard élétől, fölerősödtek betegségekből, a háborúkban erősek lettek, és megfutamították az ellenségnek táborait. Asszonyok föltámadás útján visszanyerték halottjaikat, mások kínpadra vonattak, visszautasítva a szabadulást, hogy becsesebb föltámadásban részesüljenek. Mások megcsúfoltatások, megostoroztatások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétlettek fűrészelve, kadra hányadtak, juhoknak és kecskéknek bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, akikre nem volt méltó ez a világ. Bújdostak pusztákon és hegyekben, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban. És mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéreteket. Mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül ne jussanak tökéletességre.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 11. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek. A 2 Korintus 4.13-at olvasom. Mivel pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van. Hittem és azért szóltam, hiszünk mi is és azért szólunk. Isten, amikor megteremtette a világot, akkor hitt, kimondta és meglett. Akkor azt mondja a Biblia, hogy a föld kietlen és puszta volt. És mivel amikor újjászülettünk, Istennek a természetét kaptuk meg, ezért nem számít, hogy milyenek a körülmények, vagy mi vesz körül, vagy mi az, amit látsz a fizikai szemeddel, hogyha a hitnek ugyanaz a szelleme van benned, akkor hittel teli szavakat tudsz kimondani. Tehát például kaptál mondjuk egy orvosi diagnózist, amiben leírnak bizonyos dolgokat, nem arra kell nézned, hanem egyszerűen ragadd meg Istennek a beszédét, hogy meggyógyultál Jézus Krisztussal. És ezt kezd kimondani. Az Ószövetségben van egy történet, amikor Izrael kiküldte a kémeket, és 12-en voltak, 10 azt mondták, hogy hát lehetetlen bevenni ezt a földet, óriások vannak ott, és egyszerűen hitetlenül beszéltek. Viszont voltak 2, akik azt mondták, hogy de Isten velünk van, és le tudjuk őket győzni. És aztán tudjuk, hogy a hitetlen beszédek miatt utána 40 évig kellett vándorolniuk a pusztában. Tehát egyszerűen csak bátorítalak, hogy bármit is látsz, bármi van a körülményeidben, bármi van látható szinten, ha Isten természetét megkaptad, akkor kezdj el bátran hittel beszélni. Kezd el hittel kimondani azokat a dolgokat, amit Isten beszédéből megragadtál, és meg fognak változni a dolgok. Meg fognak változni a körülmények, sőt, a te szíved is meg fog változni, a te hozzáállásod is meg fog változni, mert elkezded látni a láthatatlant, függetlenül attól, hogy mi az, ami a körülményeidben látható szinten vannak. Ha gondolod, akkor mondj el velem egy imát. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te hittel néztél rám is, hittel hívtál el engem is, és nem arra néztél, hogy ki voltam, hogy ki vagyok, hanem látod azt, hogy ki lehetek. És odaszánom magam arra, hogy a mai napon én is tudjam úgy látni a körülményeket, az embereket, a körülöttem levőket, ahogy te látod őket. És odaszánom a számat is arra, hogy hittel teli szavakat szóljak ki velük kapcsolatban, a körülményekkel kapcsolatban. Te adj nekem el...
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a rádiós.

0: God bless you.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
4: Zsidókhoz írt levél, 12. rész. A hit embereinek ilyen nagy serege körülvesz bennünket. Az ő életük mutatja meg igazán, mit is jelent a hit. Ezért hát vessünk le mi is magunkról mindent, ami akadályoz minket. Még a bűnt is, amely körülvesz, és környékez, ami tapad ránk, és el akar gáncsolni. És fussuk meg kitartással azt a versenyt, ami előttünk van. Úgy, hogy közben le ne vegyük szemünket Jézusról, aki elkezdte a hitünket, és be is fejezi. Mert ő elszenvedte a kereszten a halált. De mivel arra az örömre gondolt, ami rávárt, nem törődött a szégyennel, amit a kereszten való kivégzése jelentett. Most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának jobb oldalán. Gondoljatok Jézusra! Türelmesen elviselte, amikor a bűnös emberek gonoszul bántak és makacsul ellenkeztek vele. Ha erre gondoltok, nem fogtok belefáradni a munkátokba, és nem vesztitek el a kedveteket. Mert még végig nem állottatok ellen, és nem tusakodtatok végig a bűn ellen. Isten fiai vagytok, és ő bátorít benneteket. De ezt a bátorítást vajon elfelejtettétek? Fiam, vedd komolyan, ha az Úr nevel téged, és ne veszítsd el a kedved, amikor megfegyelmez. Mert az Úr megneveli azokat, akiket szeret, és megfenyít mindenkit, akit a fiává fogad. Fogadjátok el ti is, és vessétek alá magatokat az ilyen nevelésnek, fenyítésnek. Tekintsétek ezt az édesapátoktól jövő megfegyelmezésként. Mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint a fiaival. Hiszen minden fiút megnevel az apja,

0: Mindenkinek szüksége van fegyelmezésre. Ha soha nem kaptok fegyelmezést, akkor igazából nem is vagytok fiak, hanem csak törvénytelen gyermekek. Ezen kívül mindegyikünket fegyelmeztek és fenyítettek a földi apáink, akiket mégis tiszteltünk. Mennyivel inkább kell engedelmeskednünk a szellemi apánknak, hogy élhessünk. Földi apánk csak rövid ideig fegyelmezett bennünket, úgy, ahogy neki tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmez és nevel. És mindezt abból a célból teszi, hogy mi szentek legyünk, olyanok legyünk, mint ő. A fegyelmezés, a fenyítés ugyan nem tűnik kellemesnek, amikor kapjuk, sőt, inkább keserves és szomorúságot okoz. Később azonban az igazságnak békességes gyümölcsével fizet mindazoknak, akik gyakoroltatnak, aki a fegyelmezés által edződik. Azért a lecsüggesztett kezeket és a lankadt térdeket egyenesítsétek föl, és járjatok egyenesen a lábaitokkal, hogy a sánta ne hajoljon el, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázzatok közben arra, hogy Isten kegyelmétől senki ne szakadjon el. Nehogy a keserűségnek bármilyen gyökere fölnövekedve megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy aztán is, mikor akarta örökölni az áltást, megvettetett. Mert nem találta meg a megbánás a megtérés helyét, noha könyhullatással kereste. Ti már új helyre érkeztetek. Nem úgy, mint Izrael népe akkor régen, amikor megérkeztek a Sion hegyhez. Ti most nem kézzel fogható hegyhez jöttetek, amely tűzben ég, nem sötétséghez, homályhoz, viharhoz, vagy trombita harsogó hangjához, sem a hanghoz, amely rettenetes volt. Olyan félelmetes volt, hogy akik hallották, könyörögtek, hogy ne szóljon hozzájuk többé. Mert nem tudták elviselni a parancsot, amit kaptak. Ha csak egy állat is megérinti a hegyet, meg kell ölni, agyon kell dobálni kövekkel. Olyan rémületes volt a látvány, hogy még Mózes is azt mondta, reszketek a félelemtől. Nem. Ti nem ilyen helyre jöttetek, az az új hely, ahová jöttetek, a Sion hegye. Az élő Isten városához jöttetek, a mennyei Jeruzsálemhez. Ezernyi és ezernyi angyalhoz, akik összegyűltek, hogy együtt örvendezzenek. Az elsőszülöttek összegyűlt seregéhez jöttetek. Igen, azokhoz csatlakoztatok, akiknek a neve föl van írva a mennyben. Magához, Istenhez jöttetek, aki minden ember bírája, és a tökéletes, igaz emberek szellemeihez. És az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, hogy megnevessétek azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből van. Akinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, és azt mondja, még egyszer megrázom, nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig azt jelenti, hogy az álhatatlan dolgoknak, mint a teremtett dolgoknak a megváltozását jelenti, hogy a rendíthetetlen, azaz örökké való dolgok, azok megmaradjanak. Azért mi is mozdíthatatlan és örökké való királyságot nyertünk, és így legyünk hálásak, és ennél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz.
1: Pál zsidókhoz írt levelének 12. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek. A 2 Korintus 4.13-at olvasom. Mivel pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van. Hittem és azért szóltam, hiszünk mi is és azért szólunk. Isten, amikor megteremtette a világot, akkor hitt, kimondta és meglett. Akkor azt mondja a Biblia, hogy a föld kietlen és puszta volt. És mivel amikor újjászülettünk, Istennek a természetét kaptuk meg, ezért nem számít, hogy milyenek a körülmények, vagy mi vesz körül, vagy mi az, amit látsz a fizikai szemeddel, hogyha a hitnek ugyanaz a szelleme van benned, akkor hittel teli szavakat tudsz kimondani. Tehát például kaptál mondjuk egy orvosi diagnózist, amiben leírnak bizonyos dolgokat, nem arra kell nézned, hanem egyszerűen ragadd meg Istennek a beszédét, hogy meggyógyultál Jézus Krisztussal. És ezt kimondani. Az Ószövetségben van egy történet, amikor Izrael kiküldte a kémeket, és 12-en voltak, 10 azt mondták, hogy hát lehetetlen bevenni ezt a földet, óriások vannak ott, és egyszerűen hitetlenül beszéltek. Viszont voltak 2, akik azt mondták, hogy de Isten velünk van, és le tudjuk őket győzni. És aztán tudjuk, hogy a hitetlen beszédek miatt utána 40 évig kellett vándorolniuk a pusztában. Tehát egyszerűen csak bátorítalak, hogy bármit is látsz, bármi van a körülményeidben, bármi van látható szinten, ha Isten természetét megkaptad, akkor kezdj el bátran hittel beszélni. Kezd el hittel kimondani azokat a dolgokat, amit Isten beszédéből megragadtál, és meg fognak változni a dolgok. Meg fognak változni a körülmények, sőt, a te szíved is meg fog változni, a te hozzáállásod is meg fog változni, mert elkezded látni a láthatatlant, függetlenül attól, hogy mi az, ami a körülményeidben látható szinten vannak. Ha gondolod, akkor mondj el velem egy imát. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te hittel néztél rám is, hittel hívtál el engem is, és nem arra néztél, hogy ki voltam, hogy ki vagyok, hanem látod azt, hogy ki lehetek. És odaszánom magam arra, hogy a mai napon én is tudjam úgy látni a körülményeket, az embereket, a körülöttem levőket, ahogy te látod őket. És odaszánom a számat is arra, hogy hittel teli szavakat szóljak ki velük kapcsolatban, a körülményekkel kapcsolatban. Te adj nekem ebben.
1: Ez volt a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 13. rész. A testvéri szeretet maradjon meg. A vendég szeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről is, mint akik magatok is testben vagytok. Tudjátok meg, hogy minden tekintetben tisztességes a házasság, és tiszta a férj és feleség közötti szexuális kapcsolat, és ezt tartsátok tisztának. Isten elítéli a szexuális bűnben élőket és a házasságtörőket. Tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van. Mert az Isten azt mondta, nem hagylak el, és nem távozom el tőled. Ezért bizalommal mondhatjuk, az Úr az én segítségem, nem félek. Mit árthat én nekem ember? Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik tanították nektek az Istennek beszédét, és figyeljetek az ő életük végére, és kövessétek az ő hitüket. Jézus Krisztus tegnap is, ma is, és örökké ugyanaz. Különféle és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert jó dolog, hogy a kegyelem által megerősödjön a szívetek, nem ennivalóval, amelyeknek semmi hasznát nem veszik azok, akik azok körül járkálnak. Nekünk van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátornak szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak a testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a saját vére által a népet, kívül a kapukon kívül szenvedett. Menjünk ki tehát mi is őhozzá a táboron kívül, viseljük az ő gyalázatát. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt, az örökkévaló várost keressük. Azért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé. Vagyis az ő nevéről tegyünk vallást a szánkkal. A jótékonyságról és az adakozásról, a közösségről el ne felejtkezzünk, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Legyetek engedelmesek elöljáróitoknak, és fogadjatok szót nekik, mert ők vigyáznak a ti lelkeitekre, mint számadók. Azért tegyétek ezt, hogy örömmel csinálják, és nem bánkódva, mert ez nektek nem használ semmit. Imádkozzatok értünk, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezve mindenben tisztességesen forgulódni. Különösképpen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mi hamarabb visszaadassam nektek. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által a mi úrunkat Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálva bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökön örökké. Ámen. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, szívlejétek meg ezeket az intő beszédeket, hiszen röviden írtam nektek. Legyen tudtatokra, hogy a mi atyánk fia Timóteus kiszabadult, akivel, ha csak hamar eljön, majd meglátogatlak titeket. És köszöntsétek minden elöljárótokat, és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Olaszországból valók. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Amen.
0: Pál zsidókhoz írt levelének 13. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek. A 2 Korintus 4.13-at olvasom. Mivel pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van. Hittem és azért szóltam, hiszünk mi is és azért szólunk. Isten, amikor megteremtette a világot, akkor hitt, kimondta és meglett. Akkor azt mondja a Biblia, hogy a föld kietlen és puszta volt. És mivel amikor újjászülettünk, Istennek a természetét kaptuk meg, ezért nem számít, hogy milyenek a körülmények, vagy mi vesz körül, vagy mi az, amit látsz a fizikai szemeddel, hogyha a hitnek ugyanaz a szelleme van benned, akkor hittel teli szavakat tudsz kimondani. Tehát például kaptál mondjuk egy orvosi diagnózist, amiben leírnak bizonyos dolgokat, nem arra kell nézned, hanem egyszerűen ragadd meg Istennek a beszédét, hogy meggyógyultál Jézus Krisztussal. És ezt kimondani. Az Ószövetségben van egy történet, amikor Izrael kiküldte a kémeket, és 12-en voltak, 10 azt mondták, hogy hát lehetetlen bevenni ezt a földet, óriások vannak ott, és egyszerűen hitetlenül beszéltek. Viszont voltak 2, akik azt mondták, hogy de Isten velünk van, és le tudjuk őket győzni. És aztán tudjuk, hogy a hitetlen beszédek miatt utána 40 évig kellett vándorolniuk a pusztában. Tehát egyszerűen csak bátorítalak, hogy bármit is látsz, bármi van a körülményeidben, bármi van látható szinten, ha Isten természetét megkaptad, akkor kezdj el bátran hittel beszélni. Kezd el hittel kimondani azokat a dolgokat, amit Isten beszédéből megragadtál, és meg fognak változni a dolgok. Meg fognak változni a körülmények, sőt, a te szíved is meg fog változni, a te hozzáállásod is meg fog változni, mert elkezded látni a láthatatlant, függetlenül attól, hogy mi az, ami a körülményeidben látható szinten vannak. Ha gondolod, akkor mondj el velem egy imát. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te hittel néztél rám is, hittel hívtál el engem is, és nem arra néztél, hogy ki voltam, hogy ki vagyok, hanem látod azt, hogy ki lehetek. És odaszánom magam arra, hogy a mai napon én is tudjam úgy látni a körülményeket, az embereket, a körülöttem levőket, ahogy te látod őket. És odaszánom a számat is arra, hogy hittel teli szavakat szóljak ki velük kapcsolatban, a körülményekkel kapcsolatban. Te adj nekem ebben.
1: Ez volt a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Ezért fogta el őket a kevésség. Ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérségtől kidüllednek a szemeik, szívük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak, és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az ég ellen is föltátogatják a szájukat, és a nyelvük körbe-körbe járja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy kiígyják a megtévesztés teli poharát, és azt mondják, hogyan tudhatná ezt az Isten, és van-e a magasságosban értelem? Íme ezek istentelenek, gyarapodnak a világban, növekednek a gazdagságban. Bizony hiába tartottam tisztán szívem, és mostam ártatlanságban kezeim, mert nyomorgattatom minden nap, és ostoroztatom minden reggel. Ha ezt mondom, ilyen módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulnám el. Gondolkodom, hogy ezt megértsem, de nehéz dolog ez szemeimben. Mindaddig, amíg bementem az Isten szentélyébe, és akkor megértettem az ő sorsukat. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztulásra vetetted ki őket, mind elpusztulnak egy szempillantásban. Elvesznek teljesen, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmod, ha fölserkenünk, te Uram, ha fölserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne a szívem, és háborogna a bensőm, akkor balga és tudatlan lennék, oktalan állat lennék előtted. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ime, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége oly igen jó nekem. Az Úristenbe vetem reménységem, hogy hirdessem minden te cselekedeted.
1: A 73. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én, már-már meghanyatlottak a lábaim. Kisíjai lépteim el nem iszamodtak. Mert irigykedtem a kevélyekre, látva a gonoszok gyarapodását. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő örejük állandó. A halandók nyomorúságában nincsen részük, és emberekkel nem ostoroztatnak.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 74. Zsoltár, Aszáf tanítása. Miért vetettél el, ó Isten, teljesen? Miért füstölök haragod a te legelődnek juhai ellen? Emlékezzél meg a te gyülekezetedről, amelyet régen szereztél, és amelyet megváltottál. Emlékezzél meg a te örökséged részéről, a Sion hegyéről, amelyen lakozol. Lépj föl a teljes pusztaságba, minden tönkretett az ellenség a szent helyen. Támadóidat a gyülekezetet hajlékába ordítanak, föltűzték a jeleiket, és úgy tűnnek, mint mikor valaki fejszéjét emelgeti az erdőnek sűrű fáira. Faragványait már mind összetörték, fejszékkel és pörölyökkel, szent helyedet lángba borították, nevet hajlékát földig megfertőztették. Ezt mondták a szívükben, dújjuk fel őket mindenestől. Földgyújtották Isten minden hajlékát az országban. Nem látjuk jeleinket, próféta nincs többé, nincs közöttünk, aki tudná, meddig tart ez. Meddig szidalmaz, ó Isten, a sanyargató? Örökké gyalázza-e az ellenség a te nevedet? Miért húzod vissza kezedet, a te jobbodat? Vondd ki a kebledből és végezz! Pedig Isten az én királyom elejétől fogva, aki szabadításokat művele föld közepette. Te hasítod ketté a tengert az erőddel, te törted össze a cethalak fejeit a vizekben, te rontottad meg a Leviatán fejét, és adtad azt eledelül a pusztai népnek. Te fakasztottad föl a forrást és a patakot, te szárasztottad meg az örök folyókat, tiéd a nappal, az éjszaka is a tied, te formáltad a világosságot és a napot, te szabtad meg a föld minden határát, a nyarat és a telet te formáltad. Emlékezzél meg erről, az ellenség szidalmazta az urat, és bolond nép káromolta a te nevedet. Ne adjad a fenevadnak a gerlicéd lelkét, szegényeidnek gyülekezetéről ne feledkezzél meg végképp. Tekints, Uram, a szövetségre, mert telve vannak a földnek rejtek helyei zsaroló tanyákkal. A megrontott ne térjen szégyen vallással vissza, a nyomorult és szűkölködő dicsérje a te nevedet. Kelj föl, ó Isten, és védd a te ügyedet. Emlékezzél meg a te gyaláztatásodról, amellyel naponként illett téged a bolond. Ne feledkezzél el ellenségeid szaváról, és az ellened támadók háborgásáról, amely szüntelen nő.
4: A 74. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Aszáf Zsoltára. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk. A neved közel van, és hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged. Én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek. A gonoszoknak ne emeljétek föl szarvatokat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, és ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, és nem napnyugattól, s nem is a puszta felől támad a fölmagasztalás, hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást fölmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, tele van, ha tölt belőle, még a söprőjét is issza és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákob istenének, és a gonosznoknak szarvait mind letördelem, és az igaznak szarvai pedig fölmagasztaltatnak.
0: A 75. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsansz.
2: Okay, yesterday we have seen the reality of our lives in that bowl full of dirty water.
3: Az életeinknek a valós helyzetét abban az átlátszó edényben, amiben Franz elkészítette ezt az emlékezetes zagyvalékot.
2: And then we have seen this lovely bowl of water.
3: Aztán láttuk azt a szép kristálytiszta vizet, ami a pohárban volt, a nagy zagyvalék közepette.
2: That was life of Jesus in us.
3: Ami Krisztus bennünk lévő életét jelképezte.
2: So somewhere there has to be a transformation.
3: Valahol ebben az egész dologban egy átalakulásnak kell bekövetkeznie.
2: And there has to be a space when a lot of these changes, transformation can happen.
3: És kell, hogy legyen egy hely, ahol ez az átalakulás megtörténik.
2: We have already been talking that for all these things we need the guidance of the Holy Spirit.
3: Már beszéltünk arról, hogy mindezekhez and a Szent Szellem vezetésére van
2: szükségünk. Yesterday morning the Lord has showed me something which I want to share with you now.
3: Tegnap reggel mutatott nekem valamit a Szent Szellem, amit most szeretnék megosztani veletek.
2: Blast, a blast center is a good place.
3: A Blast központja, a Blast Hill az egy nagyon jó hely.
2: And the Lord often gives me dreams there, which means something.
3: És az Úr gyakran ad nekem ott olyan álmokat, amik sokat jelentenek.
2: And in this dream I was praying for a person who was sobbing out her heart.
3: Láttam, imádkoztam egy személyért, hogy mutassa meg az Úr nekünk a szívét.
2: She was on her way to church, but she stopped because she was so broken. She just broke down on the step and started crying.
3: Útban volt a gyülekezetbe ez a hölgy, és útközben megállt és sírva fakadt.
2: I was behind her, so I put my hand on her back and started praying.
3: Mentem, és a hátára tettem a kezét, és elkezdtem imádkozni érte.
2: And I woke up.
3: És ahogyan felébredtem.
2: And in that moment of waking up, I could hear the words.
3: És amint felébredtem, abban a pillanatban a következő szavakat hallottam.
2: Space for grace.
3: A kegyelemnek a helye.
2: Lord, what does it mean? What does it mean, space for grace?
3: Mit jelent ez, hogy a kegyelemnek a helye, hely a kegyelem számára?
2: Where is it in the Bible?
3: Hol van ez a Bibliában?
2: Because we always try to find confirmation for whatever we feel the Lord is saying to us in the Bible.
3: Mert mindig, amikor úgy érezzük, hogy valamit mond az Úr nekünk, próbáljuk a megerősítését megtalálni a Szentírásban.
2: And immediately the Lord said, look.
3: És rögtön azt mondta
2: John
3: nekem az Úr,
2: 8,
3: nézd meg a János 7. fejezetét.
2: At the woman caught in adultery.
3: Annak az asszonynak a történetét, akit házasságtörésen kaptak.
2: And it starts in verse 3.
3: A harmadik versben kezdődik ez a
2: történet. Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery.
4: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war.
2: And when they had set her in the midst, they said to him.
4: Und stellten sie in ihre Mitte.
3: Tehát oda vitték Jézushoz ezt az asszonyt.
2: Teacher, this woman was caught in adultery, in the very act.
3: És azt mondták neki, hogy ezt az asszonyt rajta kapták házasságtörésen.
2: Now Moses in the law commanded us that such should be stoned.
3: És Mózes a törvényben azt mondta nekünk, hogy akit így házasságtörésen kaptak,
2: azt meg kell say?
3: Kövezni.
2: This they said, testing him, that they might have something on which to accuse him.
3: És mindezt azért kérdezték tőle, hogy legyen mivel vádolniuk.
2: But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger a thought he did not hear.
3: Jézus pedig legugolt és a földre írt az ujjával, úgy tett, mintha
2: nem is hallaná őket. So when they continued asking him,
3: és amikor tovább is kérdezték őt,
2: he raised himself up and said to them.
3: Felegyenesedett és azt mondta nekik.
2: He who is without sin among you. Let him throw a stone at her first.
3: Ki az, aki bűntelen közületek, az dobja rá az első követ.
2: And again he stooped down and wrote on the ground.
3: Aztán újra legugolt és tovább írt a földre.
2: Then those who heard it, being convicted in their by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest, even to the last.
3: Aztán egyesével mindannyian elmentek onnan, a legidősebbekkel kezdve a legfiatalabbak.
2: And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.
3: És Jézus egyedül maradt ott az asszonnyal, aki a középen állt.
2: When Jesus has raised himself up and saw no one but the woman, he said to her.
3: Amikor Jézus felemelte őt, és látta az asszony, hogy már senki
2: woman,
3: sincs, hogy
2: csak those accusers of yours? Has no one condemned you?
3: Azt mondta neki, hogy asszony, hol vannak azok a te vádolóid? Senki sem kárhozta
2: she
3: téged?
2: She said, no one, Lord. And
3: ő
2: the Lord said to her, neither do I condemn you. Go and sin no more.
3: Jézus pedig azt mondta, én sem kárhoztatlak téged, menj el és többé ne vétkezzél.
2: Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world.
3: Aztán Jézus
2: he
3: azt mondta
2: who follows
3: nekik,
2: me shall not walk in darkness, but have the light of life.
3: Aki hisz én bennem, világosságban jár, és ővé lett az életnek a világossága.
2: We don't need to stay in that dirty water.
3: Nincs szükségünk arra, hogy ebben a szennyes zagyvalék állapotában megmaradjunk. Hanem szükségünk van arra, hogy a kegyelemnek a helyét megtaláljuk.
2: And the Lord showed me that somehow each one of us have that space for grace around us.
3: Az Úr megmutatta nekem, hogy mindannyiunk életében, mindannyiunk körül megvan az a terület, ami a kegyelemnek a helye.
2: And no other person has right to enter into it.
3: És mindannyiunknak tisztába kell lennünk avval, hogy hogyan tudunk bejutni erre a helyre.
2: The person itself surrender that right.
3: Ez csak akkor nem működik, hogyha az a személy úgy dönt, hogy
2: now this, for example, happens in the war, because you have to go under a general, you have to follow the commander.
3: Háborúban is, általában ugye az a helyzet, hogy követni kell a parancsnoknak az utasításait.
2: Because the safety of others depends on it.
3: Mert a saját személyes biztonságunk.
2: So you kind of willingly surrender your space of grace to the person in the front.
3: A saját a személynek a felelőssége az, hogy hajlandó legyen a kegyelem helyére bemenni.
2: But the soldiers get wounded.
3: De a katonák megsérülhetnek.
2: And we need that space for grace and be treated as individuals.
3: És minket is mindannyiunknak arra van szükségünk, hogy egyéni módon
2: and
3: kezeljük a sérüléseinket.
2: And you could see how much space for grace Jesus gave in this little parable.
3: Látjátok, hogy ebben a kis példázatban Jézusnál is milyen nagy helye volt a kegyelemnek az asszony életében.
2: He gave space for grace to those who judged the woman and brought her to be sentenced.
3: A kegyelem helyét adta azoknak is, akik hozzávitték ezt az asszonyt.
2: You see, they knew the law, they knew all the things they shouldn't be doing.
3: Ők tudták a törvényt, tudták mindazt, hogy mit nem szabad tenni.
2: And that's why they were so cross.
3: És ezért voltak olyan kegyetlenek.
2: They wanted justice to be done.
3: Csak igazságosságot akartak
2: but
3: szolgáltatni.
2: She needed grace.
3: De ennek az asszonynak kegyelemre
2: and
3: volt
2: they
3: szüksége.
2: Were no right to judge her because each one of them had something in their lives.
3: De nem volt ezeknek az embereknek joguk arra, hogy elítéljék őt, mert mindannyiunknak az életében volt valami bűn, valami olyan dolog.
2: And so Jesus gave them that space of for grace to realize it and go away.
3: Jézus lehetőséget adott ezeknek a vádolóknak, hogy megtalálják a kegyelem helyét és elmenjenek onnan.
2: Not to sow a judgment on themselves.
3: Hogy ne ne vessenek.
2: You know, yesterday we were talking about the law of sowing and reaping.
3: Ítéletet saját életükre. Emlékeztek, hogy tegnap beszéltünk az aratás, vetés és az aratás törvényszerűségéről.
2: So he gave them that space that they didn't do the same.
3: Így ebben az esetben Jézus kegyelemnek a helyét adta nekik, hogy ne vessenek ítéletet.
2: And I am going to talk a little bit about the practicalities of how we counsel.
3: Most szeretnék gyakorlati dolgokat mondani azzal kapcsolatban, hogy hogyan végezzük a lelki gondozás szolgálatát.
2: You know, we do it in our own way.
3: Mindannyian a saját magunk módja szerint
2: and it really starts a long time before a person comes to us.
3: És ez általában jóval korábban kezdődik, mint ahogy egy személy hozzánk jönne a problémájával.
2: Because we start praying for the person, asking the Lord, is it the right time?
3: Mert el kell kezdenünk imádkozni azért a személyért, és elkérni az Úrtól az annak megfelelő időpontot.
2: We advise the person to prepare themselves.
3: Imádkozunk a személyért, vagy a személyért, hogy készítse fel magát erre.
2: Sometimes fast. And ask the Lord to show them what they need to
3: be healed of,
2: or what they need to be freed from.
3: Hogy miből
2: in
3: kell meggyógyulniuk, vagy miből kell megszabadulniuk.
2: We are praying ourselves a lot.
3: Asking the Lord to show us things. Hogy az Úr mutasson nekünk
2: dolgokat. So when the person comes, we ready.
3: Hogy amikor egy személy hozzánk jön segítségért, készen legyünk, felkészültek
2: legyünk. And often the Lord show gives us verses or give us dreams
3: or something. Az Úr gyakran ad nekünk Biblia verseket, vagy álmokat, vagy valamit.
2: We have some material to talk to person about.
3: És így mi már van egy anyag a birtokunkban, amiről beszélgethetünk az adott személlyel, amikor hozzánk jön.
2: And when people eventually come,
3: és amikor megkeresnek bennünket,
2: we make them as part of the family.
3: Akkor úgy kezeljük őket, mint a családunk tagjai lennének.
2: They stay with us.
3: Velünk maradnak, nálunk laknak, velünk együtt esznek.
2: And we do everything in that atmosphere of the love of the Father.
3: És az Atya szeretetének a légkörében teszünk együtt mindent.
2: We talk a lot while we eat.
3: Sokat beszélgetünk, miközben eszünk.
2: Because a lot of the things come out as you talk over the table over your food.
3: Mert sok dolog felszínre kerül, amikor az asztal körül ülve beszélgetünk egymással.
2: And one of the things I just want to stress very much indeed.
3: Az egyik dolog, amit nagyon szeretnék nyomatékosítani.
2: And it's one of the first thing we say to the person.
3: Az egyik első dolog, amit elmondunk a személy, az embereknek.
2: Whatever we are going to talk about here, nobody else is going to hear.
3: Hogy bármi, amiről itt most beszélgetni fogunk, az senki más számára nem fog nyilvánvaló lenni. A megbízhatóság nagyon-nagyon fontos, a bizalom.
2: People need to know that they safe.
3: Az embereknek tudniuk kell, hogy biztonságban vannak.
2: You know, imagine that we even did some sessions with them, and then week, 2 weeks later, they would talk to somebody we both know, and that person would come with something that they heard from us.
3: Képzeljétek el ezt a helyzetet, hogy valakivel beszélgetünk, valaki felé szolgálunk, aztán hetekkel később összetalálkozik egy közös ismerősünkkel, és az közös ismerőstől visszahallja azokat a dolgokat, amiről mi beszélgettünk
2: vele. God deals with us as individuals.
3: Isten személyesen kezel minket, és ő azt akarja, hogy mi is
2: megtartsuk magunknak.
3: Amikor szükséges bevonnunk a lelki gondozásba valaki mást, például az illető pásztorát, ahhoz mindig először az illetőnek a beleegyezését kérjük ki.
2: And then we start with prayers.
3: Aztán pedig imával kezdjük.
2: We say to people that we are not going to be shocked whatever they tell us. That's another thing they need to know.
3: Hogy nem kell attól félniük, hogy nagy megrázkódtatást jelent nekünk az, amit ők elmondanak.
2: You know, sometimes people hold something 20 years inside of them.
3: Tudjátok, időnként az emberek már 20 éve ott rejtegetnek magukban valamit.
2: Some secret that is in the family, maybe.
3: Valami olyan titkot, ami talán ott van,
2: and,
3: vagy ott volt a családjukban.
2: They feel so ashamed when they finally get it out.
3: És annyira szégyellik magukat, amikor végül is kimondják, ezt bevallják.
2: And we need to get them, we need to help them to get rid of it, not to feel even more.
3: És segítségükre kellenünk abban, hogy meg tudjanak ezektől a dolgoktól szabadulni, és ne rejtsék magukba többet.
2: And you know, you hear so many things.
3: Tudjátok, annyi dolgot hallotok.
2: But we all sinned. You have to remember that.
3: De emlékezzetek arra, hogy mindannyian
2: követünk el bűnöket.
3: És nincs emiatt jogunk arra,
2: we
3: hogy bárkit is megítéljünk.
2: We have to give people that space for grace.
3: Nekünk is meg kell adnunk az embereknek a kegyelemnek a helyét.
2: And that's by their willingness the Lord is going to change them, not us.
3: És arról is biztosítanunk kell őket, hogy az Úr az, aki megszabadítja őket, és nem
2: We provide the tools, we provide the knowledge.
3: Mi adjuk nekik az ismeretet, mi adjuk a szerszámokat, az eszközöket ehhez.
2: But it's the Lord who does the change.
3: És a rendelkezésükre bocsátjuk
2: and
3: a tapasztalatainkat,
2: again
3: de az Úr végzi el a változást bennük.
2: And also it's so important to make people aware that they have a value, that we love them.
3: Az is nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk az embereknek azt, hogy értékesnek tartjuk őket, és szeretjük őket.
2: Even if they saying something you don't like and don't approve of.
3: Még akkor is, hogyha valami olyan dolgot osztanak meg veletek, amit nem szerettek.
2: I think as a mother I have an advantage there.
3: Úgy gondolom, hogy mivel én anya is vagyok,
2: three boys who are grown up now.
3: Ezért nekem ebben van némi gyakorlatom,
2: but when
3: három
2: they were
3: fiamban,
2: small,
3: akik már felnőttek,
2: and
3: de amikor
2: naughty,
3: kicsik voltak, és
2: I used to say to them, you know, what you did, I don't like at all.
3: Akkor azt szoktam nekik mondani, hogy tudjátok, amit tettetek, a cselekedeteket,
2: but I still love you.
3: Nem szeretem, de benneteket
2: and
3: mégis szeretem.
2: They grew up with that.
3: És ők ebben a légkörben,
2: and it's almost like this is an attitude we need to have with people who come to us, trusting us to help them.
3: És ugyanezt a hozzáállást kell azok felé, az emberek felé gyakorolnunk, akik bíznak bennünk és hozzánk jönnek segítségért.
2: Now, prayers. When we start,
3: amikor
2: we really emphasize the need that of prayer for protection. That is the first prayer to pray. The prayer for protection and guidance in which you clearly put God in charge.
3: Hogy az oltalomért való ima és a vezetésért való ima, amiben Isten tesszük az egész dolognak a vezetőjévé.
2: Cliff is going to say these prayers later on. I will just talk about them at the moment.
3: Cliff ki fogja fejteni később ezeket az imákat, én most csak felsorolom őket, és röviden beszélek.
2: The next prayer we pray is the prayer for the covering of us by the blood of Jesus.
3: A következő ima az a Jézus vére oltalmának a kérése.
2: In Exodus 12:13.
3: A 2 Mózes 12:13.
2: Where the Lord says, when I see the blood, I will hover over you.
3: Azt mondja, hogy amikor látom a vért.
2: And that word hover over you means protect like a mother bird over the nest, over the young,
3: ez a szó,
2: so the danger
3: védelem,
2: will not come.
3: Az azt jelképezi, amikor egy madár a szárnyaival védi a kicsinyeit.
2: This is what the meaning of the word pass over in Hebrew means.
3: Ez az, amit a húsvét szó a héberben jelent.
2: So we need to claim the protection for us.
3: Tehát igényelnünk kell az oltalmat, a védelmet.
2: For the person we are counseling and his family.
3: A védelmet a magunk számára.
2: For our families.
3: Annak a személynek a számára,
2: those around you, like neighbors.
3: És az ő családja számára, és a környezetünkben élő emberek
2: számára. After that follows the prayer to bind the powers of darkness.
3: Ezután következő imában megkötözzük a sötétség erőit.
2: Cliff was already talking about the authority of our prayer.
3: Cliff már beszélt az imáinkban lévő hatalomról.
2: And through this prayer,
3: és ezáltal az imádság által,
2: we release the power.
3: Felszabadítjuk az erőt.
2: We forbid the powers of darkness to interfere with our ministry.
3: Megtiltjuk a sötétség erőinek, hogy interferáljanak a mi szolgálatunk erejével. Hogy megakadályozzák, meggátolják, megszakítsák
2: and
3: a szolgálatot.
2: And to put their ideas and imagination in us.
3: És hogy elhelyezzék az ő gondolataikat, elképzeléseiket bennünk.
2: Then we bring our mind to into subjection to Christ, according to 2 Corinthians 10:5.
3: A 2 Korintus 10:5 szerint az elménket Krisztus fennhatósága alá visszük.
2: So it's not our thoughts, but Jesus's thoughts.
3: Hogy ne,
2: as we have the mind of Christ.
3: Hogy ne a mi gondolataink legyenek bennünk, hanem Krisztusnak engedelmeskedjenek a gondolataink.
2: Then we pray for gifts, wisdom, insight and guidance of the Holy Spirit.
3: Aztán imádkozunk a Szent Szellem ajándékaiért, vezetéséért.
2: We pray that the Holy Spirit will remind the counselee of all they need to know, need to mention.
3: imádkozunk, hogy a Szent Szellem, aki mindeneknek a lelki tanácsadója, ő legyen az Úr ebben a helyzetben.
2: And then we start
3: aztán pedig elkezdünk
2: the Lordship prayer.
3: Az uralkodásnak az imáját.
2: And this Lordship prayer is very, very important.
3: És ez az uralkodásnak az imája, ez nagyon-nagyon fontos.
2: Should I read it? Okay. You will have the prayer in the note.
4: And
2: we read it together with the counselee.
3: Ezt az imát, ezt együtt olvassuk fel a lelki
2: and we ask him to underline anything
3: kérjük,
2: which he finds difficult to surrender to the Lord.
3: Hogy emeljen ki minden olyan dolgot, amit nehezére esik az Úr fennhatósága alá helyezni,
2: or struggles with,
3: vagy amivel küzdelmei vannak,
2: or did not realize that God is interested in that part of their life.
3: Vagy amivel úgy érzi, hogy az életeinek olyan részei, amivel Isten nem törődik, vagy
2: this
3: nem
2: gives you a good idea of what needs dealing in a person's life.
3: Ez jó vezetést ad neked olyan vonatkozásban, hogy mik azok a dolgok, amikkel el kell bánni a személy.
2: Also shows us the personal
3: életében.
2: Weaknesses of the flesh.
3: És ez megmutatja a lelkigondozott személy testi gyengeségeit is.
2: We find it beneficial to repeat this prayer through the three days when we have the person with us.
3: Hasznosnak találtuk azt, hogy ezt az imát újra és újra közösen elimádkozzuk, az alatt a három nap alatt, míg a lelkigondozott személy
2: velünk van. See, as the person gets healed and delivered from something, it's good to surrender it again to the Lord.
3: Mert úgy tapasztaltuk, hogy előnyös az, hogy amikor ima által megszabadul bizonyos dolgoktól az illető személy, akkor az életének azokat a területeit újra Isten fennhatósága alá
2: helyezi. And the person themselves, they can see how much easier suddenly it is to read the prayer.
3: És hirtelen észreveszik az emberek, hogy mennyivel könnyebb már végigmenniük ezen az imán, mennyivel könnyebb ezt végigimádni.
2: Now, at the end of each session, we need to pray for the sealing in of what God has done.
3: Minden alkalom után imádkozunk hálaadással azért, amit Isten már elvégzett.
2: Sometimes we anoint with oil.
3: Időnként megkenjük az illetőt olajjal.
2: And then pray to seal in of all of the healings and the freedoms that the counselee has experienced.
3: Aztán imádkozunk a gyógyulásáért, és hogy képes legyen megőrizni azt a szabadságot,
2: experience.
3: Amit megtapasztaltak a szolgálat során, amit átéltek.
2: We forbid any evil spirits to return.
3: Megtiltjuk minden ördögi gonosz szellemnek, hogy visszatérjen.
2: And ask the Lord to close all entry points used by the enemy.
3: És kérjük az Urat, hogy zárjon le minden olyan utat, amin az ellenség visszatérhetne.
2: And to seal them with the blood of Jesus.
3: És pecsételje el őket Jézus vérével.
2: And then we pray that all the spiritual vacuums located by the enemy are filled with the Holy Spirit.
3: Hogy minden olyan szellemi űr, amik visszamaradtak az ellenség távozásakor, azok legyenek betöltve a Szent Szellemmel.
2: You know, we make so many notes.
3: Tudjátok, olyan sok jegyzetet készítettünk.
2: We have some written forms which we fill in.
3: Vannak,
2: which you will see later.
3: Vannak olyan űrlapjaink, amiket kiszoktunk
2: töltetni,
3: amiket
2: also make a lot of personal notes.
3: De sok személyes jegyzetet is szoktunk készíteni.
2: At the end of the session,
3: az alkalom végén,
2: we burn them all.
3: Mindezeket a jegyzeteket elégetjük. Semmi nem marad
2: meg belőlük. And it's quite freeing to see them going into flames, because
3: ez egy felszabadító dolog, amikor látjuk, hogy a lángok tartalékává lesznek ezek a jegyzetek.
2: Fire.
3: Mert a mi Istenünk az megemésztő, megtisztító tűz.
2: We also give people medicine to take home.
3: Adunk gyógyszereket is az emberek kezébe, amit haza kell vinni
2: magukkal. You see, the mindset needs to be changed sometimes.
3: Időnként a gondolkodásmód megváltoztatására van szükségük.
2: They have believed some wrong things all their lives.
3: Vannak olyan helytelen dolgok, amikben hittek egész életükben.
2: And they need to start thinking God's way.
3: És meg kell változniuk ebben, és Isten módja
2: szerint kell
3: gondolkozniuk.
2: So we do give them this medicine to take home.
3: Ezért adunk nekik gyógyszereket, amiket hazavihetnek. Magukkal.
2: And you will see a sample of one that is put together from many places.
3: Vannak olyan, mindenki, so, mindenkinek adunk ilyen Biblia részeket, amiket hazaviettek magukkal.
2: And then after the person leaves, we cut all the negative soul ties between them and us.
3: Amikor eltávozik a lelkigondozott személy, akkor elvágunk minden negatív köteléket, amik
2: összünk esetleg van.
3: És imádkozunk az Úrhoz azért, hogy el tudjunk felejteni mindent, amit hallottunk.
2: Again, once more I stress that confidentiality.
3: És még egyszer szeretném hangsúlyozni a bizalmat, a bizalomnak a fontosságát.
2: And you know the best kind of proof of this healing is?
3: Tudjátok, a legjobb próbája ennek a gyógyulásnak?
2: When we have husband or wife to come to us.
3: Amikor
2: and the Lord really touches them and changes
3: amikor
2: their
3: van egy házaspár, aki hozzánk jön és megérinti az ő
2: and
3: életeiket.
2: And then few months later.
3: Aztán néhány hónappal később.
2: The other partner of the marriage wants to come.
3: Tehát amikor a házaspárnak egyik tagja eljön hozzánk lelkigondozásra, és néhány hónappal később
2: really
3: a házastársa is el akar jönni egy ilyen szolgálatra, ezért nagyon jó bizonyság számunkra arról, hogy látja a házastársa életében a pozitív változásokat.
2: But sometimes that people need to take that medicine for a long time.
3: De időnként az embereknek szükséges azt a gyógyszert, amit tőlünk kaptak, hosszú időn keresztül.
2: So encourage people not to be discouraged.
3: Bátorítani szoktuk az embereket, hogy ne bátortalanodjanak el.
2: And press on.
3: És nyomuljanak tovább.
2: Persevere.
3: Tartsanak ki.
2: Because God will always finish the work he started.
3: Mert Isten mindig el fogja végezni azt a jó munkát, amit elkezdett.
0: Yeah, that's really, really true. The best advertisement is a husband and wife who's already been through the
3: ez valóban igaz, hogy a legjobb reklám az, amikor a házas pároknál a házastárs látja a szolgálatnak a gyümölcsét.
0: One husband came to us.
3: Egyszer egy férj jött hozzánk.
0: He said, I think our marriage is finished.
3: És azt mondta, hogy azt gondolom, hogy a házasságunknak
0: and
3: vége van.
0: We ministered to him.
3: Szolgáltunk ő felé.
0: And one day Maria had to do something. She was away half a day.
3: És egy napon Mariának valami elintézni valója volt, és egy fél napot emiatt nem volt otthon.
0: So I could have a man-to-man talk with him.
3: És akkor nekem volt
0: and I opened the Bible up at Ephesians 5.
3: És kinyitottam a Bibliát az
0: and I read a sentence.
3: És
0: and I said that's what the Bible says a husband should be to his wife.
3: Egy mondat elém került, ami arról beszél, hogy a férjnek hogyan
0: said,
3: kell a felesége felé.
0: And then I read another sentence and said, and this is what a husband should be to his wife.
3: És aztán egy másik mondatot is láttam ott, ami szintén arról szól, hogy hogy kell
0: viselkedni. And a third sentence, oh, I don't do that.
3: És azt mondta ez a férfi, hogy ó, hát én nem.
0: Then he looked at me and he said, I must really go back and ask my wife's forgiveness.
3: És azt mondta, hogy hát tényleg haza kell mennem és bocsánatot kérnem a feleségemtől.
0: And we prayed together that the Lord would help him to be a husband according to Scripture, not according to his culture and his family.
3: És imádkoztunk azért, hogy egy olyan férje tudjon ő válni, amilyen
0: and so I
3: Isten
0: prayed
3: akarja,
0: that he would be able to be a husband
3: lenni.
0: According to Scripture.
3: És ne olyan férj, akinek a világból származik a mintája.
0: And not the way that he'd learnt from his family and from his culture.
3: Ne olyan férj legyen, amit a kultúrájában vagy a családjában tanult.
0: And two or three days later I saw that he was on the internet.
3: Láttam, hogy ez a férfi fent volt az interneten.
0: So I contacted him.
3: Ért kapcsolódtam hozzá.
0: And in fact it was his wife.
3: És kiderült, hogy
0: igazából
3: a felesége volt. And she
0: said, I didn't want my husband to come to you, she said.
3: És azt mondta, hogy nem is tudtam, hogy a férjem.
0: Because it would only prolong the agony.
3: Hozzátok meg,
0: you know,
3: és azt mondod,
0: our marriage is finished.
3: Folytatódik a házasságunk haldoklása.
0: And she said, well, what do you think about your husband now he's come back from us?
3: És megkérdeztem tőle, hogy mit gondolsz, hogy mi a helyzet most, hogy a férjed hazament tőlünk?
0: She said, he really humbled himself to me.
3: Ő azt mondta, hogy hát a férjem valóságos módon megalázta magát előttem, megígérte, hogy a Biblia szerinti férjem lesz.
0: And she said, I don't believe a word of it.
3: És miért nem?
0: And I said, listen, he needs encouragement.
3: Miért nem hitte el a ti beszédeteket, és azt mondtam neki,
0: every time he does something
3: that you must
0: say, that's really good that you're doing that.
3: És minden alkalommal, amikor a férjed olyan dolgot tesz, amit szeretsz, amit tetszik,
0: let him see that you appreciate the things he's trying to do.
3: Dicsérned ezért, és látnia kell azt, hogy értékeled azokat az erőfeszítéseket, amiket ő tesz. Azt mondta a feleség,
0: and a month later she was saying, when can I come?
3: És egy hónappal később a feleség mondta nekünk, hogy mikor.
0: My husband has totally changed.
3: A férjem teljesen megváltozott.
0: Marriage is wonderful again.
3: A házasságunk újra csodálatos.
0: Yeah, and so she came and she was ministered to.
3: Aztán eljött a felesége is, és felé is
0: szolgáltunk. And a few months later I saw the husband at a conference.
3: Pár hónappal később a férjét láttam egy konferencián.
0: Oh, it's just like being on a honeymoon all the time.
3: Oh, annyira csodálatos, olyan, mintha nászaton lennénk állandóan.
0: Yeah, praise God.
3: Dicsőség az Úrnak.
0: Yeah, because the glory belongs to Him.
3: Mert a dicsőség az övé.
0: We give you testimonies to show that this works, but it's to show that God is good.
3: Azért teszünk bizonyságot előttetek, hogy lássátok, hogy ez működik, de ez arról tesz bizonyságot, hogy Isten jó.
0: And God always fulfills His promises.
3: És Isten mindig betartja az ő ígéreteit.
0: Okay, so Maria told you how and why we pray at the beginning and the end of the session.
3: Mária beszélt arról, hogy hogyan, miért és hogyan imádkozunk az alkalomnak.
0: I would just give a demonstration.
3: Én most csak egy demonstrációját fogom adni nektek.
0: And also you will be getting notes later with prayers that we use and we get people to pray
3: during
0: the ministry.
3: Szoktunk a szolgálat közben.
0: You don't have to use any of our prayers.
3: Nem szükséges használnunk.
0: You can make your own prayers. Okay.
3: That is
0: fine. There's nothing special about the prayers except that they are thorough and they cover the area that need to be prayed.
3: Használhatjátok a saját imáitokat is, de ezek úgy gondolom azért erőnyösek, mert benne vannak mindazok a területek, amiket érinteni kell az ima során.
0: For many years I used to say, repeat the prayer after me, adopt this prayer and I would pray and people would follow.
3: Hosszú időn keresztül így előre imádkoztam az emberekkel, és kértem őket, hogy imádkozzák utána.
0: But when I met Maria and she showed me the prayers that she had been taught to use.
3: Aztán amikor találkoztam Mariával, és megmutatta nekem azokat az imákat, amiket ő használt,
0: I could see that they were effective and really covered everything.
3: Akkor azt láttam, hogy ezek valóban hatékonyak, és tényleg minden területet magukba foglalnak.
0: And as we use them, it takes less time for a person to read a prayer than to repeat after me.
3: És azt is észrevettem, hogy rövidebb időt vesz igénybe, hogyha elolvassa az imát.
0: But you must find your own way to do these prayers, okay?
3: Mint hogyha utána mondja, de legyetek szabadok abban, hogy a saját.
0: Okay, so the prayer at the beginning of the session.
3: Az alkalom elején, kezdetén.
0: Thank you, Father, for the blood of Jesus.
3: Így imádkozunk, hálát adunk neked,
0: thank you that the blood of Jesus cleanses us from all sin.
3: Köszönjük, hogy Jézus vére megtisztított minket minden bűntől.
0: And thank you that the blood protects us.
3: És köszönjük, hogy Jézus vére megőriz bennünket, megvéd.
0: We pray that you would cover us and protect us with the blood of Jesus now.
3: Imádkozunk azért, hogy fedezd be most bennünket Jézus vérével.
0: Protect us, protect our family and loved ones.
3: Őrizd meg bennünket, a családunkat és a szeretteinket. És őrizd meg, oltalmazd meg a mi szomszédainkat is.
0: Okay, so that protects from any attack, satanic, demonic attack on us, the people around us.
3: Ez egy védelmet.
0: Spirits that are cast out can't go into the neighbor's house.
3: Ez egy védelmet hoz a mi személyes életünkre is, azoktól a démonikus szellemektől, amiket kiűzünk a szolgálat során, és a szomszédainkat is védelem arra helyezünk, a családtagjainkat.
0: We bind the powers of darkness in the name of Jesus.
3: Megkötözzük a sötétség erőit Jézus nevében.
0: We forbid them to put their thoughts or imaginations into our minds.
3: Hogy a gondolataikat, elképzeléseiket a mi elménkbe helyezzék el.
0: We forbid them to interfere with this ministry.
3: Megtiltjuk nekik, hogy interferáljanak a szolgálatunkra.
0: And we tell them that they have to be quiet.
3: És megparancsoljuk nekik, hogy maradjanak csöndben.
0: And that they have to be obedient to us when we speak to them in the name of Jesus.
3: És engedelmeskedniük kell nekünk, amikor Jézus Krisztus nevében parancsolunk nekik.
0: We bring our own thoughts and imaginations.
3: Hozzuk a gondolatainkat és az
0: elképzeléseinket,
3: és foglyuljuk a mi gondolatainkat Jézus Krisztus uralma alá, hozzuk őket.
0: We're dealing with unseen things.
3: Ilyenkor elbánunk a láthatatlan dolgokkal.
0: We can easily imagine things.
3: Könnyen el tudunk képzelni dolgokat.
0: We can easily think that was working in that person that I prayed for last week. That must be working in this person.
3: Könnyen jutunk olyan gondolatokra, hogy ez a dolog így működött annál a személynél, akire múlt hónapban imádkoztam, és most
0: is. If we rely on our own thoughts and imaginations, we will soon get ourselves into trouble.
3: Hogyha mi saját gondolataink, elképzeléseink szerint próbálunk szolgálni, akkor hamar bajba kerülhetünk.
0: So we bring our own thoughts a captive to the
3: Ezért fogjul ejtjük a saját gondolatainkat Jézus Krisztus uralma alatt. Jézus uralma alá hajtjuk a gondolatainkat és elképzeléseinket.
0: Thank you, Lord, for the Holy Spirit.
3: Köszönjük, Urunk, a
0: Szent Szellemet. We say, come, Holy Spirit.
3: Azt mondjuk, jöjj, Szent Szellem. Üdvözlünk téged,
0: come
3: köszöntünk
0: and take
3: téged. Jöjj és
0: vég erőt,
3: és add nekünk azokat az ajándékokat, amelyekre szükségük van.
0: Give us your insights and wisdom into the life of the person we are ministering to.
3: Adj képességet arra, hogy belelássunk
0: az emberek életében. And remind him of anything that he needs to share with us.
3: És adj megértést mindazokról a dolgokról, amiket meg kell, hogy osszon.
0: In the name of Jesus.
3: Jézus nevében.
0: Amen.
3: Amen.
0: Simple, but it's important to cover all of these areas.
3: Egyszerű, de fontos az, hogy mindezeket a területeket érintsük.
0: After we've had a session with the person, there's been some healing, some deliverance maybe, some things have been broken in his life.
3: A végére értünk a szolgálatnak, ami lehet szabadítás, szabadulás, vagy valamilyen életében lévő megtörésnek a kiavítása.
0: And we need to stop and have a rest and something to eat.
3: Akkor egy szünetet tartunk, pihenünk egy kicsit, valamit eszünk,
0: the person, we lay hands on the person.
3: Imádkozunk a személyért, a kezünket rátesszük.
0: We say, Lord, please seal in the healings and freedoms that this person has experienced.
3: Urunk, kérünk, hogy pecsételd bele a szabadságot, a gyógyulást ennek a személynek az életében.
0: Please close any doors or openings that the enemy has used to affect his life.
3: Zárj be minden olyan kaput, amit az ördög használt, hogy befolyás gyakoroljon az ő életére.
0: And seal them closed with the blood of Jesus.
3: És pecsételd el az ő életüket Jézus vérével.
0: So that the enemy cannot come back.
3: Hogy az ellenség ne térhessen vissza.
0: We pray that any spiritual vacuum where the enemy has vacated.
3: Imádkozunk azért, hogy minden olyan szellemi űrt, ahonnan az ellenség kiüzetett,
0: that you fill it with the Holy Spirit.
3: Azt te töltsd be a Szent Szellemmel.
0: In the name of Jesus, amen.
3: Jézus nevében, amen.
0: Amen. Hallelujah.
3: Amen.
0: Hallelujah. Okay, just some more teaching to understand the iniquity of the fathers. We're going to go through some of these weights.
3: Szeretnék
0: in the
3: most
0: next
3: tanítani arról, azokról a bűnökről, amiket az atyák követtek el, az őseink követtek el, hogy milyen hatása van ezeknek az életünkre.
0: Yeah. So the iniquity of the fathers or the forefathers,
3: az atyák vagy az ősök bűnei,
0: is dealing with generational guilt.
3: Az a generációs bűnöket
0: jelenti. Sometimes we call it generational sin.
3: Vagy generációs vétkek, vagy
0: bűnök.
3: But
0: the Bible talks about iniquities.
3: A Biblia bűnökről beszél.
0: You see, if I steal something or I tell a lie, I have sinned.
3: Hogyha én loptam valamit vagy hazudtam, akkor én bűnt
0: követtem el. But iniquity is the evil.
3: De a vétek, a bűn vagy bűnös természet, az gonosz.
0: And this evil atmosphere is released into the family.
3: És ez a gonosz természet felszabadul a családban.
0: So while the sins of the forefathers or the iniquity of the forefathers can bring a curse onto a family,
3: és ilyen módon az atyák vagy az ősatyák bűne az átkot hozhat a családra,
0: a lack of blessing,
3: az áldás hiányát,
0: on the person who sinned and onto his family line,
3: eredményezheti a bűnt elkövető személy életére is, és aztán
0: the other aspect is that God holds people responsible for what their parents did.
3: Isten bizonyos módon felelősségre vonja azokat a személyeket, az ősei
0: bűnéért. And he says there will be a reaping of punishment for three or four generations.
3: És a bűnöknek a büntetését aratja még három vagy négy generációt illetően. Isten nem igazságtalan.
0: He doesn't say you've done this when you haven't done it.
3: Ő nem fogja azt mondani, hogy te tetted azt a rossz dolgot, mikor nem tetted.
0: What happens is that these sins are often repeated down through the family line. This is why there is this guilt for the individuals.
3: Miért történik az, hogy generációkon keresztül látjuk ugyanazokat a bűnöket megtörténni? Ez azért van, mert egy bűnös természetről
0: van szó. When you get some notes later today,
3: majd fogunk erről beszélni még
0: you will see we have some we write down we have this we write down information of the parents, the grandparents, the brothers and sisters, right back to three generations.
3: Le szoktunk írni dolgokat bűnökről, amiket két-három generációra visszamenőleg az őseink elkövettek.
0: Yeah, all the information that people can remember about their great grandparents. All that they can remember.
3: Mindazokat a dolgokat leíratjuk a lelkigondozott személye, amikre emlékszik.
0: When you look at that, you see patterns of sin coming down the family line.
3: És ezen keresztül megláthatjuk, hogy a bűnös természet az milyen módon jött be a családi
0: A godly great grandfather who preached the gospel.
3: Egy Isten szerint való nagyszerű nagypapa, aki
0: az evangéliumot hirdette.
3: És az egyik gyereken keresztül esetleg valami bűn jött be.
0: And this family inheritance is lost.
3: És így a család
0: elveszítette az örökségét.
3: És aztán a bűn folytatódik a generációkon keresztül.
0: I've seen these sins of the fathers continue through the generations, even when the children didn't know what their parents had done.
3: Láttam a bűnöknek az ismétlődését generációs vonalakon keresztül, akkor is, hogyha a gyerekek nem tudták, hogy az apáik milyen bűnvétkeket követtek
0: el. I've seen families where the parents were immoral.
3: Láttam családokat,
0: they married, they got saved.
3: Ahol az őseik, a szüleik vagy a nagyszüleik erkölcstelenek voltak.
0: They were serving God.
3: És aztán
0: brought their children up in a godly way.
3: És Isten szolgálták, és Isten szerinti
0: módon
3: nevelték fel a gyerekeiket.
0: When the children got to be teenagers,
3: és amikor a gyerekek a tínédzser korra eljutottak,
0: suddenly they went sex mad.
3: Akkor párkapcsolatokba mentek. Bele lányok teherbe estek.
0: Ministries were ruined.
3: A szolgálatuk tönkrement.
0: Lives were ruined.
3: Az életük tönkrement.
0: Incest come in.
3: Erkölcstelenség jött be.
0: What's happening?
3: Mi történt?
0: These things were in the ancestry of the parents.
3: Ez a szülőknek az őseinek
0: the children
3: a
0: knew nothing about it.
3: A gyerekeik semmit
0: but
3: nem tudtak erről.
0: But then when they got to a certain age,
3: de amikor eljutottak
0: the iniquity comes in because it was never dealt with, it was just hidden.
3: Akkor a bűnös természet megjelent az ő életükben, mert egyszerűen el volt rejtve korábban.
0: So when we cut this off, we cut this off from the future generations. This is very important.
3: És amikor levágjuk ezeket a dolgokat, akkor ezeket levágjuk a következő nemzedékekről is, és ez nagyon fontos.
0: So don't think this is something strange. I won't have anything to do with ministering in this way.
3: Tehát ne gondoljátok azt, hogy ezek ilyen furcsa, különleges dolgok, és hát nem is akarok ilyen módon szolgálni.
0: This ministry can save lives, marriages, ministries.
3: Ez a szolgálat képes megmenteni életeket, házasságokat és szolgálatokat.
0: And bring the spiritual inheritance back into the family that was lost.
3: És vissza tudja hozni azokat a szellemi örökségeket a családokba, amik elvesztek.
0: This is what it says in Isaiah 61. They will build up the destroyed, the ruined buildings from the previous generation.
3: Az Ézsaiás 61-ben hogy felépíted azokat a romokat, amiket az előző nemzedékek során leromboltak.
0: Yeah, and the other thing is, although the Bible speaks about this three and four or four generations.
3: A másik dolog, hogy amit a Biblia mond erről a 3-4 generációról.
0: Sexual sin is so destructive.
3: A szexuális bűn az annyira destruktív.
0: That it continues for 10 generations.
3: Hogy ez 10 generáción keresztül is folytatódhat.
0: Deuteronomy 23.
3: Az 5 Mózes 23-ban.
0: Second and third verse.
3: Második és harmadik vers.
0: One, a person of illegitimate birth shall not enter the congregation of the Lord, even to the tenth generation, none of his descendants shall enter the congregation of the Lord.
3: Azt mondja, hogy a fattyú se menjen be az Úrnak községébe, még tized ízig se menjen be az Úrnak községébe.
0: In the Old Testament, that meant the person was completely cut off from the spiritual life.
3: Az Ószövetségben ez azt jelentette, hogy ez az illető személy teljesen el volt vágva mindenféle szellemi élettől.
0: Praise God, it does not mean that in our New Testament time.
3: Dicsőség az Úrnak, hogy ez nem érvényes a mi újszövetségi időnkben.
0: But this principle about the tenth generation is still valid.
3: De ez az alapelv a tíz generációval kapcsolatosan
0: mégis érvényes. Then it speaks about in third verse, the Ammonite, the Moabite shall not enter into the congregation of the Lord, even to the tenth generation.
3: A harmadik vers azt mondja, hogy az Ammoniták és a Moabiták se menjenek be az Úrnak közösségébe, még tizedízik se.
0: And he gives a reason, because they did not meet you with bread and water on the road.
3: És megadja az okát is ennek, azért, mert nem jöttek elétek be kenyérrel és vízzel.
0: And because they hired the prophet Balaam to curse you.
3: És mivel felbérelték Bálámot ellened, hogy megátkozzon téged.
0: But there is something else.
3: De van még valami.
0: Ammon and Moabite. Ammon and Moab are children of incest.
3: Az Ammon és a Moab fiai
0: between Lot and his daughters.
3: Módon születtek, ez Isten számára utálatos módon Lót és a lányainak kapcsolatából.
0: Deal with spiritual with sexual sins in a person's life and in their family.
3: Ezért nagyon fontos az, hogy a szexuális erkölcstelenséggel elbánjunk annak az embernek az életében, aki felé szolgálunk.
0: If we look into David's family,
3: házassága felszabaduljon ez alól. Hogyha megnézed Dávidnak a családját,
0: we see that sexual sin in David's family led to the breakdown of God's kingdom.
3: Azt látjuk, hogy a Dávid családjában, életében lévő szexuális erkölcstelenség az családjának és a királyságának a tönkremenetelét eredményezte, és halált hozott be.
0: David sin with Bathsheba.
3: Dávid Betsabéval vétkezett.
0: And then he killed her husband.
3: És aztán megölte Betsabé férjét, Uriást.
0: But in David's family,
3: aztán
0: because the sexual sin had started working in the family,
3: mivel ez a szexuális bűn elkezdett működni a családban,
0: one of his sons, Amnon, raped his half-sister.
3: Amnon erkölcstelen kapcsolatba került az ő unokahúgával.
0: The sister, the Moab are children of incest.
3: Az Ammon és a Moab fiai
0: between
3: erkölcstelen módon születtek, ez Isten számára utálatos módon Lót és a lányainak a kapcsolatából.
0: Deal with spiritual with sexual sins in a person's life and in their family.
3: Ezért nagyon fontos az, hogy a szexuális erkölcstelenséggel elbánjunk annak az embernek az életében, aki felé szolgálunk.
0: If we look into David's family,
3: házassága felszabaduljon ez alól. Hogyha megnézed Dávidnak a családját,
0: we see that sexual sin in David's family led to the breakdown of God's kingdom.
3: Azt látjuk, hogy a Dávid családjában, életében lévő szexuális erkölcstelenség az családjának és a királyságának a tönkremenetelét eredményezte, és halált hozott be.
0: David sin with Bathsheba.
3: Dávid Betsabéval vétkezett.
0: And then he killed her husband.
3: És aztán megölte Betsabé férjét, Uriást.
0: But in David's family,
3: aztán
0: because the sexual sin had started working in the family,
3: mivel ez a szexuális bűn elkezdett működni a családban,
0: one of his sons, Amnon, raped his half-sister.
3: Amnon erkölcstelen kapcsolatba került az ő

0: Nézed Dávidnak a családját.
1: We see that sexual sin in David's family led to the breakdown of God's kingdom.
0: Azt látjuk, hogy a Dávid családjában, életében lévő szexuális erkölcstelenség az családjának és a királyságának a tönkremenetelét eredményezte és halált hozott be.
1: David sinned with Bathsheba.
0: Dávid Betsabéval vétkezett.
1: And then he killed her husband.
0: És aztán megölte Betsabé férjét, Uriást.
1: But in David's family,
0: aztán
1: because the sexual sin had started working in the family,
0: mivel ez a szexuális bűn elkezdett működni a családban,
1: one of his sons, Amnon, raped his half-sister.
0: Amnon erkölcstelen kapcsolatba került az ő unokahúgával.
1: The sister's brother, Absalom, killed Amnon.
0: Az unokahúgnak a bátyja Absalom pedig megölte Amnont.
1: And later he slept with his father's concubines.
0: És később aztán ő is meghalt a
1: Then Absalom was killed.
0: Az apjának a
1: And another son of David.
0: Harcosaitól. Egy másik fia Dávidnak.
1: His son with Bathsheba, Solomon.
0: Betsabé fia Salamon.
1: With a special wisdom anointing from God.
0: Akinek az életén Istentől való speciális bölcsesség kenete volt.
1: Women.
0: Egy gyengeség.
1: He had hundreds of wives and concubines.
0: Egy gyengeség volt az életében az asszonyok.
1: That,
0: sok felesége és ágyasa
1: away
0: volt.
1: From God,
0: és ez ezt eredményezte a szexuális erkölcstelenség.
1: Bring pagan religions into the kingdom.
0: Ez
1: And in the following generation, the kingdom was split in half.
0: Habis istenimádatot hozott be a királyságba.
1: You see, and people think, why is this happening to me? Why am I going through all this?
0: Sokszor az istenek nem értik, hogy miért történik mindez velük, hogy kerültem ilyen helyzetbe.
1: You look at the information about family line, and it's so clear.
0: És hogyha megnézed a családjának a történetét, akkor a raknál világosabb.
1: So it's worth taking time, talking with the person, getting the person to share you everything they remember.
0: Tehát nagyon fontos ezért beszélgetni a lelki gondozott személlyel, mondja el ezeket a dolgokat, amiket a szüleinek, nagyszüleinek az életével kapcsolatban tud.
1: I was recently reading research into divorce.
0: Olvastam, hogy folytattak egy kutatást a házasság a válásokkal
1: kapcsolatban. Divorce starts in a family.
0: És ez azt mondják, hogy amikor a válás kezdődik egy családban,
1: the next generation are three and a half times more likely to be divorced than the average family.
0: Akkor a következő generációban a válás gyakorisága három és félszer nagyobb, mint más általános családokban.
1: In Leviticus,
0: négy Mózes.
1: Yeah, 26.
0: 27. 26, bocsánat.
1: Verse 39.
0: 39. vers.
1: It says, those of you who are left shall waste away in their iniquity in your enemies' lands.
0: 3 Mózes 26:39.
1: Also in their fathers' iniquities, which are with them, they shall waste away.
0: Akik pedig megmaradtak közületek, elsenyvedtek az ő hamisságuk vagy bűneik miatt, a ti ellenségeitek földjén, sőt, az ő atyáiknak hamissága miatt is.
1: People were just wasting away. That word means to rot and decay and to melt.
0: Azokkal együtt elsenyvedtek, akkor megvallották az ő hamisságukat.
1: Their life and their blessing was disappearing. Because of the sin of their fathers.
0: Tehát az atyáknak a vétke miatt eltűnt az életükből az áldás.
1: Yeah, Jesus, when he's speaking to the people in Matthew 23.
0: Jézus, amikor beszélt az emberekhez a Máté 23-ban,
1: verse 29.
0: 29. vers.
1: He says, woe to you, scribes and Pharisees.

0: It's hypocrites because you build tombs of the prophets and adorn the monuments of the righteous and say, if we had lived in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets. Therefore, you are witnesses against yourselves that you are the sons of those who murdered the prophets. Fill up then the measure of your father's guilt. Jesus is saying,
1: Jajnek te képmutató írástudók és farizeusok, mert építitek a proféták sírjait, és ékesítgetitek az igazak síremlékeit. És ezt mondjátok, ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a proféták vérében. Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a profétákat.
0: So he says, you fill up the measure of your father's guilt. That means your father's a sin, and you are going to do the same thing.
1: Töltsétek be ti is a ti atyáitoknak mértékét, mert amit a ti atyáitok tettek, ti is ugyanazokat teszitek.
0: And he said, therefore I send you prophets and wise men and scribes, and some of them you will kill and crucify, and some you will scourge in your synagogues and persecute them from city to city.
1: És azt mondja a 34. versben, azért íme profétákat, bölcseket és írástudókat küldök én hozzátok, és azokat közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek, másokat azok közül a ti zsinagógáitokban
0: megkocsoroztok. All the blood of the righteous people have been killed from Abel right through the prophets.
1: Hogy rátok szálljon minden igaz vér, mely kiömlött a földön az igaz
0: Ábelnek véréből. And he says, all these things will come upon this generation.
1: Véréig, és azt mondja, hogy mindezek rá következnek erre a nemzetségre.
0: So some people say, but everything's changed now.
1: Néhány ember azt mondja, hogy hát igen, persze, de most már minden megváltozott.
0: For example, they quote Jeremiah 31.
1: Például idézik a Jeremiás 31-et.
0: Jeremiah 31 from 29th verse.
1: 29. vers.
0: In those days they shall say no more, the fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge.
1: Ama napokban nem mondják többé, az atyák ették meg az egrest és a fiak foga vásott el bele.
0: But everyone shall die for his own iniquity. Every man who eats the sour grapes, his teeth shall be set on edge.
1: Sőt, inkább mindenki a maga gonoszságáért hal meg, minden embernek, aki megeszi az egrest, az saját foga vásik el.
0: And in Ezekiel 18,
1: Ezekiel 18,
0: Ezekiel 18,
1: Ezekiel 18,
0: the word of the Lord came to me again, saying, what do you mean when you use the proverb concerning the land of Israel, saying that the fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge? As I live, says the Lord, you'll no longer use this proverb in Israel. And then in verse 18,
1: egyes verstől, és lett az Úr szava hozzám mondva, mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani Izrael földjén mondva, az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott meg bele, éleként ezt mondja az Úr Isten, nem lesz többé helye köztetek ennek a közbeszédnek is Izraelben.
0: Yeah, now I want to explain this, because otherwise when people come and say, that ministry is not valid, you might not know what to say, and you might then doubt about ministering in this
1: way. Szeretném elmondani nektek a következőket, azért, hogyha valaki azt mondja, hogy ezek miatt, az igeversek miatt nincsen létjogosultság ennek a szolgálatnak, akkor mi tudjatok válaszolni nekik erre.
0: You see, this is not something that God has said. This is a proverb that people repeat in Israel.
1: Ez nem egy olyan dolog, amit Isten mondott, hanem ez egy olyan példabeszéd, amit az izraeli emberek mondtak annak idején. Nem Isten mondta ezt
0: nekik. And the people were using this proverb to say, we are helpless victims of our parents' sins.
1: Az emberek ezt azért mondták, hogy mi az áldozatai vagyunk a szüleink vétkeinek, bűneinek.
0: And they are implying that God is not righteous.
1: És ezzel azt próbálták beállítani,
0: and God
1: hogy
0: says,
1: Isten
0: no, everybody who sins is going to die for his own sin.
1: Isten pedig azt mondja, hogy mindenki, aki bűnt követel,
0: God is challenging them to stop using excuses and to stop their own sin.
1: Isten itt azt mondja, hogy hagyják abba a mentegetőzést, mert mindenki a saját bűnéért.
0: He's telling them to deal with the iniquity of the forefathers in a biblical way.
1: Ezért fontos elbánnunk egy bibliai módon a
0: and Jeremiah 31 is speaking in the context of the new covenant.
1: És a Jeremiás 31-ben az új szövetség vonatkozásában beszél erről.
0: The teaching of the Bible is that the blood of Jesus,
1: és a Biblia tanítása szerint Jézus vére
0: must be applied to my sins for me to be forgiven.
1: Jézus vérét kell alkalmazni a bűneimre, hogy azok bűnbocsánatot
0: nyerjenek. But it needs to be applied to the sins of my fathers that I am set free from that influence.
1: De szintén Jézus vérét kell alkalmaznunk az atyáink, nagyapáink által elkövetett bűnökre is, hogy azoknak ne legyen hatásuk a mi életünkre.
0: Jesus healed the man that was born blind,
1: amikor Jézus meggyógyította a vakon született férfit,
0: and the disciples asked, who sinned? Why was he born blind? Was it because he sinned or because his parents sinned?
1: És amikor a tanítványai megkérdezték, hogy miért született ez az ember vakon, azért ő vétkezett, vagy a szülei vétkeztek?
0: And Jesus didn't say to them, don't talk rubbish.
1: És Jézus azt mondta nekik, hogy
0: why should it be the effects of his parents' sin?
1: Miért kellene Jesus ennek a bűnei, said, no, this, miért kellene
0: there's
1: ennek
0: a third
1: a
0: reason why this man is blind.
1: Vétkei következményének lennie. Jézus egy harmadik magyarázatot hozott erre.
0: So that he can be healed as a demonstration of the glory of God.
1: Azt mondta, hogy azért született vakon, hogy az ő gyógyulása Isten dicsőségének a bizonysága legyen. Ezzel Jézus azt mondja, hogy felejtsétek el ezt az egész ószövetségi dolgot.
0: Which we should all know by heart.
1: Van egy vers az új szövetségben, amit valamennyünknek
0: every day.
1: Tudniunk kell, tudunk kell szív fejből. Ez az 1
0: János
1: 1:9, hogyha mi megvalljuk a bűneinket, akkor ő hűséges és igaz, hogy megbocsássa mi bűneinket, és megtisztítson minket minden igazságtalanságtól.
0: For me to be cleansed from my sins of today, I need to confess my sins today.
1: Ez azt jelenti számomra, hogy amelyik napon vétkeztem,
0: so if I am not automatically forgiven because of the blood of Jesus was shed,
1: automatikusan nem fogok a bűnömtől megszabadulni, csak azért, mert Jézus
0: appropriate that forgiveness by confessing my sin.
1: Kiöntetett, hanem nekem megfelelő módon meg kell vallanom a bűnömet.
0: Why should the iniquity of the fathers automatically be cleansed?
1: Miért lennének automatikusan megbocsátva az apáink bűnei? Értitek ezt?
0: So to deal with the generational iniquity,
1: annak érdekében, hogy el tudjunk bánni a generációs
0: is very simple because of the blood of Jesus.
1: Ez nagyon egyszerűen el tudunk bánni ezzel.
0: We need to identify with the iniquity of the fathers.
1: Alkalmaznunk, tisztába kell lennünk az atyáink vétkeivel, bűneivel.
0: God's servants confess the sin of their forefathers as their own sin. My fathers have sinned and so have I.
1: Isten embereinél azt látjuk, hogy megvallották az apáik bűnét, mint a saját bűneikként.
0: Confess the sins of the fathers.
1: Megvallották az atyák bűneit.
0: Ask God to have mercy and forgive.
1: Kérték Isten irgalmát, kegyelmét
0: and pray
1: és bűnbocsánatát. És imádkoztak azért, hogy az átok áldásra
0: változzon. When you get this afternoon the notes of the prayers that we use with people,
1: amikor meg fogjátok kapni azokat az ima mintákat, amiket használunk az emberek felé való
0: szolgálatokban,
1: akkor látni fogjátok azt, hogy hogyan lehet ezekkel a dolgokkal nagyon könnyen és gyorsan elbánni.
0: Yeah, you should get these notes that speak about the biblical way of dealing with generational iniquity.
1: Ezekből látni fogjátok, hogy hogyan lehet a generációs bűnös természettel elbánni.
0: Which will It just gives you some examples from the Old Testament about how men of God dealt with the generational iniquity.
1: Az Ószövetségből is, hogy Isten emberei hogyan bántak el az ószövetségi időkben a generációs
0: bűnös természettel, and the kingdom was renewed.
1: És ezáltal áldás jött az életükre, és a királyság megújult.
0: And you also have some instructions how to use the prayers that we will give you later today.
1: Utasításokat azokkal kapcsolatosan is, hogy imában hogyan kell használni azokat a dolgokat.
0: Okay, we are finished anyway. So, Lord, we just pray that you will open our hearts and our minds.
1: Atyám, imádkozunk azért, hogy nyisd meg a szíveinket és az elménket.
0: Not to be afraid of things from the past,
1: a múltnak a dolgaitól,
0: but to deal with them in our own lives and in the lives of those we minister to,
1: hanem el tudjunk bánni ezekkel a mi magunk életeiben és azoknak az életében, akik felé szolgálunk,
0: so that we can go on to receive all the blessings you have prepared for us.
1: Annak érdekében, hogy be tudjunk lépni mindazokba az áldásokba, amiket elkészített.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

있을 때 만난 일이었다. 사람

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben Nemes Pál pénzügyek című tanítását hallhatjuk.
3: Éjjel elolvastam azt a házi feladatot, amit annak idején a Prepper School-ba írtam, ezután a modul után. Ugye akkor egy hétvégén volt a négy oszlopról szó, a békességháza négy oszlopáról szó, és ezért a házi feladatban is csak a negyed része volt, ami erről szólt, de nagyon érdekes volt, és tanulságos volt. Ez 2007-ben volt, és 2007-ben a gyülekezetünk hetedik éves volt. És amiket ott leírtam, igazságokat, tanulságokat, kijelentéseket, amit megértettem ezen tanításokból, és amit a gyakorlatba is beraktam, majd bele igyekszem fűzni. De nagyon tanulságos és nagyon megszívlelendő, és most, hogy újból elolvastam néhány év után, négy év után, számomra is bátorító volt. Először is azt gondolom, és azt hiszem, hogy amikor erről a területről beszélünk, minden egyes otthonnak, családnak, minden egyes gyülekezetnek, minden egyes országnak, népnek, ahogy szoktuk volt mondani, van egyfajta kultúrája a gazdasági területen is, mint ahogy Isten királyságának is. Általában, amikor ezen a területen tanításokat hallunk, akkor többnyire más gazdasági berendezkedésben, más kultúrákban élő, vagy mozgó, vagy fölnövelkedett emberektől hallunk tanításokat. De ugye Darko is elmondta, hogy már jó néhány éve ő is egy olyan berendezkedésű országba, vagy hát nem olyan jó néhány, de 3-2 másfél éve, ott van Szlovéniában, ahol előtte másfajta gondolkozásmód volt, és hát nálunk is ezen a helyen elvileg 22 éve rendszerváltás volt, de ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az elmékbe, a folyamatokba, a struktúrákba, a társadalomba megváltozott egy csomó dolog, és úgy hiszem, hogy egy csomó olyan berögzült metódusból, folyamatból, gondolkozásmódból, asszociációs pálya rendszerekből először is, engedjétek meg, hogy ezt így fogalmazom, nem muszáj ezzel egyetérteni, úgy hiszem, hogy meg kell térni. Mert változásra van szükség abba, hogy utána Isten valami újat tudjon létrehozni, elkezdeni. Bizonyos dolgokat meg kell bánnunk. Lehet, hogy nem én találtam ki azt a metódust, azt a rendszert, amibe élünk, de egy teljesen rossz és teljesen ördögi rendszerben élünk. És amikor ezt meglátjuk, tehát például nagyon egyszerű dolog, tehát a Darko elmondta ezt, hogy beraksz X összeget havonta, milyen fantasztikus összeggé alakul. Itt az elmúlt 20 évben átéltük mi azt, akármennyit raksz be, hoztak már olyan törvényt, hogy húztak egy limitet, és azon fölül volt bármennyi pénzed, azt elvesztetted. Kész. Ilyen törvény. Azóta kétszer hozták már olyan törvényt az ebbe az évbe is, bármennyi pénzed volt, egyszerűen adóba elvitték a hozamot. Gyakorlati példa, X testvér, 5000 dollárja ben volt hány évvel ezelőtt, néhány évvel ezelőtt a bankba, 2 évre rá, azaz 5000 dollár már nem ért csak 4000 valahány százat. Persze, hogy van kamat, meg minden, de sokkal több volt az adó, meg ez, meg az. Máshogy működnek. És bizonyos dolgokat meg kell bánnunk, nem azért, mert ezt feltétlen én találtam ki, vagy te találtad ki, hanem van egy olyan metódus, egy olyan rendszer, amiben élünk, ami abnormális. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik. A másik dolog pedig az, hogy vannak olyan törvényszerűségek, amiket meg kell ismernünk, de mégis a legfontosabb az, hogy föl kell építenünk a hitet rá. Mert kell hit minden egyes személyes döntéshez, hogy az hitből valósuljon meg. Az egyik, amit a Dárkó is említett a Máté 6.21-ben, az a Biblia vers, emlékeztek a hegyi beszédbe, Jézus azt mondja, hogy ahol van a kincsed, ott van a szíved is. Az a helyzet, hogy nem azért hordom a inkzsebembe a pénzemet, mert hogy itt van a... Tehát nekem a bukszámban nincs pénz. De nem azért hordom itt, mert hogy itt van a szívem, hanem hogy kéznél legyen. A zsebembe, a fal zsebembe nem hordom, mert mikor hordtam, akkor idő után, hogy szétülöm, szétment a papírpénz. És úgyhogy én itt szoktam hordani, ami éppen van cash, úgy kéznél. De a lényeg, én úgy hiszem, hogy a szívem a legfontosabb, ami már elhangzott többször, de azt hiszem, hogy nem elég sokszor hangsúlyozni, hogy a viszonyulások, amikről szó van, amiket tanulunk, igazából a szívnek a hozzáállása. Bármilyen viszonyulás, amit tanulunk, 1 pont, 5 pont, 10 pont, mindegyiknél a legfontosabb és a lényeges, hogy a szívem hogyan áll ehhez az egészhez. Családunkból, családjainkból, a kultúránkból, a társadalomból is egy csomó képet szedtünk össze. És az nagyon komolyan meghatároz. És ezeket is össze kell szedni, nem csak az ország, a társadalom, a kultúra, hanem bizony össze kell szednünk a családunkba összeszedett képeket is, melyek azok a pozitív, vagy melyek azok a negatív minták, amiket összeszedtünk, és azokkal is el kell számolni, vagy le kell számolni, megoldást kell találni, és úgy hiszem, hogy mint ahogy Isten királyságában a legtöbb dologra a megváltás hozott egy teljes megoldást, Jézus Krisztus vére hozott erre is megoldást, vannak dolgok, amiket meg kell bánni, különben nem tud ki kopni az életemből. Nem helyettesítődik automatikusan Isten királyságának a pozitív és jó értékrendje és működési elve az életembe, csak hogyha tudatosan ráállok és elkezdem azt kidolgozni. Nem fog attól jól működni az anyagi terület az életemben, hogyha meghallgatok egy szemináriumot, vagy sok tanítást is, hanem szisztematikusan el kell kezdenem végigdrágni, hogy mik azok a rossz, negatív képek, amiket ki kell írtanom, mint a gazt. Tudjátok, van ez a tarack. Az olyan, hogy vagy mint az ecetfa. Az nem úgy van, hogy most kihúzod, és akkor vége van, hanem újból, és újból, és újból. Úgyhogy nagyon sokszor mélyre kell lásni, és a legutolsó gyökereket is ki kell tépni. És az anyagi dolgainknak a megváltozásához is úgy hiszem, hogy ez szükséges. A másik dolog, ami hiszem azt, hogy ezen a területen, hogy változás álljon be, szintén a mennyei atyáról való kijelentés, a vele való közösség, a vele való kapcsolat, a róla alkotott képem fogja talán leginkább meghatározni a pályámat, a sorsomat. A Máté evangélium 7.11-es versében, vagy akár a Lukács evangéliumában is nézhetnénk, Jézus ott elmondja a különböző példázatokat, és ott a hegyi beszéd, vagyis a királyság alapjainak, alapelveinek a levettetése közbe, levetése, megvetése közbe, elmondja, hogy ha mi gonosz létünkre tudunk a mi fiainknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a mi mennyei atyánk jó dolgokat azoknak, akik tőle kérik. Ebbe az egész képbe valami van, sok minden van, tudom, lehet erről beszélni, de az, hogy a menny királyságában, Isten királyságában az alapelvek mindig Istenből, az ő személyéből fakadnak. És ezek a versek is arról beszélnek, hogy egyszerűen ő jó. Hogy van-e olyan képem, amit nem olvastam, nem pusztán egy énekbe hallottam, Isten jó, nagyon jó, stb. Vagy különböző tanításokban, hogy elsajátítottam, biblia verseket megtanultam, hanem van egy olyan biztos kijelentés, ami beégett a szívembe, hogy minden körülmények között meg vagyok arról győződve, nem tud senki és semmi elbizonytalanítani afelől, hogy jó. És ha én oda megyek hozzá, mint az ő gyermeke, ő jót fog nekem adni. Ez meggyőződésem, hogy alapvető ahhoz, hogy ez az egész terület a helyére kerüljön mindegyikünk életébe. Voltak a hozzáállásokról is szó. Egy területről még hadd beszéljek, mielőtt a személyes dolgokról is tovább mennék. A pénznek a szeretete. A pénzhez való többféle hozzáállás. A 2 Mózes 18-ban emlékeztek, amikor Mózes apósa Jetró látta, hogy hogyan hozza a döntéseket, hogyan bíráskodik Mózes. Az egész nép, aki ment hozzá, az egész nap állt, Mózes ült, olvasta a törvényt, és akkor a törvényt igazságot tett. És akkor vége volt, Mózes jó kifáradt még ülve is, persze a nép is jó kifáradt, mert végigálltak. És akkor ugye Jetró is megkérdezte, hogy te Mózes ezt nem jól csinálod, tehát te egyrészt ülsz, a többiek állnak végig, kifárasztod a népedet, meg közben te is kifáraszt, mert annyi ügy van rajtad, meg szakad rád. Nem jó, és akkor választotok férfiakat. És az egyik ismérve az volt, akik gyűlölik a haszonlesést. Olyan embereket kellett berakni vezetőknek, akik gyűlölik a haszonlesést. Az gyakorlatilag az, aki állandóan a pénz után sóvárog, és ezek az emberek csak olyanok lehettek, Isten népe között olyanok lehettek, vezetők, felelősséget, hordozók, akik szabadok lettek, szabadok voltak a pénznek a kontrollja alól. A Lukács evangélium 12. fejezetében van, a 15-ös versben az, hogy vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, vagy telhetetlenségtől, mert nem a pénzben, nem a vagyonban való bővölködéstől függ az embernek az élete. Amikor anyagiakról beszélünk, ugye nyilván azért beszélünk róla, hogy elérjük azt, hogy valóban Isten tudjon az ő tervei szerint bennünket használni, hogy sáfárok legyünk, és egyre többet tudjon ránk bízni, nem azért föltétlen, hogy egyre magasabb életszínvonalon éljünk, hanem azért, hogy egyre többek életébe be tudja vinni az ő királyságának, királyi uralmának az igazságai, törvényszerűségeit, és egyre több ember ki tudjon jönni olyan békjókból, megkötözöttségekből, előítéletekből, és meglopottságokból, nyomorúságokból, amiben az ördög belevitte különböző okok miatt. Azt mondja, hogy elmondja, hogy először is a szívben hogyan történik ez a váltás. Ez könnyű elmondani, de amikor látja az ember, hogy mondjuk a fiatalok elkezdik az önálló pályát. Jegyesek elkezdenek jegyességben élni. Összeházasodnak a fiatalok, és ott van a lakás megoldás, ott van a munkahely keresési problémák, a családalapítási gondok, stb., hogy mindezek között a szív mire irányul? Vajon a terhekre, a megoldandó problémákra, a gondokra kezd el figyelni jobban az ember, vagy pedig a szív ugyanúgy rátámaszkodik, sőt, egyre inkább a növekvő, vagy a növekvő felelősségek és kiadások láttán és ismerete láttán még inkább rátámaszkodok az Úrra, és elkezdek még inkább benne bízni. Ez egy kulcs dolog, hogy a szívemet a felelősségek, a terhek közepette merre irányítom, és mire fókuszálom. Jézus általában, amikor beszélt a példázataiba, gondoljatok csak a gazdag ifjú, add el mindenedet. Itt nem arról van szó, hogy most menj el, add el mindenedet, hanem a szívem hova irányul. Szívem mire irányul. Kész vagyok-e ezt az egészet is a saját kezemből a gyeplőt kiadni, és Isten kezébe belerakni. Ez nem azt jelenti, hogy utána én nem foglalkozom vele, hanem ennek a terhét ráteszem az Úrra, elkezdem hittel és engedelmességgel az ő szellemi törvényszerűségei szerint élni az életemet, és teljesen elhiszem azt, hogy olyan lesz a jövőm, amit ő megígért. Teljesen függetlenül attól, hogy milyenek a törvények, milyen az adózási viszonyok, milyenek a gazdasági körülmények, milyen társadalmi, törvényi, politikai közegbe élek, ettől teljesen függetlenül elhiszem, hogy Isten képes az ő törvényeit az én életembe is tökéletesen beteljesíteni, és minden ígéretét meg is fogja teljesíteni. A Timóteushoz írt levélbe az 1 Timóteus 6, a 9-es, 10-es verset olvasom csak először föl. A Darko beszélt, amikor ott a három rizstermelőről volt szó, ugye az irigység, a másikra való figyelés, hogy neked mennyi van, neki miért annyia van. Az elmúlt 20 évben, vagy 22 évben is, ha megnéztétek, és a társadalomban most Magyarországon óriási különbségek lettek. Nagyon polarizálódott a társadalom minden szempontból. Ideológiailag, etnikailag, gazdaságilag, politikailag, vallásügyileg polarizálódások vannak. Elszakadtak még inkább gazdasági rétegek, szegények és gazdagok egymástól. De nagyon sokszor egy olyan rossz mentalitással viszonyul az egyik réteg a másikhoz, hogy hibáztatja, hogy biztos azért gazdag, mert lopott. Az meg se fordul a fejébe, hogy már az elején kimert lépni és mert kockáztatni. Mert olyan közegbe éltünk, egy paternalista, atyáskodó állam képbe és közegbe, ami mint egy fejős tejhez oda vezettek és oda láncoltak bennünket, és akkor onnan jött az ellátás. És ezt szoktatták meg az emberekbe. És akkor utána, amikor ez megszűnt, nagyon sokan továbbra sem mertek kilépni és kockáztatni. Akik kiléptek, nagyon sokan elbuktak. De sokan meg is gazdagodtak. Én nem azt mondom, hogy mindenki becsületesen gazdagodott meg, aki meggazdagodott, de a társadalomban mi a vélemény, mi a közvélemény, hogy aki olyan milliárdos, az biztos, hogy lopással és csalással szedte össze. De ez abnormális, és ez még abból a gondolkozás körből származik, amiben benne élünk, amit meg kell bánnunk. Mert ez akadálya lehet az egész országba, a városainkba, a kultúránkba, hogy egyszerűen normálisan Isten királysága szerinti törvényszerűségek szerint kezdjenek el egyre inkább működni a gazdasági folyamatok. Ezeket ki kell dolgozni. Bűnbánattal, megvallásokkal, profétálnunk kell bele a gazdasági folyamatokba, profétálni kell új, normális, igazságos, jogosságos törvényeket. De ez idő, de amit hallottunk, hosszú tűrés, kitartás. 1 Timóteus 6:9-10. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, törbe, sok esztelen, káros kívánságba esnek, amelyek az embereket veszedelembe, romlásba merítik, mert minden rossznak gyökere a pénznek a szerelme, amely után sóvárogva némelyek eltévejednek a hittől, és átszegezik magukat sok fájdalommal. Ebbe a két mondatba, ha megnézed, egy csomó olyan gödör, verem, csapda van leírva, ami mind abból ered, hogy elkezdi valaki szeretni a pénzt. Mert amikor megvan a lehetősége annak, hogy kijöjj egy szegénységből, vagy egy szegénységi mentalitásból, kijöjj egy adósságból, akkor megvan a lehetősége a szívnek arra is, hogy elkezdjen a pénzre és a gazdagságra fókuszálni. És ez egy óriási csapda lehet szintén. 89 körül, a fordulat körül nagyon sokakat láttam a saját szememmel, akik egyik napról a másikra, vagy egyik hónapról a másikra milliómosok lettek. Most ez a millió, ez nem sokat jelent, de mondjuk a milliómosság az azért más jelent. És az a helyzet, hogy nagyon keveseket láttam, talán egy emberre emlékszem, aki ezt a jellemébe el tudta hordozni. Egyre. És sokat láttam ilyet, aki milliómos lett. Mert, és ezek keresztények voltak, hozzá kell tennem, bocsánat. Miért? Mert ebbe a folyamatba, amikor meglátod Istennek a törvényszerűségeit, akkor is a fókuszba nekem a mennyei atya, az ő személye kell, hogy maradjon. Azt mondja, hogy ha én a gazdagságot akarom, akkor kísértést, tört választok. Olyan kívánságokat, amelyek veszedelembe, romlásba, bukásokba visznek. És az a helyzet, hogy higgyétek el, ne akarjunk bölcsebbek lenni, mint Isten. Ezt ő mondta, hogy ez így működik. Nem tudjuk másképp működtetni a dolgokat. Nem tudom azt mondani, hogy ó, majd én majd jobban fogom csinálni. Nem tudom jobban csinálni, mert az igazságnak alá vagyok rendelve. Az igazságnak alá van rendelve a te szíved, a lelked, az életed, a jelened, a jövőd. Azt mondja, hogy minden rossznak gyökere a pénzszerelme, amit után sóvárogva némelyek, még a hittől is el tudnak szakadni. Amikor elkezd valaki sóvárogni a pénz, a magasabb életszínvonal után, a gazdagság után, akkor az egy nagy csapda. A pénz az önmagában, tudjátok, hogy az nem jó, rossz, meg nem jó, de amikor szabad vagy a pénznek a szerelmétől, a pénznek a kontrolljától, akkor igazából szabad vagy az olyan kívánságoktól, ami bukásba vezet, romlásba vezet. A hirtelen meggazdagodás. Máté 13.22, ott a példázatok, emlékeztek a magvetőnek a példázatát, mint elmondja, hogy a tövisek közé esett mag, az, aki hallja Isten beszédét, de ennek a világnak a gondja, vagy a gazdagságnak a családsága megfojtja azt a kijelentett igazságot, és nem tud gyümölcsöt teremni. A gondok is, meg a gazdagság is. Ha van pénz, az is ugyanolyan csapda tud lenni. Ha nincs pénz, az is ugyanolyan csapda tud lenni. A lényeg a szív. És láttatok már ti is, meggyőződésem, olyan embereket boldogan az Urat szolgálva, úgyhogy használta őket fantasztikus dolgokra, anyagilag is fantasztikus dolgokra, úgyhogy alig volt semmiük. És láttál olyat is, hogy boldogok, és sokuk van, és bőséggel élnek, és mégis szerényen élnek, és használja őket az Úr. Mert a szívük a helyén van. Úgyhogy ne az élet színvonalat lássuk magunk előtt, amikor az anyagiakról van szó, vagy Isten királyságának a szellemi törvényszerűségeiről van szó, hanem a szívemet minden féltett dolognál jobban őrizzem meg, még az anyagiak területén való mozgás közben is, meg amikor ezekkel kapcsolatban keresem Istent, hogy vezessen. Ugye beszélt a Dálkó is a két szélsőséges, rossz pénzszemléleti módról, ugye a szegénységi szemléletről. Én egy katolikus szegény családból születtem, Nemes a családfa, a neve, ugye a nagyapám az nemes nagy, stb. Volt, de azon a területen, ott az Alföldön, rengeteg nemes van. Mert néhány száz évvel ezelőtt, amikor háború következtében teljesen pusztává kiégették azokat a területeket, akkor Mária Terézia, meg az utána következő jobbágyokat is felszabadítottak, embereket odaküldtek, polgárok mentek el városokból, miért nemesi címet kaptak föld területért. Egyébként semmi nem volt, vagyonuk nem volt, de elmentek és nemesek lettek. Innen van a hét szilvafás nemes, hét szilvafája volt. Vagy a bocskoros nemes, nem nagyon volt neki mása. De volt egy cipője, és szabad ember volt, és nemes ember volt. Az Alföld ebből lett. Néhány évszázad alatt ezzé vált, vagy így lett. De egy szegénységi szemlélet, aki onnan jön, az biztos, hogy meg kell küzdenie. Mert az apáinktól, anyáinktól, ez nem azt mondom, hogy neked meg kell, mert te onnan jöttél, mert sokféle háttérből, családból jöttünk, de nekem meg kellett küzdeni, és tudom, hogy most is tudatosan ellene kell mennem, ellene kell állnom a döntésekbe, akár a gyülekezet financiális kérdéseibe, amikor előre haladunk, akkor is ezekre oda kell figyelnem, hogy az apáimtól, anyáimtól örökölt, és itt nem föltétlen a közvetlen édesapámra, édesanyámra gondolok, hanem a felmenő generációkra, amiket tőlük örököltünk, az pontosan arra van, hogy bent tartson egy olyan éppen elég megélek szinten. És ebből ki kell törni, mert ezek démonikus erők. Amikor ott szolgáltok, tehát Kiskunfélegyháza, új gyülekezet indítása, ez biztos, hogy egy szellemi erősség azon a abba a térségbe. Például elmész néhány 10 kilométerrel odébb, vannak már a Kecel meg ezek, nincsenek messze a város, Kiskörös, mégis más a mentalitásuk, mert azok kereskedő városok. Ezek pedig mezővárosok, és egész más a mentalitása. És az beül az emberekbe évszázadokon át. És nagyon sokszor akar jó szándékkal ugyanaz a képességű ember az egyik városba, sikeres lesz, a másik városba pedig nem. Mert nem számolt le ezzel a szellemi erősséggel, vagy gondolkozásmóddal. A másik ugye a bővölködő látásmód. Amikor én megtértem, egy vidéki városba tértem meg, és egy olyan közegbe tértem meg, ahol nem dívott ez a bővölködési teológia, nem is hallottam róla. Én, amikor megtérésem után néhány évvel elköltöztem Budapesten egyik helyről a másikra, egy nejlonszatyorba vittem a ilyen centrumos reklámszatyorba vittem az összes stafírungomat. Tehát nekem az volt. De én boldog ember voltam, nem is gondoltam, hogy most valami más kellene. Aztán hallottam, egyre inkább megolvastam a Bibliába, hogy Jézus Krisztus ebből is egy teljes váltságot szerzett. Ő szegény élet, azért, hogy mi egy gazdagságra eljussunk. De nem azért, hogy gazdagok legyünk, hanem azért, hogy ő gazdagon meg tudjon áldani rajtunk keresztül sokakat. De mégis bekerültem egy olyan közegbe, és olyan közegbe éltem azért évekig, ahol a Istenbe vetett hitednek a szintje, vagy szintmérője, egyrészt attól függött, hogy mennyire vagy gazdag. Milyen autód van, vagy mekkora, vagy milyen lakásod, vagy milyen házod van, vagy milyen ruhád van. Mert megnézték, hogy milyen a márkája a zakóna. Így volt. És akkor kialakult az emberbe egy olyan dolog, hogyha visszaemlékezem, hogy törekedtek az emberek az anyagiakba vetett hitre. És ezt el lehet érni, és ki lehet fejleszteni. De hogyha közben nincs fókuszba maga az Úr, akkor megromlik a szív. És az egész karakter, egész jellem egy deformáltságba kerül. És amikor én is ezt láttam, egyrészt nem bírtam az iramot, nem részletezem. Másrészt láttam, hogy milyen csapdái vannak a kapcsolatokban. Mi eldöntöttük a feleségemmel, hogy a krisztusi mintához akarunk igazodni. Akkor is, hogyha ki fogunk szorulni egy közösségi rendszerből. És az a sáfársági mentalitás, amiről szó volt az előző előadásban Darko keresztül is, egy óriási kijelentésen alapszik, hogy egyszerűen együtt dolgozol a mindenségnek az urával úgy, hogy ő barátodnak nevez. Fia vagyok, bár ha úgy tetszik, semmi voltam előtte, meg semmi nem volt az életemben, ami jó lett volna Isten szemébe. De mégis megkeresett. És egy teljesen új ember csinált belőlem. És befogadott, újjászült, új szívet kaptam, új szellemet, új gondolkozásmódot, családtagjává lettem, fiává lettem, és akkor elkezdett nevelni, és akkor odaadja az örökséget, hogy mint örökös korú gyermeke éljek vele. Azzal a szívvel, ugyanazzal a mentalitással, ami benne van. És akkor elkezded azt élvezni, hogy meg tud áldani Isten rajtad keresztül másokat. Ez egy élvezet. Van, aki ezért szenvedély, ez a szenvedélye. Ismerek embereket, és fantasztikus látni azt, amikor ezek beizgulnak, és látom, de még figyeld meg, még világi, sokszor az átlag ember gazdagnak tartja őket, és egy kiváltságos rétegnek tartja, de ha belelátsz az életükbe, akkor rendkívül fegyelmezett, következetes és szerény életszínvonalat élnek. Nem akarok mostan nevesíteni egyetlen egy világi nagynevű embert sem, de tudnék többet is mondani, akik közismertek Magyarországon, és szerényen élnek, és milliárdosok, fegyelmezett életet élnek. Mert az apja is, a nagyapja is, a dédapja is úgy élt, és azt hagyományozta rá. És látok keresztények között is, és megmondom azt, hogy ez engem rendkívül tud inspirálni és lelkesíteni, amikor látom, hogy egyre több mindent ad Isten a keze ügyébe, és ha ránézel, beszélgetsz vele, ki se derül, hogy mennyi minden fölött diszponál. Egyszerűen az a szenvedélye, hogy élvezi, hogy Isten egyre többeket meg tudjon áldani rajta keresztül. Ez ajándék, ez kegyelem, Istennek az elhívása, és úgy hiszem, hogy ez mindegyikünk számára van. Ugye, tovább lépek most. Tudod, ez a személyes bizonyság számomra egy nagy dolog volt. Nagy dolog volt. A Isten áldása a senkinek nem szerez bántást. Ezt mondta Salamon. Tehát amikor az az Isten áldása, például egy anyagi bőség is, lehet úgy, hogy hittem én, és hittel szereztem meg, de ha a szívem nem egyenes az Úr fele, azzal az áldással én tudok másokat bántani. Kisebbségi érzéseket, mellőzöttséget, kirekesztettséget, stb. Tudok bennük létrehozni. Bármely területen. Ha pedig menet közben a szívem megmarad egy Krisztus centrikusságba, és a fókusz ott marad az Úrba, akkor azt veszem észre, hogy bármely területen áldásba jutok, azaz áldás a körülöttem levőket fölemeli, fölszabadítja. És azaz áldás a mások életébe is valahogy bedifundál, még akkor is, hogyha nem is akarod. Ha pláne ezen tudatosan elkezdesz dolgozni, És ez igaz az anyagiakra, igaz a szellemi ajándékokra is. Elkezdesz ezen tudatosan dolgozni, azt vezet észre, hogy mint a gombák, nőnek körülötted az emberek életébe ugyanazok az áldások. Egy nagy kérdés lenne számomra, hogy le tudnád-e írni azt, hogy egyrészt év végére, ez év végére mit szeretnél elérni gazdaságilag és anyagilag az életedbe? Ez nincs messze, ez 6 hónap. A másik érted, hogy végig gondolva, hogy mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva, tehát nem megyünk még olyan messzire, csak 5-10 év. 5-10 év múlva mit szeretnél elérni? És itt én most nem pusztán vágyakat, vagy sóvárgásokat gondolok, hanem olyan tervezéseket, amely istenfélelemben és hitben vannak. Mind a kettő. Amikben van egy realitás érzék, hogy hitből hitbe, lépésről lépésre, dicsőségről dicsőségre jutva, szerinted, mostani látásod szerint, mostani kijelentés szintem szerint, mire tudok, szeretnék, kívánok eljutni évvégére, vagy 5-10 év múlva? Tanítottak bennünket a Grazba is, a Prepare School-on, a Blast School-on, meg más tanításokban is biztos vagyok benne, hogy sokat hallottatok, hogy Isten királyságában vannak olyan általános alapelvek, amiket jó, ha elsajátítok. Hogy hogyan éljek. Bizonyos elvek. Nekem nincsenek ilyen PowerPointos dolgok, úgyhogy nem kell lekapcsolni. De az biztos, hogy élj egyszerűen. Élj egyszerűen. Ez nem azt jelenti, hogy te nem élhetsz jól. Mert a második pontosan ez, hogy éljél jól. Ismeritek a rohadt alma, meg az egészséges alma történetet. Tehát az egész alma, van egy kosár almád, és akkor az egyik az mindig az egészséges almákat szedi ki. Végén néhány rohadtat kidob, a másik pedig mindig a rohadni kezdőket szedi ki. Ő meg az első az végigevett egy csomó egészséges almát, néhány rohadtat kidobott, a másik pedig végigvett mindig a rohadtat evett. Mindig rohadt almát evett. És néhány emberben megvan az a mentalitás is, hogy hát szerényen élünk, de ebben benne van egy üzenet, egy ilyen keserű, önsajnálattal teli manipulálás. Nem tudok jobbat mondani. Nem? Tehát, hogy te tudjad, hogy én szerényen élek. Természetesen a szekrényemet, ha kinyitom, akkor ott van a plazma tévé. Tehát legalább 180 centi szélességbe. Ami nem baj egyébként. De nem muszáj elzárni a szekrénybe, ha nélkül is működhet. Tehát egyszerűen és jól. Inkább legyenek olyan dolgok, amik például ruhába is. Nem az a lényeg, hogy legyen sok ruhát, hanem legyenek olyan kulcsdarabok, amiket praktikusan tudsz használni, amiket szeretsz, jó minőségűek. Tehát most gyakorolhattátok ti is most. Sok lehetőség volt az elmúlt hetekben a ruhatáratokat felújítani, változtatni. Most nem megyünk ebbe bele. De ebbe sok lehetőség volt, de éljünk nagy lelkűen. Elhangzott az elmúlt hetekben egyikőtök mondott egy bátorító bizonyságot, hogy fontos, hogy Isten királyságába a javak ne üljenek le. Tehát olyan, hogy ne kerüljön a szekrény mögé. Bizonyos javak ne kerüljenek be a kamrába, amiután 15 év múlva is ott vannak megrozsdásodva, és lehet, hogy 7 éven át tudta volna azt valaki Isten dicsőségére használni. Egyébként te meg semmire nem használod, csak a port fogja, rozsdásodik, stb. Stb. Hogy Isten királyságában van egy állandó körforgás, hogy legyek erre nyitott, hogy Isten bölcsességgel, Isten félelemmel és hittel, szeretettel tudjon használni bármit, oda tudjál adni. Ebbe kell egy bölcsesség, de bármit. Ez megőriz ahhoz, hogy egyszerűen oda tapadjon a kezeimhez dolgok. Van biztos, emlékeztek, hogy vannak ilyen elektrostatikusan feltöltődő vackok, egyszerűen nem tudod lerakni a nylon szatyrot, mert állandóan visszaugrik. És vannak ilyen dolgok, hogy milyen nehéz megszabadulnod tőle. Egyébként semmi szükséged rá. És tudván tudod, hogy X-nek Y-nak jó lenne. De kicsit olyan elektrostatikusan, szellemileg mindig a kezedhez odaragad. A másik az, hogy hosszú távú tervek szerint éljek a holnapnak, a holnap utánnak. Hogy gondold végig ezeket a dolgokat még az adakozásnál is, hogy például ugye voltak az adakozások, tized, adakozás, adományozás, alamizsna. Alamizsnát valahogy úgy fogalmaznám meg, hogyha egyetértetek vele. Az alamizsnát valahogy úgy fogalmaznám meg, hogy eseti szükségben levő személyek megsegítése. Esetileg. Na most a keresztények között lehetséges, főleg mondjuk a régen vasfüggönytől keletre levő társadalmakba olyan mentalitás is kialakulhatott, aminek egy szóval úgy tudom mondani, a gyümölcse az, hogy lejmolás. Nem tudom, azt tudjátok, gondolom, hogy mi. Tehát, hogy el tudom adni magamat, és elő tudom adni a rendkívül nehéz életkörülményemet olyan módon, hogy természetesen csak olyanoknak mondom el, aki sejtem, illetve számítható, hogy mégis arra indítja őt esetleg az Úr, hogy engem megsegíthessen és áldás alá kerülhessen ezáltal az ő élete. Tudjátok, hogy a gyülekezetünkben is beszélünk erről rendszeresen, de azért újból és újból próbálkozik ez a szellem. Mert ez egy könnyebb és egyszerűbb módja annak, hogy rövid távon kijöjjek bizonyos anyagi nehézségekből. De az a helyzet, hogy hosszú távon nem oldja meg. Mert hosszú távon csak a harmadik eset oldja meg, az a rizstermelő a harmadik, és azt figyeljétek meg, ő evett legkevesebbet az elején. Ő fogyasztott legkevesebbet az elején. Ha úgy nézem, akkor ha a külsőket, a fogyasztását, az életszínvonalát néztem volna, akkor azt mondtam volna, ő a legcsóróbb. Ő a legszegényebb. Ha csak a külsőt nézem, és nem a szívét, nem a hitét, nem a motivumait, és nem látom át az egészet, amit ő tervezett a vetéssel. Ne akarjunk a mának élni. Ugyanakkor igaz az is, ami a 1 Timóteus 6-ban van, ismeritek azt a Biblia verset, hogy nagy nyereség az Isten félelem, mivel megelégedéssel. Egy más fordításban azt leírtam, az úgy van, hogy az Isten félelem az Isten helyes szolgálata valóban nagy haszonnal jár, de csak akkor, ha őszintén elégedett vagy azzal, amit van. Tehát egy megelégedettséggel élni. Hogy tudok hálát adni, mondja Pál apostol, akkor is, hogyha kevesen van. Tudok hálát adni akkor is, hogyha sok van. Tudok hálát adni az Úrnak akkor is, ha szükségben vagyok. Tudok hálát adni az Úrnak akkor is, amikor bőségben vagyok. Emlékeztek, hogy az elmúlt időszakban is sokat gyakoroltuk a hálaadást. Ezt gyakorolni kell például az anyagiak területén is. Az egyik dolog, hogy a szívet, a gondolkozásmódot, a régi mentalitásokat kidolgozzuk magunkból, a testi természetből. Az egyik dolog a hálaadás és a megelégedettség. Ez nem azt jelenti, hogy úgy vagyok megelégedett, hogy nem akarok ezen változtatni, hanem megelégedett vagyok abban, ami most a körülményeim, mert minden körülmények között tudok Istennek hálát adni, és őtőle fogok függeni. Akár sokon van, akár kevesen van. És akkor is ugyanúgy megteszem, amikor sok jön be. És akkor is ugyanúgy nem a sopánkodással kezdem, amikor nincs meg, hanem a hálaadással. És ez nem formális pusztán, hanem a szívből. Ha ezt a szívben megőrizzük, megtartjuk, akkor a szívedet meg tudod őrizni az irigységtől, meg tudod őrizni, és meg tudom őrizni a gazdagság utáni vágyakozástól, vagy a pénz szerelmétől. Ha a pénz szerelme bejön, akkor bármilyen csalival rendkívül könnyű megfogni egy-egy embert. Nem akarom, hogy fölnyújtsd a kezedet, csak kérdezem, hogy hányan válaszoltatok interneten mondjuk az elmúlt 20 évben, mondjuk ilyen, hogy ennyit nyertél a nigériai lotton, osztrák lotton, svéd lotton, csak küldd meg ezt, küldd meg azt, és küldjük a rettentő sok pénzt, meg... Mert ebbe a világba ezt sokan elhitték. Vagy hogy lépjél be ilyen hálózatba, olyan hálózatba, csak fizessél ennyit, és utána milliómos leszel. Mert az emberek elhitték, hogy ennyiből milyen egyszerű milliómossá lenni. A szívet nem is kell megváltoztatni, a gondolkozást nem is kell megváltoztatni. Egy kis pénzt beleteszek, persze az a kis pénz, akkor nem volt olyan kis pénz, és akkor milliómos leszek. És elhitték. Mennyivel sokkal egyszerűbb lenne elhinni Isten törvényszerűségeit, Isten királyságának a törvényszerűségeit is. Hitből, hitben, lépésről lépésre megcsinálni. De az a helyzet, hogy ez bizonyos szempontból nehezebb, mert ez hosszú távú. Hosszú távú. A másikban benne van az, amit Salamon mond, hogy gyorsan szeretnénk, rövid távon szeretnénk a hasznot. De azt mondta az Úr, hogy tehát a hit és békességes tűrés. Hit és békességes tűrés. Hit és hosszú tűrés. A hosszú tűrés a számomra azt jelenti, hogy tehát amikor azt mondod, Uram, mikor már másfél perce várok a mennyasszonyra. Én már kértem, kimondtam az áment, el is hittem, hol van? Vagy a férj? Tudom, persze, ezt sarkítom meg... szélsőség, de azért vannak ebben igazságok. Példabeszédek 15-16-ban azt mondja, hogy jobb a kevés megelégedéssel, az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, ahol háborúság van. A megelégedés az rendkívül fontos. A megelégedés ez egy dolog, az, hogy a szívedet és az elmédet békességben az Úr jelenlétében meg tud őrizni. A Filippi levél, emlékeztek, a 4. fejezetében azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem a kéréseiteket tárjátok föl hálaadással az Úr előtt. És akkor utána elmondja, hogy mikről kezdjünk el gondolkodni. És amikor elkezdünk ezekről gondolkodni, amik igazak, tiszták, tisztességesek, dicsőségesek, jóhírűek, erényes dolgok, becsületes, hűséges, ezekről elkezdünk gondolkodni, azt mondja, hogy a békesség Istene velünk lesz. És ez a minden értelmet fölülhaladó békesség meg fogja őrizni a szívünket is, meg a elménket is Krisztus Jézusban. Így van? De számomra ez azt is jelenti, hogy az aggodalmaskodás ki tud billenteni. Az aggodalmaskodás ki tud abból billenteni, hogy egyszerűen ne tudjak egy megelégedett életet élni. Egy hét múlva házasságkötés van, mondjuk egy. Dicsőség az Úrnak. Az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, ahol háborúság van. A megelégedés az rendkívül fontos. A megelégedés ez egy dolog, az, hogy a szívedet és az elmédet békességben, az Úr jelenlétében meg tud őrizni. A Filippi levél, emlékeztek, a 4. fejezetében azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem a kéréseiteket tárjátok föl hálaadással az Úr előtt. És akkor utána elmondja, hogy mikről kezdjünk el gondolkodni. És amikor elkezdünk ezekről gondolkodni, amik igazak, tiszták, tisztességesek, dicsőségesek, jóhírűek, erényes dolgok, becsületes, hűséges, ezekről elkezdünk gondolkodni, azt mondja, hogy a békesség Istene velünk lesz. És ez a minden értelmet fölülhaladó békesség meg fogja őrizni a szívünket is, meg a elménket is Krisztus Jézusban. Így van? De számomra ez azt is jelenti, hogy az aggodalmaskodás ki tud billenteni. Az aggodalmaskodás ki tud abból billenteni, hogy egyszerűen ne tudjak egy megelégedett életet élni. Egy hét múlva házasságkötés van, mondjuk egy. Dicsőség az Úrnak.

És akkor utána elmondja, hogy mikről kezdjünk el gondolkodni. És amikor elkezdünk ezekről gondolkodni, amik igazak, tiszták, tisztességesek, dicsőségesek, jóhírűek, erényes dolgok, becsületes, hűséges, ezekről elkezdünk gondolkodni, azt mondja, hogy a békesség Istene velünk lesz. És ez a minden értelmet fölülhaladó békesség meg fogja őrizni a szívünket is, meg a elménket is Krisztus Jézusban. Így van? De számomra ez azt is jelenti, hogy az aggodalmaskodás ki tud billenteni. Az aggodalmaskodás ki tud abból billenteni, hogy egyszerűen ne tudjak egy megelégedett életet élni. Egy hét múlva házasságkötés van, mondjuk egy. Dicsőség az Úrnak. A vőlegény jelentkezik egyből, mennyasszony is. Ott is egy üzenet, hogy a szívetek meg a gondolataitok meg tudjanak maradni az Úrban, a békességben. Persze most mindenki ő rá gondol, hogy igen, így sokkal egyszerűbb megérteni. A másik életében tényleg egyszerűbben megérteni. Úgyhogy most ők a példák. De miközben elkezdesz rajtuk gondolkodni, arra kérlek, hogy legyen egy pillanat, amikor hagyd, hogy Isten a te szívedet is bevilágítsa. Hogy az én életemben is ez ugyanolyan szükséges. Az aggodalmaskodást, meg ezt az egész dolgot félre kell tenni. És ez nem megy másképp, sokszor, mint megtéréssel. Le kell vetni bizonyos dolgokat. Utána mondunk egy imát. Mennyei Atyám! Én hálát adok a te szeretetedért. És köszönöm neked, Uram, hogy te egy jó apa vagy. És most már az én apám vagy. Adtál nekem egy új szívet. Új életet. Új perspektívát. Új jövőt nyitottál meg. A te családodba tartozhatok. Köszönöm neked, Uram. Elkezdtél egy változtatást. És ebbe beleállok. Benne maradok tudatosan. Hittel és engedelmességgel. Eltökéltem magam a változásra. Anyagi területen is. Szabaddá válni. Arra, hogy tudj használni. A te végeire mehetetlen gazdagságodat. A te dicsőséges gazdagságodat. Rajtam keresztül be tud vinni. Be tud juttatni emberek életébe. A te királyságod előmenetelére. Oda szánom, Uram, magam, hogy minden olyan előítélet, metódus, gondolkozásmód, berögzültség, asszociációs pályák kitisztuljanak, kitörlődjenek belőlem, amelyeket apáimtól, anyáimtól örököltem. És a te szavaidon keresztül, a Szent Szellem által, egyszerűen juttasd belém, égesd belém, jelents ki belém, pecsételd belém a te királyságod szellemi törvényszerűségeit, az anyagiak terén is. Akarom ezt, szabad akaratomból, és hittel, engedelmességgel rászánom magam. A Jézus nevében, ámen. A másik dolog, amiről még szerettem volna egy röviden szólni, a tizedfizetés, meg az adakozás. Erről nagyon sok jó tanítás elérhető Ellentől is az elmúlt években. Megjelent a rádióba, sokszor hallgatható volt, hírlevélbe, írásba is többször olvasható volt. Ezzel túlságosan nem is akarok foglalkozni, mert nem is ez a számomra a kérdés, amire csak egy apró dologra rávilágítok.

0: világítani. Olyan korban élünk, hogy a magyar eklézsiába sok függetlenedés történt, szakadások történtek. A magyar eklézsiába egy erőteljes vonulat képviselte a bővölködésnek a teológiáját. És erre egy ellenlépésként nagyon sok keresztény közösségbe, nem csak azokba, akik onnan eljöttek, vagy kiszakadtak, hanem másokba is a tizedfizetés, adakozás, adományozás elleni teológiák és gondolatok, magyarázatok épültek föl, amelyek közkézen forognak a magyar eklézsiába. Nem olyan kapcsolatrendszerbe mozgunk, hogy közöttünk ez közkézen forogna, és tudom, hogy sokatok nem is találkozott vele. De azért, hogyha lépten nyomon keresztényekkel találkoztok, fogtok találkozni. Amikor emberek bele akarnak vinni, vele akarnak kényszeríteni arra, hogy most, hát nincs is az Új Szövetségben erről kijelentés, meg nem is mondja Isten, nem is parancsolja, meg hogy stb. Muszáj nekem tizedet fizetni, miből kell, bruttóból, nettóból kell fizetni, miből fizessek, nem is, nincs is rá lehetőségem, stb. És akkor bele akarnak kényszeríteni egy vitába, egy győzködésbe. Számomra ez a terület nem erről szól, hanem ami elhangzott ott, a legelső parancsként volt az anyagiak első parancsa, 10 parancsolat közül, hogy tiszteld a te uradat, a te istenedet. Számomra ez a tiszteletről szól. A tiszteletről. Ennyi. És amikor az Úrral egy olyan bensőséges közösségben élsz, az Atyával egy olyan közösségben élsz, hogy tudod, hogy semmiét nem tartja vissza, mert te vagy az örököse. A szeme fénye vagy. Annyira szeret. Ő nem a főnököd, aki kiszámítja, hogyha mostan X összeged van, akkor annak a tizede, akkor az 14.385 forint 35 fillér. És akkor ennyi a tized. Ő nem a főnök, hogy most akkor nekem ennyit kell befizetni. Nekem ő az apám. És én nem azért adom oda, mert most kiszámoltam, és nem ennyit adok. Én tisztelem őt a kapcsolat miatt. És a kapcsolat miatt én nem ennyit adok, hanem többet adsz annál. Mindent a maga helyére. Amennyi ezen fölül is, ami csak úgy belefér, mert a szívednek a közepébe benne van a vele való közösség. Neked ez az életed. Nekem az életemet a vele való közösség határozza meg. Számomra az identitásomat meghatározza Isten népe, a gyülekezet, ti is. De nem lennék itt, nem tudnék az lenni, ha az Atya nem tudta volna kijelenteni magát számomra. Azért tudok itt lenni, azért tudunk szolgálni, azért tudjátok egymást szeretni, mert az Atya kijelentette számodra is, a másik számára is magát. És amikor tizedfizetésről van szó, amikor adakozásról van szó, igazából egy tisztelet adásról van szó. Tisztelem őt. Elismerem nem csak elismerem, ezzel a hitbeli cselekedettel egy olyan dolgot teszek, ami a kapcsolatunkat erősíti. Én nem azért teszem le, hogy bejöjjön föltétlen annak az X-szerese. Van, amikor egy prófétai módon egy hitbeli vetést teszek ezért, direkt, a Szent Szellem indítására. Egy bizonyságot elmondtunk Katival, egy hónapja volt, körülbelül 3 hete. Profétikus adásról beszélgettünk, és akkor az egyik testvér elmondta, hogy kért az Úrtól a gyülekezet számára egy összeget. És nagy összeg volt. És akkor az ima egyik pontján úgy érezte, hogy megvan a hit, megköszönte az Úrnak, és abba hagyta az imát. És akkor az Úr megkérdezte tőle, hogy na, hiszed, hogy megvan ez a pénz? Végig gondolta, hittem, kértem, hiszem, megvan. Megvan. Egy kis idő múlva megint megkérde az Úr, hogy hiszed, hogy ez a pénz megvan? És akkor, hát, hittem, kértem, hiszem, megvan. Kis idő megint eltelik, és akkor az Úr megkérdezi harmadszor is, hogy hiszed, hogy ez a pénz megvan? Hát elgondolkozott, és hát hittem, kértem, hiszem. Igen. És akkor az Úr azt mondja, ha megvan, akkor adjál belőle tizedet. És akkor hazament, és eladott néhány dolgot, hogy kifizesse annak a kért nagy összegnek a tizedét. Berakja. És amikor berakta, néhány napon belül megjött az a nagyon nagy összeg. És amikor beszélgettünk erről, akkor a Katival hoztunk egy... Ez nem, higgyétek el, ez nem egy vallásos kényszerből volt. Ez egy hitbeli kijelentés volt számomra. Kértünk 1 millió forintot a gyülekezetnek. És... akkor úgy volt, hogy akkor annak 100 000 forint a tizede. Franc azt mondta, hogy ne vegyünk kölcsön. Tehát kölcsön a szóba se jöhet, tehát nem kölcsönből kell beadnom. Mert hát nem volt meg a 100 000 se. És akkor ráírtuk egy papírra, beraktuk egy borítékba, és együtt odaadtuk az Úrnak. Hogy Uram, itt van 100 000 forint, és ezt odaadjuk. Azért, mint tizedet az 1 milliónak. Ez volt csütörtökön, és képzeld el, hogy szombaton egy testvérrel találkoztam, és egy ügyből kifolyólag kaptam tőle egy borítékot lezárva, otthon kibontottam, tudod mennyi volt benne? 100 000 forint volt benne. Ez szombaton, úgyhogy vasárnap itt elmondtuk, emlékeztek ezt nyilvánosan, és együtt betettük a 100 000 forintot. Mint az az 1 millió. Az elmúlt héten, pénteken vagy csütörtökön, szerda vagy csütörtökön, kaptunk egy hírt, ez még nem az, csak egy előjel, egy kis illata az Isten kegyelmének, hogy több mint 1 millió forintot kaptunk a gyülekezet egy pályázatból. Ez még nem az, mert ez, én nem a pályázatot kértem. Tehát még én várom az Úrtól azt az 1 milliót is, hogy meg lesz az is. Amikor például te tizedet adsz az Úrnak, vagy adakozol, ott nem a pénzről van szó, hanem a kettőtök közötti közösségről. Az Úr és közötted levő kapcsolatról van szó. Mert ahogy Darko mondta, tehát az Úrnak nincs szüksége erre. Mondod, hogy de jó. Igen. Igen, mégis úgy csinálja, hogy elveszi. Elfogadja. Nem elveszi, hanem elfogadja. Mert szabad akaratból és hitből. Miért? Mert ő azt akarja, hogy az ő kegyelme tudjon működni, kiáradni, sokasodni. Egyszerűen élvezi, amikor változunk. Élvezi, amikor megváltozik a gazdasági élmény, a életünk, a gondolkozásmódunk, az egész szisztéma, amiben fölnövekedtünk, és elkezd tudni használni. És akkor nagy öröm van a mennybe, hogy atyám, ezt is rábízhatjuk, ezt is odaadhatjuk, mert jó helyre fogja berakni, jó helyre fogja a királyságunk előmenetelére fogja használni. Akarsz így élni? Én hiszem azt, ahogy a Filippi levél mondja az első fejezet 16-os versébe, hogy meg vagyok arról győződve, hogy amit Isten elkészít, elkezdett bennünk jó munkát, azt ő be fogja fejezni. Egy dolog szükséges, hogy legyél ebbe hűséges. Legyél ebbe következetes. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, Uram, azért, hogy a te szívedet osztottad meg, a te lényedet osztottad meg, amikor a Krisztus emberré lett, názereti Jézusban, önmagadat osztottad meg. Amikor a te szavad testé lett. És Uram, most is kész vagyok arra, hogy a te szavad testé, hússá, vérré, gondolatokká, értékrendé, elhatározásokká, döntésekké, új királyságbeli, gazdasági szisztémává, rendszerré formálódjon, váljon, és úgy nyilvánuljon meg bennem, rajtam keresztül. Kész vagyok arra, hogy a te szavad uralkodjon bennem. Egyszerűen szeretlek téged. A veled való szeretet, szerelmes kapcsolatból élem az anyagi életemet is. Benned bízok, Uram. Ha sok van, ha kevés van, akkor is a szívemet segíts meg. Mindig beléd rád fókuszáljam, és rád támaszkodom, és megőrzöd így teljes békességben, minden félelem és aggodalmaskodás nélkül. A Jézus nevében.
1: Elhangzott Nemes Pál pénzügyek című tanítása.
2: Ez volt a Hitünk alapjai.
3: Hitünk alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.

Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben a Tanítványképzés című tanítássorozat 9. részét hallhatjuk, melyben Darko Kreiner tanít.
3: All right, I'm going to try to finish up from where I left off in my session yesterday.
4: Megpróbálom most befejezni azt a tanítást, amit tegnap elkezdtem.
3: I was looking at what would Jesus do as we looked at the model that Jesus gave us?
4: Elkezdtük nézni, hogy mit tenne Jézus, milyen példát mutatott nekünk ő.
3: And as I complete that, then I want to go into my next session here this morning, my final session.
4: Ez a mostani tanításom, ez az utolsó ezen az iskolán.
3: And we'll look at discipling the individual, the unique individual.
4: Azt fogjuk megvizsgálni, hogyan kell egyéneket tanítványát tenni az ő egyéni igényeik szerint.
3: So as we looked at the model that Jesus gave, the process he followed, we see that he began number one with prayer.
4: Láttuk, hogy ez a példa, amit Jézus mutatott, az ő módszere az imával kezdődött.
3: And as he called forth in scripture the very first disciples, we see how he began.
4: És amikor elkívta a Bibliában az első tanítványait, látjuk, hogy mi is hogyan kezdjük.
3: His discipleship call was come and see.
4: Tehát az volt az ő tanítványságra való elhívása, hogy gyertek és lássátok.
3: Come and see what the relationship of a father, of a son with his heavenly father looks like.
4: Gyertek és lássátok, hogy milyen a fiú kapcsolata a mennyei atyával.
3: Because that is what I want to reproduce.
4: Mert ezt akarom én bennetek újra termelni.
3: Amen? We are now the sons of God.
4: Most mi is Isten fiai vagyunk.
3: Just as Jesus was.
4: Ahogy Jézus volt.
3: He has bought with his blood that same relationship in its fullest now.
4: Ő a vérével megvásárolta számunkra ugyanezt a kapcsolatot a maga teljességében.
3: That means that we can walk as he walked.
4: Ez azt jelenti, hogy úgy élhetünk, ahogy ő.
3: We can hear the Father as he heard.
4: Úgy hallhatjuk az atyát, ahogy ő.
3: We can be obedient as he was obedient.
4: Úgy lehetünk engedelmesek, ahogy ő volt.
3: And we need to accept those daily assignments that the Father gives us to do in his name. Amen.
4: És ugyanúgy el kell fogadnunk az Atya napi utasításait az ő nevében, ahogy ő.
3: And those daily assignments will take us from sometimes a minus 5 all the way to a plus 5 if we will allow ourselves to be trained and be used by the Holy Spirit.
4: Hogyha engedjük, hogy a Szent Szellem kiképezzen és használjon minket, akkor használhat minket néha minusz 5-ösök felé való szolgálatra, néha plusz 5-ösök felé és mindenre közben.
3: Number 2, Jesus spent lots of time.
4: Második, Jézus sok időt töltött velük.
3: And we emphasize the importance of time, and that's to include having fun.
4: Hangsúlyoztuk az együtt töltött idő fontosságát, a szórakozva együtt töltött időt is.
3: As we look at the book of Acts in the very first description of the New Testament church.
4: Amikor megnézzük az Apcselben az újszövetségi gyülekezet első leírását,
3: we see that they devoted themselves to prayer.
4: Azt látjuk, hogy odaszánták magukat az imára.
3: And fellowship.
4: A közösségre.
3: And apostolic doctrine.
4: És az apostoli tanításra.
3: And the breaking of bread.
4: És a kenyér megtörésére.
3: Amen.
4: Így van.
3: Simple yet incredibly profound as we break that down.
4: Egyszerű, mégis kiemelkedően mélységes ez, hogyha igazán kibontjuk.
3: And the breaking of bread isn't just communion in the sense that we think of it today.
4: És a kenyér megtörése nem csak az úrvacsorának a mai formáját jelenti.
3: Where we usually make it a part of a church ceremony or church service once a month, once a week or whatever.
4: Amikor ezt általában havonta vagy hetente egyszer egy istentisztelet keretében tesszük.
3: They broke bread at every meal.
4: Hanem ők minden étkezéskor megtörték a kenyeret.
3: So they constantly met together corporately and together from house to house.
4: Tehát szakadatlanul találkoztak, vagy az egész gyülekezet együtt, vagy pedig házanként.
3: And they broke bread.
4: És megtörték a kenyeret.
3: That means they shared meals together, they ate together.
4: Ez azt jelenti, hogy együtt étkeztek.
3: And experienced communion together as well.
4: És ilyen módon a közösséget is átélték.
3: And as we already emphasized, a great deal of discipleship takes place over the dinner table.
4: És ahogy már hangsúlyoztuk, a tanítványképzésnek nagy része az étkező asztal körül történik.
3: My wife and I just recently were able to buy a small house in Slovenia.
4: A feleségemmel nemrég tudtunk venni egy kis házat Szlovéniában.
3: And our first priority was remodel it and put the priority where we were able to entertain more people.
4: És az egyik fontos dolog az volt a számunkra, hogy olyan környezetünk legyen, ahol több embert meg tudunk hívni.
3: Amen. We haven't done anything to our bedroom. We haven't done any remodeling in our bedroom.
4: Igen, tehát a hálószobánkat egyáltalán nem alakítottuk át.
3: We will, but that's not the priority.
4: Majd átfogjuk, de nem ez volt a legfontosabb.
3: The priority has been prepare our house for fellowship.
4: Az volt a legfontosabb, hogy egy közösségi házat hozzunk létre.
3: And out of fellowship will flow discipleship.
4: És a közösségből fakad majd a tanítványképzés.
3: Number 3, we looked at how Jesus taught.
4: Három, megnéztük, hogyan tanít Jézus.
3: And we said that he taught through discovery. He didn't answer all the questions for his disciples quickly.
4: Jézus nem mindig gyorsan felelt minden kérdésre a tanítványok számára, hanem engedte, hogy felfedezzék a válaszokat.
3: He challenged his disciples to think.
4: Felhívta őket a gondolkodásra.
3: And he used, as I would encourage you, he used lots of case studies.
4: És nagyon sok esettanulmányt használta, hogy bátorítalak titeket, ti is tegyétek ezt.
3: Wonderful ways to challenge people to think, what would they do if they were in that situation?
4: Ez nagyon,
3: to judge that situation.
4: Ez nagyon jó lehetőség arra, hogy az embereket gondolkodásra késztessük, hogy mit tennének egy ilyen és ilyen helyzetben, milyen ítéletet hoznának.
3: Amen? Another excellent way to teach.
4: A tanításnak másik kitűnő változata.
3: Especially with the tools of the information age that are at our disposal.
4: Különösen az információs korszak lehetőségeivel a hátterünkben.
3: Create what I call a push system, not a pull system.
4: Tehát inkább egy ilyen tolós rendszert kell kialakítani a húzós rendszer helyett, én így mondanám.
3: A pull system is if I want information, I have to go somewhere to go get it.
4: Ez azt jelenti, hogy ha én információt akarok, akkor ehhez el kell valahova mennem, hogy megszerezzem.
3: If I go to a website, that's a pull. I'm pulling information.
4: Tehát amikor rámegyek egy honlapra, akkor onnan kivonok információkat.
3: If I go to my Bible and look something up, I'm pulling information.
4: Amikor a Bibliába keresek ki valamit, akkor is onnan kiszedek információt.
3: If I go to a library or bookstore and I buy a book or something, check out a book, that's a pull system.
4: Hogyha elmegyek egy könyvtárba vagy könyvesboltba és onnan valamit kiolvasok, az is egy ilyen kivevős rendszer.
3: If I go to Pauli and ask him questions, that's a pull system.
4: Hogyha Pauli-tól válaszokat, kérdéseket teszek fel neki, ez egy ilyen kihúzós, elvevős módszer.
3: What I would encourage us to do as disciples is create push systems.
4: De én azt bátorítom a tanítványképzésben, hogy inkább ilyen átadós, tehát oda nyújtós rendszert dolgozzunk ki.
3: I don't know about you, but now every single day when I look in my inbox, my email, I have something pushed to me.
4: Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, nemrég néztem az e-mailjeimet, és ott érkezett hozzám nagyon sok továbbított információ.
3: Sometimes it's junk mail, and I set it up to where it just automatically disappears.
4: Vannak ugye ilyen mindenféle körlevelek, amiket automatikusan kidobok, amit mindenkihez elküldenek.
3: But I've signed up with several ministries where I want them to push information to me. I don't want to go to them, I want them to come to me.
4: De volt több szolgálattól is e-mail, akik küldtek nekem hírlevelet, meg egyéb információkat. Nem én megyek el ezért hozzájuk, hanem őket kérem meg, hogy tolják át nekem a dolgokat.
3: See, that's a push system. I don't have to go to them, they come to me.
4: Tehát ez a tolós rendszer, hogy nem én megyek hozzájuk, hanem ők tolják át nekem.
3: And if it's of interest to me, I'll read it, or I may scan over it. Sometimes I may spend a lot of time, sometimes I may just hit delete.
4: Néha átfutom ezeket, ugye mindig átfutom, amikor ezek jönnek. Van, amelyikkel több időt eltöltök, ami érdekel, van, amit aztán kitörlök, mert nem olyan, ami fontos.
3: Amen? Now what does that practically translate to you, especially all of our young people here?
4: Mit jelent ez a gyakorlati életben, különösen a fiatalok számára?
3: Use the tools of today, Facebook and Twitter and email.
4: Használjátok a mai korszak eszközeit, a Twittert, meg az e-mailt, meg a Facebookot.
3: And you find something really great, an article, you could cut and paste a piece of it.
4: Hogyha valami nagyszerű cikket találsz, akkor másold ki annak egy részét, másold be oda a Facebook oldaladra.
3: You put it on your Facebook, or you could put it into an email.
4: Vagy tedd be egy e-mailbe, küldd szét.
3: Or a link that you find on YouTube or somewhere else, or from some ministry website, and all you got to do is just take the link and click it.
4: Hogyha valami jó linket találsz, valamilyen jó, mondjuk a micsodáról, a YouTube-ról például egy jó linket, ami egy jó videó vagy valami, akkor azt is vedd ki onnan, add tovább.
3: Create a push system where you're pushing information out to your friends and relatives, associates and neighbors.
4: Tehát használjuk ezt a tolós rendszert, hogy toljatok át információt a barátaitoknak, rokonaitoknak, szomszédaitoknak.
3: Now don't become annoying.
4: Tehát ne legyetek bosszantóak ezzel.
3: Be wise.
4: Bölcsen használjátok ezt.
3: Right? But you hear what I'm saying. Be proactive. Disciples need to be proactive, not reactive.
4: Tehát, de legyetek aktívak ebben. Tehát az a lényeg, hogy menjetek elé az eseményeknek, és ne várjátok, hogy majd az jön hozzátok.
3: I have one brother that sends me stuff almost every day.
4: Van egy testvér, aki szinte minden nap küld nekem valamit.
3: It's really good stuff.
4: Nagyon jó dolgokat.
3: And so I don't have time to read it all. So what I do is I just drag it into an inbox, and I wait for it. When I have time, I go and I read some of these articles or watch some of these little videos he sends me.
4: Nem mindig tudom rögtön elolvasni ezeket az anyagokat, úgyhogy beteszem őket egy mappába, későbbi megnézésre, elolvasásra.
3: And I'm doing the same thing with other people that I in my area of world of influence.
4: És ugyanezt teszem másokkal, akik az én befolyási körzetemben vannak.
3: Right? We're commanded to teach and make disciples.
4: Az a parancsot kaptuk, hogy tanítsunk tanítványokat, képezzük őket.
3: And I'm just giving you some super practical ideas of how we can do that in the information age.
4: Tehát most nagyszerű gyakorlati tanácsokat adok nektek arról, hogy most az információ korában hogyan lehet ezt megvalósítani.
3: Amen? I mean, we have tools today that the Apostle Paul could even begin to imagine.
4: Olyan eszközök állnak a rendelkezésünkre, amiket Pál apostol el sem kezdhetett elképzelni.
3: Right? You can upload yourself. You can do a little teaching. Upload your own video on YouTube, and you may get no hits, or you may get 100 million hits in a week. You just don't know.
4: Hogyha mondjuk csinálsz egy kis tanítást videón és feltöltöd a YouTube-ra, lehet, hogy hetente újhatsz több száz emberre, hogy nem is tudsz róla.
3: What a day we live in.
4: Micsoda korban élünk.
3: All I'm saying is, let's be as wise as serpents, gentle as doves, and let's leverage these things for the kingdom of God.
4: Én csak azt mondom, hogy legyünk ravaszak, mint a rókák, szelidek, mint a galambok, és használjuk ki ezeket a lehetőségeket az Úr érdekében.
3: Next we talked about modeling.
4: Aztán a példamutatásról, a modellezésről beszéltünk.
3: And how Jesus example and set the example for his disciples.
4: Hogy Jézus hogyan volt példa a tanítványai számára.
3: How did they know what it looked like to be a son of the Father, of the Heavenly Father? He modeled it for them. He showed them.
4: Honnan tudták meg a tanítványok, hogy hogyan kell egy fiúnak viszonyulni a mennyei atyához? Úgyhogy Jézus megmutatta nekik.
3: Next, we said then they began this process of supervised and limited release.
4: Utána elkezdte korlátozott módon kiküldeni őket felügyelet alatt.
3: He began to send his disciples out to do ministry, usually by twos.
4: Általában kettesével küldte ki őket szolgálni.
3: But they weren't alone.
4: De nem voltak egyedül.
3: And they were not unsupervised.
4: És nem voltak felügyelet nélkül.
3: He was very carefully monitoring and watching what they were doing.
4: Jézus sok figyelmet fordított arra, hogy felügyeljen arra, mit csinálnak a tanítványok.
3: And he was supervising what they were learning.
4: És azt is felügyelte, hogy mit tanulnak.
3: And then he used again every opportunity to bring instruction and correction to develop and form their character.
4: És újra minden lehetőséget kihasznált arra, hogy oktassa őket, kiigazítsa őket és formálja a jellemüket.
3: In many areas in the marketplace we call this on the job training.
4: A világi munkahelyeken ezt úgy szokták tanítani, hogy gyakorlati oktatás.
3: When I first went to the Air Force?
4: Amikor bekerültem a légierőhöz.
3: As a soldier?
4: Katonaként, ugye?
3: I was an aircraft mechanic.
4: Én repülőszerelő voltam.
3: First thing they did was they sent me to school for several months.
4: Először elküldtek több hónapra egy iskolába.
3: When I came out of the classroom?
4: És amikor kijöttem az osztályteremből.
3: They put me on a real flight line with real aircraft to do real maintenance.
4: Akkor elhelyeztek egy légitársaságnál, ahol igazi repülőgépeket kellett karban tartani.
3: But they didn't just say, okay, you come out of the classroom, you're ready to go. They said, no, we will now do on-the-job training. We will supervise you now.
4: De nem azt mondták, hogy neki jöttél az osztályból, most már itt egy repülő, aztán tartsad karban, hanem nem felügyelni fogunk rád, és a gyakorlatban fogunk oktatni tovább.
3: And my young sergeant would take me by the hand, and we would go out to the airplane. He says, here's the technical data in the information.
4: És kézen fogott ugye az oktatóm, az a katona, és oda vezetett a repülőhöz, megmutatta a papírt, itt vannak a technikai információk.
3: I'm going to do the first one, you watch me.
4: Én csinálom először a munkát, te nézed.
3: And we go through the documentation, the
4: a dokumentumok alapján, meg a tervek alapján.
3: Next time he took me out, he says, now you do it, and I'm going to watch you.
4: Utána mondta másodszor, hogy most te csináld, és én nézlek.
3: When I showed him that I was competent,
4: és amikor megmutattam, hogy már alkalmas vagyok,
3: okay, I was then released to the next level.
4: Akkor léptettek a következő szintre.
3: Into a full release.
4: Amikor teljesen átengedték a feladatot.
3: But I was still governed by the same technical orders.
4: De ugyanazok a technikai utasítások irányítottak továbbra is.
3: See, the full release didn't just mean that now I can go out and do whatever I want to do. Oh no.
4: Tehát az, hogy kiengedtek önálló munkára, nem azt jelenti, hogy most már azt csinálok, amihez kedvem van.
3: I was still governed by the same orders that came from above.
4: Hanem ugyanazok a fentről jövő parancsok utasítottak engem is.
3: They told me what to do and how to do it properly.
4: Amíg már tudtam, hogy mit és hogyan kell jól csinálni.
3: I just didn't need a physical supervisor over my shoulder watching me anymore.
4: Akkor már nem volt arra szükségem, hogy a vállam fölött állandóan valaki kukucskálja, hogy mit művelek.
3: And I believe that's what release under the anointing or the empowering of the Holy Spirit looks like.
4: És ehhez hasonló az, amikor a Szent Szellem kenete és tekintélye alatt kiengedünk valakit a szolgálatra.
3: The Lord can now send me on assignments.
4: Az Úr most már kiküldhet feladatokra.
3: And I'm mature enough not to have someone over my shoulder to make sure that I do everything correctly.
4: És elég élet vagyok ahhoz, hogy ne legyen szükségem arra, hogy mindenki minden mozdulat, hogy valaki minden mozdulatomat nézze, hogy jól csinálom-e.
3: I can read the technical data myself.
4: Én magam el tudom a technikai részleteket olvasni.
3: I can interpret it correctly.
4: Helyesen tudom értelmezni őket.
3: I can apply it correctly.
4: És jól tudom alkalmazni.
3: And I'm not doing my own thing.
4: És nem a saját elképzeléseimet valósítom meg.
3: See, that's how the kingdom operates.
4: Így működik a királyság.
3: Amen. And so Jesus moved them through that, and he said before he ascended to the Father.
4: Tehát Jézus ezeken vitte át a tanítványait, és utána mielőtt fölment az Atyához.
3: Now go back to Jerusalem and wait for the Spirit that I have told you about, this promise that I told you about.
4: Azt mondta nekik, hogy most menjetek vissza Jeruzsálembe, és várjatok a Szent Szellem ígéretére, aki majd fölülről rátok száll.
3: And when he comes,
4: és amikor ő eljön,
3: he will empower you to do the job, that the mission that I have given you.
4: Ő hatalmat ad nektek arra, hogy elvégezzétek a feladatot, amit rátok bíztam.
3: Number 7.
4: Hetedik pont.
3: Is reproduction.
4: Szaporodás, sokszorozódás.
3: This is the final stage of maturity.
4: Ez az érettségnek a végső fázisa.
3: We are now not just sons, young sons.
4: Ekkor már nem csak fiatal fiak vagyunk.
3: We're not just grown to become mature sons.
4: Nem csak azzal nőttünk fel, hogy érett fiak lettünk.
3: We have now grown to where we are becoming reproducing sons.
4: Hanem már oda jutottunk el, hogy mi is fiakat hozunk létre.
3: And of course, I say, ladies, you understand when I say sonship, that is not, that has nothing to do with gender. That's male, female, male, right?
4: És újra mondom, ugye, hogy hölgyeim, önök is tudják, hogy ez nem egy nemi kérdés, tehát az, hogy fiúság meg fiakat létrehozni, ez nem csak a férfiak dolga.
3: When I say sons, Ibi is just as much a son of God as Paul is a son of God.
4: Tehát amikor Isten fiairól beszélek, Ibolya éppen úgy Isten fia, mint Pali.
3: Paul says, in Christ there's neither male nor female in Christ.
4: Azt mondta Pál, hogy Krisztusban nincsen sem férfi, sem nő.
3: Amen? Okay. And so we are now released into reproducing. What is the first commandment God gave mankind?
4: Tehát ekkor már ki vagyunk bocsátva a fiak létrehozására. Mi volt Isten első parancsa az emberiséghez?
3: That's right. It's not the first of Moses' ten commandments. The first commandment was to Adam and Eve.
4: Tehát Ádám és Éva kapta az első parancsot.
3: Be fruitful.
4: Gyümölcsözők legyetek.
3: And multiply.
4: Szaporodjatok és sokasodjatok.
3: Take dominion over the earth.
4: És vegyétek a földet uralmatok alá.
3: That commandment is still in effect.
4: Ez a parancs még mindig érvényes.
3: When God speaks his word, it is eternal, it will never and cannot ever be revoked.
4: Amikor Isten kimond egy szót, az örökké való és soha nem vonható vissza.
3: His word is as active right now, this minute, as it was when he first spoke it to Adam and Eve.
4: Az Istennek ez a szava is ugyanannyira hatályos és érvényes és erőteljes ma, mint amikor kimondta Ádámnak és Évának.
3: So what does that mean practically?
4: Mit jelent ez a gyakorlatban?
3: That means practically the word of the Lord to E.B. and to Polly is, the Lord God Almighty says, be fruitful and multiply. Ez take dominion over the earth.
4: Ez azt jelenti, hogy Ibolyának és Palinak is azt mondja most az Úr, hogy szaporodjatok és sokasodjatok és hajtsátok a földet az uralmatok alá.
3: Do we have ears to hear what the Father is saying?
4: Van fülünk annak meghallására, amit az Atya mond?
3: Do we have hearts to obey?
4: Van szívünk az engedelmességre?
3: Or will we just say, oh, God spoke that to Adam and Eve 6,000 years ago, it doesn't apply to me?
4: Vagy azt mondjuk, hogy ó, Isten ezt 6,000 évvel ezelőtt mondta Ádámnak és Évának, rám nem vonatkozik.
3: Of course it applies to me.
4: Természetesen vonatkozik.
3: Now, I believe we reproduce in a number of ways.
4: Én hiszem, hogy számos módon tudunk sokasodni.
3: It's not just physical children, though it includes children.
4: Nem csak a fizikai gyerekeink által, noha ő rájuk is vonatkozik ez.
3: Estella and I have been embracing or attempting to embrace the commandment of the Lord.
4: Hogy Stella és én megpróbáltuk az Úrnak a parancsát alkalmazni magunkra.
3: She bore children, I watched.
4: Tehát a feleségem szült gyerekeket, én figyeltem.
3: We've adopted children.
4: De örökbe is fogadtunk.
3: We fostered children.
4: Mostanha gyerekeink is vannak.
3: We've brought foreign exchange students from overseas to live with us.
4: Néhányat magunkkal hoztunk a tengeren túlra, hogy velünk éljenek.
3: We brought difficult problem children from other parts of the country to come live with us for a while.
4: Az országból néha egy-egy időre magunkhoz fogadunk problémás gyerekeket, hogy nálunk legyenek egy darabig.
3: In fact, the biological mother of our two children.
4: Igazából a két gyerekünknek most a biológiai anyukája.
3: Was continuing to have great problems even after the second child was born.
4: Folyamatosan problémákkal küzdött a második gyermeke megszületése után is.
3: And she was in the wrong peer group. She had bad friends.
4: És rossz társaságban volt.
3: And we said we prayed about it.
4: És mi imádkoztunk a dologért.
3: And my wife and I invited her to come live with us in Florida for a season.
4: És amikor Floridában voltunk, egy időre magunkhoz hívtuk a feleségemmel, hogy lakjon nálunk.
3: Imagine that.
4: Képzeljétek el.
3: This is the biological mother of our two children.
4: A két örökbefogadó gyerekünk biológiai anyja.
3: Was about 18 years old, about as old as my older children.
4: Gyakorlatilag 18 éves volt, mint a nagyobb gyerekeim.
3: Now we weren't being foolish. We prayed and we felt the Lord said this. Yes, this is my heart.
4: Tehát mi nem voltunk bolondok, imádkoztunk és úgy éreztük, hogy az Úr azt mondja, hogy az ő szívében ez van.
3: I believe we can do anything that the Lord tells us to do.
4: Én hiszem, hogy mindent meg tudunk tenni, amit az Úr, tehát az Úr mond.
3: As we were singing earlier.
4: Ahogy már korábban láttuk.
3: Amen. But it has to be the Lord.
4: De az Úrnak kell mondania.
3: She came and lived with us for about 3 months.
4: Tehát körülbelül 3 hónapig élt nálunk ez az asszony.
3: She got saved.
4: Megtért.
3: Water baptized.
4: Bemerült vízbe.
3: Spirit baptized.
4: A Szent Szellembe is.
3: And we were going on a little cruise as a family, and my older two teenagers said, "Is it okay if we invite our other friends to come with us? Some other friends to come with us?"
4: És akkor elmentünk egy hajóútra, és akkor a nagyobb gyerekei megkérdezték, hogy nem baj, hogy a néhány barátunkat is meghívjuk erre.
3: And this is a boat cruise, and if they're going to pay for it, I mean, the better. I don't care.
4: Ugye hát ez egy hajóút volt, egy hajót béreltünk, és ugye minél többen vagyunk, annál többen fizetjük, úgyhogy nem baj.
3: I don't mind if 3 or 4 of their friends come along.
4: Tehát én nem bánom, ha még 3-4 barátjuk eljön.
3: You know how many came along? 30.
4: Tudjátok, nem akarok túlozni, 30-al jöttek.
3: We were half of the boat.
4: Tehát teljesen tele volt a hajó.
3: And Elena, the biological mother, came with us. We invited her to come with us on this trip. Because for that moment, and that time, and that short season, she was under my covering. She was under my fatherhood.
4: És tehát meghívtuk ugye ezt az hölgyet is, aki a gyerekeknek az anyja volt, mert abban a rövid időszakban az én szellemi atyaságom alatt élt, tehát az én felezetem alatt.
3: And on that 3-day cruise, she met her husband.
4: És ezen a 3 napos hajúton találkozott azzal, aki a férje lett.
3: But he was one of the friends that my kids, my older two invited.
4: Tehát ő volt az egyik barátja a másik két gyerekemnek, akiket ők meghívtak.
3: She met him, fell in love.
4: Találkoztak, egymásba szerettek.
3: Married him.
4: Összeházasodtak.
3: And now he later finished school. He's now a police officer.
4: Később a férfi befejezte ugye az iskoláit, rendőrtiszt lett.
3: They have now 3 children of their own.
4: Most van 3 saját gyerekük.
3: And they're living very happily.
4: És nagyon boldogan élnek.
3: Amen. You see, that's just simply being God's instrument to influence and to disciple the world He's placed us in.
4: Tudjátok, egyszerűen ez azt jelenti, hogy az Úr eszközei vagyunk abban, hogy tanítványá tegyük azt a világot, amiben éppen élünk, ami körülöttünk van.
3: This is not hard in the sense that I couldn't dream something like that up. I mean, I couldn't dream it up.
4: Ez nem nehéz abban az értelemben, hogy én ezt meg sem álmodhattam volna, hogy ilyet fogok csinálni.
3: All I have to do is be obedient one simple step at a time.
4: Csak egyszerűen engedelmeskednem kell lépésenként.
3: And then God can use us as vessels to do amazing things.
4: És aztán Isten használni tud minket arra, hogy elképesztő dolgokat hajtson végre.
3: So that we bring forth fruit that glorifies the Father.
4: Olyan gyümölcsöket teremhetünk, amelyek dicsőítik az Atyát.
3: So as we said, be fruitful and multiply.
4: Ahogy már mondtuk, sokasodjatok, szaporodjatok.
3: As we've said, quoted many times, I quoted again in 2 Timothy, all the things that you have heard from me in the presence of many witnesses entrust to reliable men who are also qualified to teach others.
4: Ahogy már többször említettük a 2 Timóteusból, ahol Pál azt mondja Timóteusnak, hogy válasz hű embereket, és amiket én neked tanítottam, add nekik tovább, hogy ők is utána tovább taníthassanak másokat.
3: Amen? So Jesus selected his disciples and put priority on the ones that the Father gave him. It's probably a more accurate way to say it.
4: Tehát Jézus kiválasztotta a tanítványait, azt hiszem az a helyes kifejezés, hogy olyan fontossági sorrendet állított fel, amilyet az Atya helyezett elé.
3: The disciples did the same thing.
4: Az apostolok ugyanezt tették.
3: Paul has an encounter with Christ, he then does the same thing.
4: Pál aztán találkozott Krisztussal, ő is ugyanezt tette.
3: And Paul has his Timothy and his Silas and his Titus.
4: És aztán Pálnak megvolt a Timóteusa, a Titusa meg a Silása.
3: Right? Jesus has his Peter and his Paul and his James. Peter, James and John and
4: Jézusnak megvolt a Péter, a János.
3: Yeah, right, okay. You know what I'm talking about. You know those guys.
4: Tudjátok, hogy kikről beszélek.
3: So the question, I guess, today is, who are your 3? Who are your intimate ones that you're responsible for?
4: Tehát az a kérdés, hogy ki a te 3 embered? Kik azok, akikhez a legközelebb állsz, és akikért felelős vagy?
3: If I was to ask Jesus, Lord, who are your disciples? He wouldn't say, I don't know, I'll get back to you. He knew.
4: Hogyha Jézus megkérdezte volna valaki, hogy kik a tanítványaid, nem azt mondta volna, hogy hát most majd elgondolkodom rajta, majd később elmondom, nem ő tudta, kik azok.
3: If I said, Jesus, who are your inner three? Who's your core three disciples?
4: Hogyha megkérdeztük volna Jézus, hogy ki a te három kulcsfontosságú, legbelsőbb, legfőbb tanítványod?
3: He would know.
4: Tudta volna.
3: Now I ask you, do you know?
4: Titeket kérdezlek, ti tudjátok?
3: Because if we don't know, then we have to ask ourselves in a very important question, why don't we know?
4: Mert hogyha nem tudjuk, akkor fel kell tennünk magunknak egy nagyon fontos kérdést, miért nem tudjuk?
3: Amen? Okay, ooh, that was quiet.
4: Mindenki hű, de csendben van.
3: Now, let's look at this process of what we are called to do as in a life cycle of parenting.
4: Most nézzük meg, hogy mit kell tennünk, amikor egy egész életen keresztül vagyunk szülők.
3: I'm going to say the same thing but in a different way.
4: Ugyanezt szeretném mondani, csak másképpen.
3: When our children grow up, arise up, natural children and spiritual.
4: Amikor a gyerekeink felnőnek, akár a fizikai, akár a szellemi gyermekeink.
3: We're going to basically go through three phases.
4: Alapvetően három szakaszon mennek át.
3: And this has been studied for decades and decades. I mean, this is I learned this in my advanced degrees in university. So it's just it's understood by the world, okay?
4: Tehát ezt már évtizedek óta tanulmányozzák, tanítják és tanulják mindenhol, mikor én voltam egyetemen és végzős voltam, nekem már tanították.
3: And how humans develop.
4: Úgyhogy az egész világ tudja, hogy hogyan fejlődnek az emberek.
3: The first phase is dependence.
4: Az első szakasz a függőség.
3: Spiritual and physical children are born completely dependent. Would you agree?
4: A függés, tehát a szellemi és a fizikai gyerekek is úgy születnek, hogy teljesen tehetetlenek. Így van, egyetértetek?
3: I've had four of them, and I tell you, every one of them started the same way.
4: Bárhány gyerekünk született, bárhányat láttunk, mindegyik ugyanígy volt.
3: They were incapable of living without support and help initially in the first stage.
4: Az első szakaszukban képtelenek segítség, odafigyelés nélkül élni.
3: And I think we can all picture what that dependence looks like. We have to be there to help, to take care of, to be very, very hands-on.
4: El tudjuk képzelni, hogy milyen ez a segítség, támogatás, mindent ott kell lennünk a közelükben, és mindent meg kell tennünk velük.
3: And that will be very similar for young spiritual believers that come to Christ. They are very dependent. They have lots of questions.
4: Azok a szellemi hívők is, akik frissen megtérnek Krisztushoz, nagyon sok segítségre szorulnak, nagyon sok a kérdésük.
3: And they are very, very vulnerable. The enemy can take them out very easily if they are unattended.
4: És nagyon sérülékenyek, tehát az ellenség nagyon gyorsan ki tudja őket venni a hálóból, hogyha nem figyelünk rájuk.
3: The next phase is what I would generally refer to as the teenage years.
4: A következő szakasz az a tizenéves kor, általában így szokták hívni, kamaszkor.
3: And our children go from dependence to the next phase, which is independence.
4: Tehát a gyerekeink ebben a szakaszban a tőlünk való függésből átváltanak függetlenségbe.
3: Does anyone have any teenagers in the house?
4: Van itt valaki, akinek tizenéves gyereke van?
3: You know what I'm talking about.
4: Akkor tudjátok, miről beszélek, ugye?
3: Something happened to our precious child.
4: Hirtelen megtörtént a mi drága gyermekünkkel is.
3: They are now wanting to be independent.
4: Hirtelen már önállóak akarnak lenni.
3: And suddenly they're no longer happy being told what to do. They want to make some of their own decisions.
4: Most már nem örülnek annak, nem jó nekik, hogyha megmondjuk nekik, mit csináljanak, hanem ők akarják meghozni a döntéseiket.
3: And if they're not allowed to do that, they start becoming resentful.
4: És hogyha nem engedjük ezt nekik, akkor elkezdenek neheztelni.
3: And after becoming resentful, if that doesn't change, then they start becoming rebellious.
4: És hogyha a neheztelős állapotuk után még mindig nem engedünk nekik, akkor lázadóvá válnak.
3: Amen? Now it doesn't need to be that way, but it can be that way if we don't understand the cycle that I'm explaining.
4: Nem muszáj, hogy így történjen, de történhet így, hogyha nem értjük meg azt a kört, amiről most beszélnek, azt a folyamatot.
3: Okay. Franz mentioned a little bit last night about sometimes the inevitable spiritual son that rises up against his father.
4: Ugye tegnap este Franz beszélt arról, hogy néha elkerülhetetlen, hogy egy szellemi fiú felkeljen az atya ellen,
3: it's
4: vagy
3: not,
4: az szemben.
3: It's not always, but frequently this is the problem.
4: Nem mindig, de gyakran ez a probléma.
3: The son has now grown to where he's no longer a child.
4: Hogy a fiú felnőtt és már nem gyerek.
3: But he's also not a man.
4: De még nem is férfi.
3: He's somewhere in between.
4: Hanem valami a kettő között.
3: And he's being pulled in two different directions.
4: És két különböző irányba húzódik.
3: He's feeling these feelings of independence. Well, I'm no longer a child.
4: Már ébredeznek benne a függetlenségi érzések, hogy ő már nem gyerek.
3: And I don't want to be treated like a child.
4: És nem akarja, hogy gyerekként kezeljék.
3: And they begin to start pushing and testing boundaries.
4: És akkor elkezdi próbálni feszegetni a határokat.
3: Amen.
4: Így van.
3: That happens in the natural and that happens in the spiritual.
4: Ez megtörténik földi szinten és szellemi szinten is.
3: Now wise and experienced disciples understand that cycle.
4: A bölcs és a tapasztalt tanítványképzők ismerik ezt a folyamatot.
3: And we begin that process to help lead them through that season.
4: És akkor elindítunk egy cselekedett folyamot, ami segít nekik átkelni ezen a szakaszon.
3: Back to my first process there. This is now that limited release under supervision.
4: Tudjátok, ez a felügyelet alatti részleges kiküldés vagy felszabadítás.
3: Okay, you're no longer a child and I will no longer treat you like a spiritual child.
4: Már nem vagy gyerek és nem is kezellek szellemi gyerekként.
3: But I also will help you see that you're still not a mature man and I will not treat you like you are a mature man.
4: De azt is tudnod kell, hogy még nem vagy érett férfi és én nem is foglak úgy kezelni, mintha az lennél.
3: So let's work together.
4: Hát akkor menjünk együtt.
3: And we start giving limited release to let them start making some decisions.
4: És akkor adok neked egy korlátozott szabadságot arra, hogy bizonyos döntéseket meghozz.
3: Right?
4: Így van.
3: This is right.
4: Ez helyes.
3: This is necessary.
4: Ez szükséges.
3: And in pastoral ministry and Polly and Duncan and all of those who have been in pastoral ministry in this room, if you've been in ministry long enough, you will agree with this observation.
4: Tudjátok, Pali és Duncan és sokan ebben a teremben, akik már hosszabb ideje pásztorolnak, tudják, hogy ez a megfigyelés helyes, pontos.
3: The parents that rose up and tried to train up or parent their children all the way up through when they're ready to go to college or go, you know, be released, and they protect them.
4: Tehát vannak olyan szülők, akik védik és kísérgetik a gyerekeiket egészen addig, amíg el nem mennek egyetemre.
3: They don't let them make any decisions.
4: És nem engedik nekik, hogy bármilyen döntést
3: hozzanak. For fear that they will make the wrong decision.
4: Mert félnek attól, hogy rosszul fognak dönteni.
3: They're not allowed to experiment to make any mistakes.
4: Nem engedik őket, hogy kísérletezzenek dolgokkal és esetleg hibákat kövessenek el.
3: In other words, they're never allowed to mature out of dependence and they are still dependent and they're now 18, 19, 20, 21 years old.
4: Nem nőnek ki ezek a gyerekek a függésből a szülőktől, nem fejlődnek függetlenné, még akkor is, hogyha 18, 19, 21 évesek.
3: And that's not good parenting.
4: De ez nem jó szülői magatartás.
3: And you know what the observation is of all those children then that leave home having never experienced and been trained for release?
4: Tudjátok, hogy mi a megfigyelés azokkal a gyerekekkel kapcsolatban, akiket egy ennyire védett közegből küldenek el mondjuk egy másik városba főiskolára?
3: They are plunged into the world completely unprepared.
4: Teljesen felkészületlenül potyannak bele a világ tengerébe.
3: They don't know how to make decisions because they were never allowed to make decisions.
4: Nem tudják, hogyan kell dönteni, mert soha nem engedték őket dönteni.
3: And they are not prepared for what is going to face them in the real world and with a real devil, with a real enemy.
4: És nincsenek felkészülve arra, hogy mivel fognak találkozni a valódi világban, amikor a valódi ellenség áll velük szemben.
3: And so, just as we train up our natural children, we have to be so wise to understand that many times, sometimes it is rebellion, but it's not always rebellion.
4: Tehát ahogyan a fizikai gyerekeinkkel is van, nagyon bölcsen meg kell tudnunk állapítani a szellemi gyerekekkel is, hogy mikor van olyan helyzet, hogy nem lázadnak, néha lázadnak, de van, amikor az nem lázadás.
3: And no matter what it is, the God's answer is still the same. It is biblical godly parenting.
4: És hogy akkor is, hogyha véletlenül lázadás. Mindig Istennek ugyanaz a bölcs válasza van erre, bibliai módon kell a szülőknek viselkedni.
3: Amen? And that's true spiritually.
4: És ez szellemi szülőknél is igaz.
3: I can look back now over many years, as many of you can, and I've seen how many spiritual sons that grew up into this second phase of life.
4: Én is hozzátok hasonlóan, most már sok év szolgálatra tekintek vissza, és látok sok olyan szellemi gyermekemet, aki már ebbe a tizenéves szintbe nőtt bele.
3: And they were ready to start exercising some of their God-given skills and abilities, but they were given no opportunity to do so.
4: És már készek voltak arra, nem az én szellemi gyerekeim akár, készen voltak már arra, hogy néhány Istentől kapott készségüket, ajándékokat használják, de nem kaptak teret erre.
3: And eventually the frustration becomes rebellion.
4: És végül a frusztráció az válik a végükké.
3: And it's bad.
4: Ez egy rossz dolog.
3: And it's tragic.
4: Ez egy tragikus dolog.
3: And it can't always be avoided, but I believe it can frequently it can be avoided if we understand discipleship.
4: Ezt nem kell, lehet mindig elkerülni, de hiszem, hogy sokszor el lehet kerülni, hogyha jól értjük a tanítvány képzést.
3: Amen. And so right now my first two have gone through this cycle. My oldest is 28, my daughter is 26.
4: Tehát most már ugye túl vagyunk mi ezen a szakaszon. A lányom 26 éves, a másik 28.
3: My second two, my daughter is 10, my son is 8.
4: Az utolsó két gyerekem pedig 10 és 8 éves.
3: And she's already starting this transition into this age, a little this next phase a little early for me.
4: És a kisebbik lányom most egy kicsit szerintem túl korán kezd belépni a második szakaszba.
3: But I embrace the challenge. I embrace the challenge.
4: De én magam mivel teszem a kihívást, okay. Elfogadom.
3: And I pray for God's wisdom where I lack it.
4: És én imádkozom Isten bölcsességéért, mert hiányzik.
3: Because I have to now, with the Lord's assistance, I have to help now her transition through this season.
4: Mert most az atya az Úr segítségével nekem kell őt segítenem ezt a lányomat abban, hogy átkeljen ezen a változó koron.
3: Into the ultimate destination.
4: Az hogy eljusson a végállomásig.
3: And that destination is not independence.
4: Az a végállomás az nem a függetlenség.
3: That destination is interdependence.
4: Hanem a kölcsönös függés.
3: Interdependence.
4: Tehát kölcsönösen egymásra hagyatkozunk.
3: That's what maturity and a mature understanding will produce.
4: Ez hozza létre a dolgok érett értelmezése.
3: It is when we realize that I am a part of something much bigger than myself.
4: Amikor felismerem, hogy valami önmagamnál nagyobb dolognak vagyok a része.
3: I am a part of many, many different working parts that must work together to produce the right result.
4: Része vagyok egy gépezetbennek, aminek egy tagja vagyok, aminek sok más alkatrésze van, ezek mind együtt működnek a megfelelő eredmény eléréséért.
3: Amen. And so when someone comes into or grows or matures into interdependence,
4: tehát amikor valaki már addig nő és érlelődik, hogy ebben a kölcsönös függésben van,
3: they understand how to work in a team.
4: Akkor megértik, hogyan kell csapatban dolgozni.
3: They understand how to work under authority.
4: Tudják, hogyan kell tekintély alatt dolgozni.
3: They understand how to be still totally an individual.
4: Tudják, hogy hogyan maradhatnak teljesen egyéniek.
3: But as an individual, they realize and they see how they fit into something bigger.
4: Ugyanúgy magukat egyénként bele tudják képzelni, látni a nagy egészben, mint annak része.
3: Interdependence allows me to say, you know what, in the body of Christ, I'm an ear. I am not an eye, and I am totally okay with what God is doing.
4: Hogyha értem ezt a kölcsönös függést, akkor tudom azt mondani, hogy benne vagyok Krisztus testében, én fül vagyok, nem pedig szem, és nekem ez így teljesen jó.
3: I don't envy the ear, I mean the eye. I don't envy
4: vagyok,
3: the eye.
4: Tehát, hogyha én fül vagyok, és nem szem, én nem vagyok irigy a szemre.
3: I'm not jealous of the foot.
4: És nem vagyok irigy a lábra.
3: The incredible accomplishments of the hand don't cause me to be insecure.
4: Az, hogy fantasztikus dolgokat végezel a kéz, ettől én nem leszek bizonytalan.
3: Because God didn't make me the eye, the foot, or the hand. He made me the ear.
4: Mert az Úr engem nem szemmé, lábbá, kézé tett, hanem füllé.
3: Amen? And we realize, like Franz was saying last night, we wait for God's assignment to come in God's timing.
4: És felismerjük azt, amit Franz is mondott, hogy ekkor készek vagyunk arra, hogy Istentől kapott feladatot elfogadjunk a megfelelő időzítésben.
3: Right? A young independent man in his trying to find his identity in his teen years.
4: Egy fiatal ember, aki a tizen éveiben van és a függetlenségre törekszik és próbálja megtalálni önmagát.
3: She looked very differently than a mature man and woman now who have grown beyond that childhood.
4: Egészen másként néz ki, mint egy érett férfi vagy nő, aki már túlnőtt ezen a gyerekkoron.
3: Is it okay for my teenagers to be looking for and seeking identity? Who am I? Why am I here? What is this going? That's exactly what's to be expected.
4: Rendben van az, hogyha a tizenéves gyerekem az identitását keresi, a célját keresi, hogy mire menjen az élettel? Igen, hát ebben az időszakban neki ezt kell tenni.
3: But the father doesn't expect that as we go into our 20s and 30s and 40s.
4: De amikor már a 20-os, a 30-os vagy a 40-es éveiben van a gyerek, akkor az apa már nem ezt várja tőle.
3: Because by then now we have our identity in Christ.
4: Addigra már meg kell, hogy legyen az identitásunk Krisztusban.
3: We're not trying to perform to please someone or get someone's approval.
4: Már nem próbálunk úgy teljesíteni, hogy mondjuk az apának a jóváhagyását elnyerhessük vagy
3: kegyét. Like Jesus's relationship with the Father says, I don't do anything, I don't say anything that the Father doesn't say or do.
4: Jézus ugye azt mondta, hogy én nem teszek semmit önmagamtól, hanem azt teszem, amit az atyától látok, azt mondom.
3: What an incredible place of peace.
4: A békességnek egy fantasztikus helyét találta ezzel meg.
3: Of ceasing from striving under the works of the law.
4: már nem küszködött és nem próbált a törvénynek eleget tenni.
3: In fact, the Hebrews writer says this is really what was being spoken of the Sabbath day as it projects into its greater fulfillment, that we would enter into the Sabbath rest of the Lord. Not just one day a week, every day.
4: Ezt mondta a zsidó levélnek a szerzője, hogy ez az, amiről az Ószövetség szólt, és áttükrözte már az Új Szövetségbe, hogy el fog jönni a nap, amikor beléphetünk az Úrnak a békességébe, a szombatjába, és ez nem csak heti egy napon, hanem minden napon.
3: As we mature in Christ into interdependence, we mature into the Sabbath rest of the Lord.
4: Amikor belefejlődünk Krisztusban ebbe az egymástól való kölcsönös függésbe, akkor ezzel belépünk az Úrnak a szombatjába.
3: And that's reflected by our ceasing from trying, striving to accomplish things in the works of our own flesh.
4: És ez abban látszik meg, hogy abban hagyjuk a küszködést, hogy a saját testi erőnkkel próbáljunk elvégezni, elérni dolgokat.
3: Do you have ears to hear what I'm saying?
4: Van fületek annak meghallására, amit mondok?
3: Not many have entered into the third phase of Christian maturity.
4: A keresztény érettségnek ebben a harmadik szakaszában nem sokan léptek még be.
3: And I'm not going to say that's the only reason for the problems and the strife in the division in the body of Christ, but I will tell you it is one of the biggest reasons.
4: Nem akarom azt mondani, hogy ez az egyetlen oka annak, hogy Krisztus testében küszködés van és nehézségek vannak, de azt akarom mondani, hogy ez biztos, hogy az egyik fő oka.
3: Amen? Okay, just an important thought I wanted to share. Let me go on to my next thought.
4: Még egy gondolat, amit el akarok erről mondani, aztán jön a következő gondolatom.
3: What was Jesus looking for in his disciples?
4: Mit keresett Jézus a tanítványaiban?
3: I believe as we look at his 12.
4: Én hiszem, hogy megnézzük ezt a 12 embert.
3: They came from all walks of life.
4: Az mindenféle életútból jöttek ezek.
3: Fishermen.
4: Halászok.
3: Political activists.
4: Politikai aktivisták.
3: Tax gatherers.
4: Adószedők.
3: Common people.
4: Hétköznapi emberek.
3: Rich and poor.
4: Gazdagok és szegények.
3: Educated and uneducated.
4: Képzettek és képzetlenek.
3: So he didn't seem to select disciples from any particular background or orientation.
4: Tehát úgy tűnt, hogy a tanítványai kiválasztásakor nem egy bizonyos hátterű embert keresett.
3: But I do believe that he was very wise and he selected the kind of soil that he knew would reproduce.
4: De én hiszem, hogy Jézus nagyon bölcsen olyan talajokat választott ki, amelyekről tudta, hogy sokat fognak teremni.
3: Remember the parable that Jesus gave explaining the kingdom. The word of God falls on all kinds of different soil.
4: Jézus az Isten királyságáról mondani egy példázatot, aminek az a lényege, hogy a mag sokféle talajba esett.
3: It falls upon shallow soil.
4: A sekély talajba.
3: Hard ground.
4: A kemény földbe, sziklásba.
3: Ground that is covered with thorns and thistles and weeds.
4: Olyan talajba, ami tele van tövisekkel és gazokkal.
3: But some seed will fall on good soil.
4: De néhány mag jó talajba esik.
3: And that soil will produce 30 and 60 and 100 fold times.
4: És az ebbe hullott mag az 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termést hozott.
3: Do you suppose Jesus who gave that parable understood his own parable?
4: Gondoljátok, hogy Jézus, aki elmondta ezt a példázatot, értette ezt a példázatot?
3: Could it be?
4: Igen, lehet.
3: I believe that he was looking at the hearts of those he selected.
4: Én hiszem, hogy ő figyelte azoknak a szívét, akiket kiválasztott.
3: And he looked beyond all the things I just listed, all their backgrounds, it didn't matter.
4: Nem számított neki, hogy milyen háttérből jöttek, a külső dolgokat nem nézte.
3: He was looking for three things that ultimately he wanted in his core team.
4: Hanem három tulajdonságot keresett azokban, akiket igazából a csapatja magjává akarta tenni.
3: And as a result, he committed to putting his priority time on these individuals.
4: És végső soron emiatt kötelezte el magát arra, hogy ezzel a három emberrel tölti a legtöbb időt.
3: It's no secret, because he tells us.
4: Ez nem titok, hogy miket keresett bennük, mert elmondta.
3: In John 8:31.
4: A János 8:31-ben
3: Jesus says that if you will continue in my word, you shall truly be my disciples.
4: Azt mondta Jézus, hogy ha megmaradtok az én beszédemben, így valóban az én tanítványaim vagytok.
3: And repeatedly throughout the New Testament, if you love me, you will keep my commandments.
4: És az Új Szövetségben ismételten mondja, hogy ha szerettek engem, megtartjátok a parancsaimat.
3: So number one, Jesus is looking for the soil of obedience.
4: Tehát először is Jézus az engedelmesség talaját keresi.
3: That's where he wants to work. That's where the master labor the
4: ebben akar dolgozni.
3: Right, the vineyardsman. That's he's going to work in a garden. He wants to work in that soil.
4: Ő, mint a szőlőskert tulajdonosa, egy jó talajt keres, abban akar dolgozni.
3: Number one is obedience, number two is love.
4: Tehát az első az engedelmesség, a második a szeretet.
3: All men will know that you're my disciples if you have love one for another.
4: Mindenki arról tudja meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek.
3: Not phileo, agape love.
4: Nem fileóval, hanem agape szeretettel.
3: Because he just doesn't say love, he says to love one another how? The way I have loved you.
4: Mert azt mondja, nem csak az, hogy szerettek, hanem úgy szeretitek egymást, ahogy én szerettelek titeket.
3: What a difference.
4: Micsoda különbség. Micsoda különbség.
3: So he's looking for the soil to plant the kingdom in, and it's the soil of obedience.
4: Tehát talajt keres, amibe elvetheti a királyságot, ez pedig az engedelmesség talaja.
3: It's the soil of kingdom love.
4: A királyságbeli szeretet talaja.
3: And it's the soil of fruitfulness.
4: És a gyümölcsözés talaja.
3: Whereby is my Father glorified, that you bear much fruit and prove to be my disciple.
4: Abban dicsőítetik meg az Atya, hogy ti sok gyümölcsöt kerestek és teremtek, és ezzel derül ki, hogy a tanítványaim vagytok.
3: That is John 15:8.
4: Ez a János 15:8 volt.
2: Elhangzott a Tanítványképzés című tanítássorozat 9. része, melyben Darko Kreiner tanított.
0: Ez volt a Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 5. részét hallhatjuk, melyben Barry Whistler tanít.
4: Good afternoon. Cheryl and I are very happy to be here again. We've always enjoyed this conference.
5: Nagyon örülünk, hogy újra itt lehetünk.
4: We've gotten to know a number of you through the years, so I've enjoyed the fellowship.
5: Az elmúlt években többeteket megismertünk már személyesen, és örülünk, hogy
4: újra együtt to be with spiritual dad Alan.
5: Mindenek előtt nagyon jó, hogy együtt lehetek a szellemi atyámmal Alan-nal.
4: And as Franz said, we've become real close brothers.
5: És ahogy mondani szoktuk, szoros barátokká váltunk.
4: I'm an only child because my only brother died when I was very young.
5: Én még gyermek voltam, amikor az egyetlen bátyám nagyon fiatalon
4: meghalt. So through Alan, I've met a couple, but particularly Franz, that are brothers to me now.
5: És Alan-en keresztül találkoztam Franzsal, aki igazából egy, mint a bátyám.
4: I thought it was a wise decision for Franz to treat this topic in 2 years.
5: Úgy gondolom, hogy ez nagyon bölcs döntés volt Franztól, hogy ezt a témát 2 év iskoláiban dolgozza fel.
4: You know, because we need to learn to stand personally. In addition to being aggressive in our warfare for our cities.
5: Most szükségünk van arra, hogy magunk először stabilan tudjunk állni ahhoz, hogy a városunkért való szellemi harcba.
4: So in the sessions I have, I'm going to focus on the personal warfare that we have.
5: Azokban a tanításokban, amiket én fogok adni, a saját magunk személyes szellemi harcairól fogok beszélni.
4: As Alan already talked about, the word that's used is that we struggle or we wrestle.
5: Ahogyan Alan már beszélt, és a birkózás vagy küzdelem, küzdés kifejezéseket használta.
4: So that's close combat, it's not a war that's somewhere else.
5: Ez egy egészen közvetlen, minket személyesen, direkt módon érintő harc, nem egy
4: valahol
5: máshol zajló.
4: So we want to be people that can not only go to war, but that we can stand and stay in the war.
5: Nem csak azt kell megtanulnunk, hogy tudunk elmenni egy csatába, hanem azt, hogy kell kitartanunk egy harci helyzetben.
4: As a pastor, I want to be sure that people finish well.
5: Pásztorként meg vagyok arról győződve, hogy az emberek jól fogják elvégezni a futásukat.
4: So I think we need to teach our people how to wage the personal battle.
5: Ezért tudom azt, hogy meg kell tanítanunk az embereket, hogy hogyan harcolják meg a saját személyes harcaikat.
4: So that they stay in the war for a long period of time.
5: Azért, hogy a harc
4: so
5: közben kitartók tudjanak lenni hosszabb időn keresztül.
4: Theological truths that Alan has given to us, like he just spoke of our place in Christ.
5: Ellenen keresztül kaptunk már teológiai alapokat, például a Krisztusban lévő helyzetünkről.
4: The great truths that the Bible teach us about what's true for us.
5: Ezeket a nagy igazságokat, alapigazságokat, amiket a Biblia tanít nekünk ezzel kapcsolatban.
4: And we get to work that out on a very personal, practical level where we live.
5: És ezt meg kell élnünk egy nagyon gyakorlati módon is, abban a helyzetben, amiben benne vagyunk. Ellen történetei mindig bátorítanak engem.
4: Because it demonstrates that if we persevere and endure, even in hardship, God can give us breakthrough eventually.
5: Mert ezek azt bizonyítják, hogy ha kitartunk a nehézségek idején, akkor végül Isten mindig meghozza az áttörést számunkra.
4: But we have to stay in the battle.
5: De meg kell állnunk a harc közepette,
4: és ki kell
5: tartanunk.
4: So today I want to talk to you about being alert.
5: Mai napon arról szeretnék beszélni.
4: Another session I'll talk to you about being strong in the battle.
5: Hogy hogyan készüljünk fel. Arról is fogunk beszélni, hogy hogyan kell kitartanunk a harcban.
4: Interacts with spiritual warfare.
5: Fogok beszélni arról, hogy a kapcsolatok hogyan vesznek részt a szellemi harcban.
4: And a little bit on us being skillful in the use of our sword, the word of God.
5: És egy kicsit arról is, hogy hogyan kell specialisták lennünk Isten fegyvereinek a használatában.
4: And so we think of Franz facing off with the Dalai Lama.
5: Franz ugye szembe került ma Dalai Lámával.
4: But we also struggle every day in many little things where the enemy tries to trip us.
5: Naponta az ellenségnek olyan kisebb-nagyobb dolgai valamivel próbál bennünket megtámadni.
4: So our war is constant.
5: Tehát a mi háborús helyzetünk az állandó.
4: We are at war simply because God is at war.
5: Azért vagyunk folyamatos háborúban, mert Isten is háborúban áll. Isten semmilyen módon sem áll fenyegetés alatt ezáltal a háború által.
4: But he's actually the one that's waging a war.
5: De ő az, aki ezt a háborút vívja.
4: And God invaded the earth in the form of the person Jesus.
5: És Isten Jézus személyében lépett be ebbe a háborúba, és a gyülekezetet is bevonta ebbe a harcba.
4: So we need to convince the people in our churches that this war in the heavenlies is real.
5: A gyülekezetünkben arról, hogy ez a levegőjékben zajló háború ez valóságos.
4: It's not a theory or a scripted drama.
5: Ez nem egy teória vagy egy
4: drámai cselekvés,
5: hanem egy olyan harc, ami állandóan körülvesz bennünket, a környezetünket.
4: Of course, God is sovereign, as Alan was telling us.
5: Természetesen Isten szuverén, ahogy ezt Ellen is elmondta.
4: At the same time,
5: de egyidejűleg
4: we have real choices.
5: Vannak lehetőségeink döntéseket hozni.
4: And those are two truths that we have to hold in tension.
5: És két olyan igazság van, amit figyelembe kell vennünk.
4: To complicate matters even more.
5: És hogy még komplikáltabb legyen az egész dolog.
4: A third group of beings that have influence on things in the earth.
5: Van egy harmadik típusa is a teremtett lényeknek, akik befolyással vannak ebben a harcban, az angyalok és a démonok. És jól lehet a végkimenetel a harcnak egyértelmű. De a jelen időben zajló harcban nagyon fontos, hogy hogyan reagálnak a résztvevők a harci eseményekre. Például a mi személyes jólétünk és az egészségünk is.
4: So the power to affect things has not been monopolized by God,
5: és,
4: but is shared with creation. He has shared it. It's not just him himself that affects things, but people's choices and also the demonic.
5: Nem csak Isten az, ami befolyással van a harc kimenetelére, lefolyására, hanem az emberek döntései és a harcban résztvevő szellemi lények, tehát a démonok és az angyalok is befolyással vannak a harc
4: Sometimes people take the sovereignty of God and use it to mean that we should just accept everything that happens as it certainly must be the will of God.
5: Vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy Isten szuverén, és rá kell bíznunk mindent, és úgy mennek a dolgok, ahogy ő
4: But not everything that happens is the will of God.
5: De nem minden dolog, ami megtörténik, Isten
4: akarata. Our sin is not the will of God.
5: A bűneink nem Isten akarata.
4: Much of the evil that occurs in the world is not the will of God.
5: A legtöbb gonosz dolog, ami történik a világban, nem Isten
4: akarata. So we cannot be passive and be acted upon without any response.
5: Ezért nem lehetünk passzívak, és nem hagyhatjuk, hogy csak úgy
4: történjenek.
5: És ezek a dolgok nem jelentéktelenek Isten szemében.
4: God in his sovereignty allows us to participate in this struggle.
5: Isten és az ő szuverenitása része ennek a harcnak.
4: And the struggle is real, it's not a tightly scripted script.
5: És a harc az teljesen valós, nem egy elképzelt dolog.
4: So it's not a tightly written script, yeah.
5: A harc nagyon is valóságos, nem egy kis.
4: One of the best illustrations that I can think of is from the Old Testament in the life of Daniel.
5: Az egyik legjobb dolog, amit az Ószövetségből tudok hozni, az Dánielnek az élete.
4: Daniel began to pray and fast for the fulfillment of the prophetic word.
5: Dániel elkezdett imádkozni és böjtölni a profétai szavak beteljesedéséért.
4: And the Bible tells us from the very first day that he began to pray, God released an angel to bring the answer.
5: És a Biblia azt mondja, hogy azon a napon, amikor odaszánta magát az imádságra és a böjtölésre, Isten elküldött egy angyalt.
4: And when this angel finally reached Daniel, he said that I was withstood for 21 days.
5: És amikor ez az angyal elérkezett Dánielhez végül, akkor elmondta, hogy 21 napig feltartóztatták őt.
4: And it wasn't until Michael, an archangel, came and helped him that he actually could get through to Daniel.
5: És végül Mihály arkangyal jött és segítségére volt ennek az angyalnak, hogy Dánielhez el tudjon jutni.
4: So the delayed answer to Daniel's prayer was not that it because it wasn't God's will.
5: Az, hogy Dániel imájára jövő válasz késlekedett, az nem Isten akarata volt.
4: Because Daniel wasn't a mighty prayer warrior.
5: És nem is azért volt, mert Dániel nem lett volna egy szent imaharcos.
4: There was a struggle going on.
5: Hanem azért volt, mert egy harc folyt időközben.
4: And some will say, well, that was before the cross.
5: Valaki erre azt mondhatja, hogy hát ez persze ez a kereszt előtt történt, és a sátánt azóta legyőzte Jézus.
4: But you know, even after the resurrection, the apostle Paul was affected by powers of darkness.
5: Után Pál apostol is a gonosz erők hatása alá került.
4: And he told the Thessalonians, we wanted to come to you more than once.
5: És azt mondja a Thessalonikaiaknak, hogy többször is el akartunk menni hozzátok, de megakadályoztattak ebben bennünket.
4: So Paul might have chose to go, obviously.
5: Pál nyilvánvalóan elhatározta, hogy elmegy.
4: It certainly was the will of God for him to go to Thessalonica.
5: És Isten akarata volt az, hogy ő Thessalonikába menjen.
4: But these powers interfered.
5: De Isten akaratával interferáltak ezek az erők.
4: So Paul functioned with an awareness that there was powers around him that were working against what he was doing.
5: Pál is felhívja a figyelmet azokra az erőkre, amik behatással van, hatással vannak arra, hogy mit tudunk megkeresni.
4: So he pictured Satan as continually working to bring trials to Christians to discourage them.
5: Azt mondja az írás, hogy folyamatosan vannak a keresztények életében olyan dolgok, amik próbálják elbátortalanítani őket.
4: That's in 1 Thessalonians 3:5.
5: Az 1 Thessalonika 3:5-ben.
4: And Romans 8:35-39.
5: És a Róma 8.
4: He also said that Satan is at work to entrap church leaders and to slander their reputations.
5: Azt is mondja a Szentírás, hogy a gyülekezet vezetőket folyamatosan támadja az ellenség.
4: And for that reason, Paul was praying that the leaders would be protected from the evil one.
5: És ezért imádkozik Pál, hogy a vezetőket őrizze meg az Úr a gonosztól.
4: He also portrayed Satan as one who was prowling to devour Christians.
5: Ő azt is mondja, hogy az ellenség próbálja megsemmisíteni a keresztényeket.
4: And that he attacked churches by bringing divisions among them.
5: És megtámadja a gyülekezeteket és próbál megosztást hozni közéjük.
4: Usually church troubles not only have an element of human error, but they also have a demonic element to them.
5: Tehát a gyülekezetekben lévő problémáknak nem csak emberi hibák az okozói, hanem démoni tevékenység is.
4: So as Alan said, we are instructed to maintain the unity of the Spirit.
5: Ahogy Alan is elmondta, az az elhívásunk, hogy a szellem egységét munkáljuk.
4: So because we have a constant enemy, we have to be constantly on alert.
5: Mivel egy állandóan van egy ellenségünk, ezért állandóan készenlétben kell lennünk. Harckészültségben.
4: In the United States, in our military, we have two different types of duty.
5: Az Egyesült Államokban a honvédségnek, a hadseregnek kétféle része van.
4: We have active duty and we have reserve duty.
5: Vannak akik az aktív szolgálatot adják, és vannak a tartalékosok.
4: Active duty refers to full-time duty committed to battle.
5: Az aktív alakulatok folyamatos készültséget adnak.
4: Those that are in the reserve duty can be called into battle, but normally live a regular life.
5: És azok pedig, akik tartalékosok, azok egy normál életmódot élnek, de szükség esetén behívhatják őket a harcba.
4: So those that are in the reserves, they attend some weekend training.
5: Akik tartalékos állományban vannak, azokat időnként behívják ilyen hétvégi
4: képzésre.
5: Újra és újra képzéseket, gyakorlatokat tartanak nekik, hogy a harc készségüket megtartsák.
4: But they're not ready at every moment for battle.
5: De nincsenek felkészülve minden percben arra, hogy
4: harcba szálljanak. Many Christians in our churches treat the kingdom of God as if they are in their reserves.
5: Sok keresztény a gyülekezeteinkben olyan állapotban van, mint hogyha tartalékosok lennének. Időnként oda-oda szánják magukat ilyen-olyan harci cselekedetekre.
4: They want to take some time off.
5: De sokszor szabadságra mennek.
4: And they're not living a life of being on the alert all the time.
5: És nem olyan életet élnek, ami azt jelenti, hogy állandó
4: harckészültségben.
5: Mai tanítással az a célom, hogy meggyőzzelek benneteket arról, hogy állandóan harckészültségben legyetek.
4: Of being in active duty all the time.
5: hogy úgy gondolkodjatok, hogy állandóan harckészültségbe
4: kellemetek.
5: Ahogyan Alan is mondta, fel kell vegyük Istennek teljes fegyverzetét.
4: We're never told to take it off.
5: És soha nem mondta azt senki, hogy le kell ezt tegyük.
4: Imagine if you have taken your armor off and you've laid your weapons aside.
5: Képzeljétek el, hogyha levennétek a harci öltözeteteket és a fegyvereiteket magatok mellé letennétek.
4: And you're either sleeping or you're having a holiday.
5: És így aludnátok, vagy így mennétek szabadságra.
4: And at that point you're attacked.
5: És abban a pillanatban kerülnétek támadás alá.
4: You have to find everything and get ready.
5: Például éjjel, és akkor össze kéne szedni a cuccaitokat.
4: But we must live like we're in conflict all the time.
5: Tisztában kell lennünk azzal, hogy állandóan harcban állunk.
4: And we need to teach the people that we win to Christ to live that way as well.
5: És tudnunk kell, tanítani kell az embereknek azt, hogy Krisztust így tudjuk megnyerni.
4: There are many Christians that don't finish well because they're not aware of the enemy's tactics.
5: Sok keresztény van, aki azért nem tudja jól megfutni a pályáját, mert nincs tisztában az ellenség taktikájával.
4: We know of some that are taken prisoner of war simply because they weren't alert.
5: És sokan azért esnek el a harcban, mert nem voltak felkészülve arra, hogy harcolniuk kell.
4: 1 Peter 5:8 says this.
5: Az 1 Péter 5:8 ezt mondja.
4: Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion seeking someone to devour.
5: Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint az ordító oroszlán szerte jár, keresve kit elnyeljen. Akinek álljatok ellen,
4: knowing that the same experiences of suffering
5: erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon, testvéreiteken ugyanazok a szenvedések telnek be.
4: So he's telling us to realize that all Christians suffer these kinds of things.
5: Azt mondja itt, hogy tudatosodjon bennünk az, hogy minden keresztény ugyanezeken a dolgokon
4: megy. The whole human race was made in the image of God, and Satan and his army are jealous of that image, and they're after us all the time.
5: És az egész emberiségnek a nyomában ott van az ördög, és üldöz minket.
4: All Christians suffer from the hand of the enemy.
5: Az valamennyi keresztény szenved az ellenség
4: támadásaitól,
5: mert mi Isten képére teremtettünk, és ezért az ellenség üldöz
4: bennünket.
5: Folyamatosan próbál tönkretenni bennünket, és az utunkról
4: eltéríteni.
5: És azt akarja, hogy ne dicsőítsünk Istent.
4: So I have to believe that because these warnings are in the Bible that we must take them seriously.
5: Tanítanunk kell arról, hogy ezeket a
4: figyelmeztetéseket, ami
5: a Bibliában vannak, ezeket komolyan kell vennünk, és a támadások idején ellen kell állnunk.
4: European cities actually seem fairly safe to me.
5: Az európai városok meglehetősen biztonságosaknak tűnnek. Nekünk, számomra,
4: you would keep alert for things happening around you.
5: De amikor egy ellenséges rossz környezetben élsz, akkor nagyon odafigyelsz arra, hogy mi történik a szomszédságokban.
4: Like what's happening in Libya today or in Iraq, places like that.
5: De mondjuk, hogyha bekerülsz egy háborús környezetbe, ami Líbiában történik napjainkban vagy korábban Irakban.
4: Because you know that you would change the way you live.
5: Akkor mivel tudod, hogy megváltozott az életed környezete, vagy az a mód, ahogy élsz.
4: You wouldn't spread a blanket out and have yourself a picnic.
5: Akkor nem fogod leteríteni a szabadba a takaródat és pikniket.
4: You would be careful what you believe that people tell you.
5: Hanem akkor oda fogsz figyelni arra, hogy hol jársz, milyen területeken.
4: You would be less trusting of everything around you.
5: És kevésbé fogsz bízni a környezetedben lévő emberekben.
4: So the reason the Bible repeatedly warns us about our enemy is because he's real and because he actually seeks to devour people.
5: Annak az oka, hogy a Biblia újra és újra figyelmeztet bennünket, az, hogy az ellenségünk nagyon is valós és folyamatosan támadás alatt tartja az embereket.
4: As a pastor for years I've watched people start their Christian life strongly.
5: Mint évek óta gyakorló pásztor látom, hogy az emberek erőteljesen kezdik el a hívő életüket. Aztán történnek az életükben olyan dolgok, amik eltávolítják őket ettől az életmódtól.
4: It could be sin that they fall into.
5: Ez lehet bűn, amiben beleesnek.
4: It could be hardship that they enter and then they give up.
5: Lehet, hogy valami nehézségbe kerülnek és emiatt adják fel.
4: Many times in the church it's a relational situation where they're offended by and so they don't remain.
5: Sokszor a gyülekezetben történnek olyan dolgok, ami által sértve érzik magukat és ezért nem maradnak.
4: If we had everyone with us who started with us, we would actually be a very large church.
5: Hogyha mindenki velünk lenne, aki nálunk kezdte a hívő életét a gyülekezetünkben, akkor nagyon nagy gyülekezet lennénk.
4: So again, my point is not my point is simply that spiritual warfare is not only doing an attack on something or a strike, but it actually happens in everyday life.
5: Szeretném újra hangsúlyozni, hogy a szellemi harc az nem csak olyan dolog, ami valahol valakivel történik, hanem a hívő életünk minden napjának a része.
4: As shepherds, those of you that are leaders, part of your role is to watch out for the enemy.
5: Pásztorokként és vezetőként a ti dolgotok is az, hogy figyelemmel kísérjétek az ellenséget és az ő ténykedéseit.
4: We do more than teach or administrate.
5: Több dolgunk van annál, hogy tanítunk és figyelünk.
4: But the people that God gives us into our charge, we have to watch over them and see where the enemy is coming.
5: De az emberek, akiket az Úr ránk bízott, az ő életükben is figyelnünk kell, hogy az ellenség hol próbál utat találni az ő életükben.
4: So we and the people that are with us must all remain in active duty.
5: Tehát az emberek, mi is és az emberek, akik velünk vannak, folyamatosan aktív készültségben kell lennünk.
4: I know some people say, well, spiritual warfare is not my thing. I don't feel called to that.
5: Vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát a szellemi harc az nem az én dolgom, én nekem nincs erre elhívásom.
4: Maybe you're not called to do strikes, but you need to know warfare to stay alive.
5: Lehet, hogy nincs elhívásod arra, hogy imacsapásokat vezessél, de hogy életben maradjál, ahhoz szükséged van a szellemi harcra.
4: Simply because you have an adversary, you must care.
5: Egyszerűen azért, mert elhívásod van, ezért,
4: because you have an adversary.
5: Ezért kell, hogy a szellemi harccal foglalkozzál.
4: There's a book called The Screwtape Letters that C.S. Lewis wrote.
5: Van egy könyv.
4: And there's a higher level demon named Screwtape that's writing instructions to Wormwood, a lower demon.
5: Ami egy magasrangú démonról íródott.
4: And he tells him, keep the prospect comfortable at all costs.
5: És azt mondja, hogy minden áron
4: and if he would become concerned about anything of importance, encourage him to think about his lunch plans. If he thinks about anything that's important, encourage him to just think about his lunch plans.
5: És hogyha valaki csak azzal foglalkozik, hogy minden dolga már rendben van, akkor közd le a figyelmét valami másra.
4: So he says, I the devil will always see to it that there are bad people.
5: Azt mondja, hogy
4: I will make sure that there are bad people.
5: Én a gonosz tisztában vagyok azzal, hogy mindig vannak rossz emberek.
4: But he tells Wormwood his job is to provide him with people who do not care.
5: De azt mondja, hogy foglalkozzon ez az alacsonyabb rendű démon azokkal az emberekkel, akik nem törődnek a dolgokkal. Tehát nem
4: so the enemy wants us to live not being aware of what he's doing.
5: Tehát az ellenség azt keresi, hogy ki az, aki nem figyel oda arra, amit ő tesz.
4: But everybody must battle Satan whether they like it or not.
5: Mindenkinek harcolnia kell, akár szereti, akár nem.
4: Even those that are not involved in a strike, they battle him in their everyday lives.
5: Még azok is, akik nem vesznek részt imacsapásokban, a mindennapi életükben harcolniuk kell.
4: We are not involved in a general war, but a very specific war.
5: Nem az általános háborúban kell szükségszerűen részt vennünk.
4: It's not a war that's general that involves no attacks on us personally.
5: Hanem azt a harcot kell megvívnunk, ami személyesen bennünket érint.
4: The war is not over there somewhere.
5: A háború nem valahol ott kint van, tőlünk függetlenül, hanem az életünknek a része.
4: We personally wrestle.
5: Mi személyesen küzdünk, birkózunk. És azért kell ezt személyessé tennünk.
4: We personalize God's love for us by saying, God loves me.
5: Személyessé tesszük Isten szeretetét a magunk számára, amikor azt mondjuk, hogy Isten szeret engem.
4: We also have to personalize the fact that Satan hates us.
5: Azt is személyessé kell tennünk, hogy a gonosz, az ördög gyűlöl bennünket.
4: Yes, he hates God.
5: Igen, ő gyűlöli Istent.
4: Church,
5: gyűlöli a gyülekezetet.
4: But each of us individually he hates also.
5: De ő mindannyiunkat egyénileg is
4: gyűlöl,
5: és folyamatosan próbál bennünket bűnbe vinni,
4: affect our attitudes,
5: próbál hatást gyakorolni a hozzáállásunkra, próbál elbátortalanítani minket, próbál bennünket támadások alá helyezni,
4: all because he hates us.
5: Mindezt azért, mert gyűlöl bennünket.
4: And this war is not an electronic war that's fought with drones that we control somewhere else.
5: Ez a háború, ez nem egy ilyen elektronikus háború, amit egy ilyen távirányítóval játszunk
4: valahol. It's a wrestling match.
5: Hanem ez egy birkózó verseny.
4: You use the same term in German where you wrestle on a mat with two men wrestle? Yes. It's close combat.
5: Emlékeztek arról, amit
4: you can feel your opponent.
5: Mesélt, érzed az ellenségedet, ez egy test elleni harc.
4: Your opponent for a short time with an all-out battle.
5: Érzed, ahogy megragad téged az ellenséged, és hosszabb, rövidebb időre foggyul ejt esetleg.
4: So this enemy will get into your mind and into your head.
5: Ez az ellenség bejuthat a te gondolataidba, a fejedbe.
4: He will get into your relationships.
5: Bejuhat a kapcsolataidba.
4: He will get into your church.
5: Bejöhet a gyülekezetedbe.
4: He will get into your decisions.
5: Bejöhet a döntéseidbe.
4: And into your emotions.
5: Az érzelmeidbe.
4: And he will suggest things to you that he wants you to fall for.
5: És azt érzékeltetheti veled, hogy legyőzettettél.
4: The Bible says that he will even appear to us as an angel of light.
5: Azt a Biblia azt mondja nekünk, hogy a világosság angyalának is.
4: In other words, if possible, we're going to think that it's God or one of his representatives coming to us when actually it's a trick.
5: És még úgy is becsaphat bennünket, hogy Isten küldötteként állítja be magát.
4: I believe in the prophetic word and I believe in divine guidance.
5: Hiszek a prófétai szóban és az isteni vezetésben.
4: And yet I've seen believers make very poor decisions thinking that they were following something that God wanted them to do.
5: De ugyanakkor láttam hívőket, akik döntéseket hoztak olyan beszédek szerint, amiket ők Istennek tulajdonítottak.
4: Just because it comes from a spirit does not mean it's from the Holy Spirit.
5: És csak azért, mert egy üzenet valamilyen szellemtől származik, az nem azt jelenti, hogy ez a Szent Szellem.
4: And he is against you and your decision to glorify God.
5: Az ellenség soha nem nyugszik, soha nem alszik, nem pihen.
4: The problem is not that hell is stronger than heaven.
5: Nem az a probléma, hogy a pokol erősebb, mint a menny.
4: Or that the devil is stronger than God.
5: Vagy hogy az ördög erősebb,
4: it's
5: mint Isten.
4: Simply that he takes advantage of careless, sleepy Christians.
5: Hanem egyszerűen az a helyzet, hogy a figyelmetlen, óvatlan keresztényekkel
4: no
5: meg tudja semmisíteni. És semmi sem veszélyezteti őt ebben.
4: Paul says in 2 Corinthians 2 verse 11.
5: Pál azt mondja 2 Korintus 2:11-ben.
4: He says in order that no advantage be taken us by Satan, for we are not ignorant of his schemes.
5: Hogy ne hagyjuk magunkat becsapni a sátán trükkjeivel.
4: So if the apostle Paul himself needed to stay alert because of the schemes of the devil, how much more so us?
5: Hogyha Pál apostolnak szüksége volt arra, hogy folyamatos készültségben legyen a sátán trükkeivel szemben, akkor mennyivel inkább szükségünk van nekünk is erre.
4: Of his schemes.
5: Azt mondja Pál, hogy ne legyünk tudatlanok az ő trükkeivel szemben.
4: He assumes that the leaders of the church and the Christians would be aware of the kinds of schemes and tricks he has.
5: Azt mondja, hogy a keresztényeknek szükségük van arra, hogy tisztában legyenek az ördögnek a trükkjeivel és próbálkozásaival. Fel legyenek erre készülve. És ez igaz a ti személyes életetekre is, és az emberek életére is, akiket vezettek. Tudnotok kell, hogy hogyan működik ő. És tudnotok kell, hogy milyen módon és milyen tisztességtelen módokon harcol.
4: It's unfair for him to appear as an angel of light.
5: Az például teljesen
4: he should wear a sign that says devil.
5: Sportszelűtlen tőle, hogy a világosság angyalának teteti magát.
4: And we would say, I know who you are.
5: De ilyenkor azt kell mondanunk, hogy tudjuk, hogy ki vagy te, és megdorgálunk téged.
4: But he's very tricky.
5: De ő nagyon, nagyon körmönfont.
4: He is cunning and deceitful. He is tricky and deceitful. Sorry.
5: Ő nagyon megtévesztő.
4: And as Franz said, he is the father of all lies.
5: És ahogy Franz mondta már, ő minden hazugságnak az atya.
4: And when he cannot be successful with us, he will leave for a time and return at an opportune moment.
5: És ha nem ér el eredményeket az életünkben, akkor kis időre visszavonulhat, és egy más pillanatban újra próbálkozik. Ezt láthatjuk Jézus megkísértésekor is.
4: We have an account of several temptations that Jesus endured.
5: Több alkalommal látjuk, hogy Jézus az ilyen kísértésekben kitartott.
4: Jesus passed every one of them successfully.
5: Minden ilyen kísértés győztesen abszolvált.
4: And we'll talk about how he did that in another session.
5: Majd fogok beszélni arról egy másik tanítás alkalmával, hogy hogyan tett ezt. But after
4: he could not win, the Bible says he withdrew only to return later at an opportune moment.
5: A Biblia azt mondja nekünk, hogy csak azért hagyta el egy időre az ördög őt ilyenkor, hogy egy megfelelő pillanatban újra megtámadhassa.
4: We know that Jesus was tempted in every way that we also are.
5: Tudjuk azt, hogy Jézus minden módon megkísértetett hozzánk hasonlóan.
4: So there were other times most likely that Jesus was tempted other than the ones recorded in the Gospels.
5: Tehát nagyon valószínű, hogy Jézus más módokon is megkísértetett az ördög által, azokon kívül, amik megirattak az Új Szövetségben, de minden alkalommal győztesként került ki ezekből.
4: I think each of us have to learn
5: when the moments are
4: when he is most likely to come to us with a temptation.
5: Hogy melyek azok a pillanatok, amikor az ördög legnagyobb valószínűséggel próbál megkísérteni bennünket.
4: He has one in the case of many Christians who were not aware when he came back.
5: És keresi azokat a keresztényeket, akik nem törődnek azzal, hogy ő mikor lepheti meg őket.
4: He spies on us and learns our weaknesses.
5: Ő figyelemmel kíséri a gyengeségeinket.
4: He learns ways to take advantage of us.
5: És tanulmányozza azt, hogy hol tud ártani nekünk.
4: To gain the upper hand. And this is particularly true of Christian leaders.
5: És ez különösen igaz a keresztény
4: vezetők életére.
5: Tudnotok kell azt, hogyha engedelmeskedtek Istennek és igent mondtok az ő
4: elhívásának,
5: akkor ezzel az ördög célpontjaival
4: teszitek magatokat.
5: És neki az lesz a célja, hogy benneteket megtámadjon és a
4: szolgálatokat is.
5: Egy olyan, például egy olyan familiáris szellem, ami vizsgál téged, és próbálkozik és keresi azt, hogy hogyan tud megtámadni.
4: Each of us are different and we respond to things differently, but they study us.
5: És különbözően reagálunk dolgokra, de ezek a szellemények vizsgálnak bennünket. És nem csak arra lehetnek kísértéseink, hogy ellenem menjünk, vagy engedhetetlenkedjünk, hanem hogy olyan dolgokat tegyünk, amik nem Isten akaratában vannak.
4: The goal is simply to run us off course.
5: A célja egyszerű az, hogy letérítsen bennünket az Istentől rendelt utunkról.
4: He says, finally, be strong in the Lord.
5: Az Efezusi levél vége azt mondja, hogy
4: strength of his might,
5: végül erősítsük meg magunkat az Úrban és az ő hatalmas
4: erejében.
5: És vegyük fel a szellemnek minden fegyverét, hogy megállhassunk.
4: I will return to that text later.
5: Vissza fogok térni később erre az üzenetre.
4: Paul is like a wise general giving his troops a pre-battle talk.
5: De itt Pál, mint egy bölcs hadvezér, beszédet intéz, tanácsokat ad a katonáinak.
4: He knows that they've been born into a battle and that it will rage around them.
5: Tudja, hogy arra születtek, hogy egy harcban vegyenek részt.
4: So he's telling them, you have to be strong and you have to be bold.
5: Azt mondja nekik, hogy erősöknek és bátraknak kell lennetek.
4: If a soldier shows fear or is afraid, it will weaken him and his decision-making abilities.
5: Hogyha egy katona gyengeséget vagy félelmet mutat, akkor az nagy mértékben csökkenti az ő képességeit és az esélyeit.
4: Fear is the exact opposite of faith.
5: A félelem a pontos ellentéte a hitnek.
4: And so Paul is saying, you know, don't be afraid, but be strong, be courageous.
5: Ezért mondja Pál, hogy ne féljetek, hanem legyetek erősek és bátrak.
4: So we are constantly at war, and we have to remain strong all the time.
5: Folyamatosan háborúban vagyunk, és ki kell tartanunk, készen kell lennünk folyamatosan.
4: Some recruits want to fight for a while, then they want to take a holiday or a vacation.
5: Vannak olyan zsoldosok, akik elmennek a harcba, aztán szabadságra mennek.
4: And I like holidays. I'm not saying we shouldn't take a holiday.
5: És én is szeretem a szabadságot,
4: but
5: a nyaralást.
4: Even on holiday,
5: nem azt mondom,
4: we have
5: hogy
4: to be
5: nem
4: alert.
5: Kell elmennünk szabadságra vagy nyaralni, de
4: all the time we must be alert.
5: Minden időben
4: felkészültetnek
5: kell lennünk, és készenlétben kell lennünk. De a mi hitünknek a parancsnoka győzelemre vezet minket.
4: He himself is strong and he leads us in strength.
5: Ő maga erős és erőben vezet minket.
4: And when he says be strong in the Lord.
5: Ő azt mondja, hogy legyetek erősek az Úrban.
4: That means that our strength is not in ourselves.
5: Mert a mi erőnk nem magunkban van.
4: You know, on earth the strength of a general is in his troops.
5: Tudjátok, a földön egy hadvezérnek, egy tábornoknak az ereje az ő alapjában van.
4: In our case it's the exact opposite.
5: A mi esetünkben ez
4: the strength
5: pont az
4: ellentétje.
5: A mi alakulataink ereje a mi tábornokunkban van.
4: So while he could fight without us, we are helpless without him.
5: És ő tud harcolni nélkülünk, de mi reménytelen helyzetben vagyunk ő nélküle.
4: There's a kind of carnal confidence that some Christians embrace.
5: Van egyfajta testi hozzáállás, amit sok keresztény a magáévá tesz.
4: And they boast sometimes.
5: Lázadnak időnként.
4: But these warnings that Paul has given us keep us sober about the battle.
5: De ez a figyelmeztetés, amit Pál ad nekünk, ez éberen tart bennünket a harcban.
4: Okay. So I'm sure you've all known many Christians and even Christian leaders that have fallen simply because they were not aware.
5: Biztosak vagyok abban, hogy sokan ismertek olyan keresztényeket, akár még keresztény vezetőket is, akik azért buktak,
4: so mert
5: nem figyeltek az ellenségre. És jó lehet, mi láthatatlan lényekkel birkózunk, nem test és vérrel,
4: but Paul lists these four kinds of rulers that Franz talked about yesterday.
5: De Pál beszél a sötétségnek azokról az erőiről, amelyek négy féle erőségi csoportba sorolhatók, ahogyan arról Franz beszélt erről.
4: And we shouldn't be so confident that we know how to counteract unseen enemies.
5: És kell, hogy ismeretünk legyen arról, hogy hogyan tudunk a láthatatlan ellenségünkkel szemben harcolni.
4: On how to do warfare like that.
5: Engednünk kell, hogy Isten tanítson bennünket és tanácsoljon bennünket abban, hogy hogyan tudunk harcolni ebben a helyzetben.
4: Because we don't see their blows coming toward us or their arrows.
5: Mert nem látjuk, amikor az ellenség nyilai jönnek felénk,
4: and we
5: vagy az
4: can't
5: ütésre
4: fight
5: jönnek
4: them
5: felénk.
4: With the kinds of weapons that we would naturally think we would want to use.
5: És nem tudunk harcolni olyan természetes fegyverekkel, amiket a természetes világban gondolnánk használni.
4: But they are unseen spiritual forces, and so we have to fight them with the weapons that God issues us.
5: Ezek láthatatlan szellemi ellenségek, és ennek megfelelő fegyverekkel próbálnak ellenünk harcolni, és nekünk pedig azokat
4: in ourselves we are no match to him.
5: Önmagunkban nincsen esélyünk ellenük.
4: But the commander issues armor and issues weapons to us.
5: De a parancsnokunk adott nekünk fegyverzetet és fegyvereket ellenük.
4: When we put on the full armor of God, as Alan was talking about, we're basically putting on the Lord Jesus himself.
5: Amikor felvesszük a szellemi fegyvereket magunkra, amiről Alan már beszélt, akkor igazából Jézus Krisztus magát öltözzük fel.
4: And we put that on and we keep it on.
5: És ha magunkra vettük ezt a hadi felszerelést, akkor az rajtunk is marad.
4: The defensive and offensive weapon we have is the sword. It's the word of God.
5: És az a védelemnek és egyben a támadásnak is a fegyvere.
4: So we're dependent on God during this whole battle.
5: Istennek a beszéde, és ezt az
4: dependent on him for our defense and for our offensive weapon.
5: Harcunkban fontos szerepe van. Védelem és támadó fegyvereket egyaránt kaptunk.
4: Our simple job at first is that we must remain alert.
5: Az első dolgunk mindenek előtt az, hogy készen létben kell
4: lennünk.
5: A következő kihívással szeretném befejezni.
4: As the days become evil and we enter what I believe is the last days.
5: Ahogyan az idők egyre gonoszabbakká válnak, és hiszem, hogy az idő az utolsó
4: napokban. It's very important that we train our people to stay alert.
5: Nagyon fontos az, hogy az embereknek megtanítsuk, hogy legyenek állandó készenlétben.
4: Because he derails them as individuals, He runs them off to the side of the road as individuals.
5: Mert ahogyan az út másik oldalára is egyénenként kell átérni.
4: He strikes churches and movements as well.
5: És az ellenség megtámad egyéneket
4: is, gyülekezeteket is. So we understand it and we have to stay alert to them.
5: Kérdünk el Istent, hogy mutassa meg nekünk az ellenség taktikáit, és kell, hogy kérjük arra, hogy az embereink készenlétben tudjanak maradni.
4: Amen.
5: Amen.
4: I think that's enough for today. I just want you to stay alert.
5: Úgy gondolom, hogy ez elég volt mára, és felszólítlak benneteket, hogy legyetek készenlétben.
3: Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 5. része, melyben Barry Whistler tanított.
0: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
1: Növekedjünk Hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sans műsorán.
3: Izaiás 53-at olvastuk fel, emlékeztek az összejövetel elején, nem véletlenül. Istennek a beszéde rendkívül jó. Kihitt a mi tanításunknak is, az Úr karja kinek jelentetett meg. Felnőtt, mint egy vesszőszál, ő előtte is, mint gyökér, a szárazföldből nem volt neki alakja, ékessége, néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, az emberektől elhagyatott volt, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Mint aki elől arcunkat is elrejtjük, olyan utált volt. Nem is gondoltunk ő vele. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat ő hordozta, és mi azt hittük, hogy Isten ostorozza az ő bűneiért. De ő megsebesítetett a mi bűneinkért, és a mi vétkeinkért megrontatott. Békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel...
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sans műsorán.
3: Izaiás 53-at olvastuk fel, emlékeztek az összejövetel elején, nem véletlenül. Istennek a beszéde rendkívül jó. Kihitt a mi tanításunknak is, az Úr karja kinek jelentetett meg. Felnőtt, mint egy vesszőszál, ő előtte is, mint gyökér, a szárazföldből nem volt neki alakja, ékessége, néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, az emberektől elhagyatott volt, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Mint aki elől arcunkat is elrejtjük, olyan utált volt. Nem is gondoltunk ő vele. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat ő hordozta, és mi azt hittük, hogy Isten ostorozza az ő bűneiért. De ő megsebesítetett a mi bűneinkért, és a mi vétkeinkért megrontatott. Békességünk büntetése rajta van.

van, ő előtte is, mint gyökér a szárazföldből, nem volt neki alakja, ékessége, néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, az emberektől elhagyatott volt, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Mint aki elől arcunkat is elrejtjük, olyan utált volt. Nem is gondoltunk ő vele. Pedig betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat ő hordozta, és mi azt hittük, hogy Isten ostorozza az ő bűneiért. De ő megsebesítetett a mi bűneinkért, és a mi vétkeinkért megrontatott. Békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel meggyógyultunk. A legelső mondat így van, hogy ki hitt ennek? Hogyha ezt elhinné egy ószövetségi írásokat ismerő zsidó ember, az azt jelenti, hogy már is messiás hívő lenne, és Jézus Krisztusban hinne. Ki hitt a mi tanításunknak? Ki hitt ezeknek a soroknak, ahogy a kegyelemről egyre több kijelentéssel bírunk, egyre többet átélünk Isten szeretetéből, jóságából. Ezzel vele jár az is, hogy tudjátok, szereti az ember, hogyha ellátják. Amikor kezdesz fölnőni, akkor milyen emlékeid vannak a korábbi életedről? Vajon azok az emlékek tolulnak-e föl, amikor ezt vagy azt az erőfeszítést kellett tenned, ezt vagy azt kellett dolgoznod, vagy pedig éppen otthon minden úgy békességes volt, vagy nyugodtas volt, vagy voltak esetleg ilyen pillanatok, vagy általában az utóbbi ilyen gyerekkori emlékek tolulnak föl, amikor az embernek még nem volt felelősség teljes dolga. Viszont a kiskorúságból Galata levélbe Pál apostol írja, hogy föl kell nőnünk, föl kell kelnünk, és érettkorúká kell válnunk. Ugye régebben beszéltünk erről elég sokat. Ellennek volt egy írása, emlékeztek, az volt a címe talán, hogy a csecsemők nem tudnak semmit se csinálni, a fiak pedig öröklik a királyságot, vagy megváltoztatják a világot. Gyakorlatilag ugye a homokozóba való húzogatom, enyém, tied, nem, én kaptam, nem, én használtam, nem, és akkor begyűjti az egyik az összes játékot, a kislapátot, a kisvödröt, a szűrőkét, a stb. Nem tud velük játszani, mert csak két keze van, de akkor se nem adja oda, mert ez az enyém is, ha el akarja a másik venni, akkor homokot szór a másikra, és akkor megy a homokozóba ez az. Na, a keresztények is, amíg kiskorúság van, körülbelül ez van. Aztán, amikor fölnőnek, mit tanítasz meg először a gyerekeddel, amikor ott vannak már a gyerekek egymás mellett? Az egyik az, hogy odaadja a másiknak. Hogy megosszon dolgokat, hogy nem csak ő van, hanem van másik is. A nagyobbal ezt tanítod meg először, hogy gondolkozzon a másikról, és hogyha van neki valamilyen játékja, játszhat vele, de akkor legyen olyan időszak is, amikor odaadja azt a játékot. Attól még az övé marad, de a másik játszik vele akkor. Vagy ha kap egy csokit, akkor megtanítják, mire tanítjuk meg, az, hogy megossza a testvérével. Nagyon jó látni a gyerekeket. Vannak a gyerekek között, itt a gyülekezetben is olyan, hogyha nincs itt a testvére, de adsz neki egy ajándékot, egy csokit, vagy édességet, tuti, hogy tesz félre a testvérének. Még ha nincs itt, akkor is, ha itt van, addig nem eszi meg, pedig megehetné, mert nem tudja a testvére, nem látja, de nem akarok most neveket mondani, de ismeritek ti is, azért elég sok gyereket láttok, ismertek a gyülekezetbe, és ez azt jelenti, hogy meg kell erre tanítani. És amikor elkezded erre tanítani, az azt jelenti, hogy az érettség fele elkezd haladni. Amikor eljut a 30 éves korra, vagy 20-20 éves korra, nem lesz olyan

0: jellemző.
1: És meg tud, könnyebben tudja venni az élet hétköznapjainak az akadályait, kihívásait. Mert megtanult egyfajta önzetlenségbe gondolkodni. Nem csak Magyarországon, de szerte azért divatja van, trendi most ugye a kegyelemnek az üzenete, trendi most Krisztus testébe, hogy Isten mennyire szeret, és a jóságáról, meg a mindent átölelő és túlhaladó szeretetéről beszélni, és ez jó, ugyanakkor ez az isteni természetnek, Isten, mint atya természetének az egyik oldala, van másik oldala is, emlékeztek, nem olyan régen beszéltünk, hogy miért lehet például Isten haragját szeretni. Mert lehet Isten haragját szeretni, mert egyrészt emlékeztek, három dologról is beszéltünk röviden. Az egyik az, hogy lesz igazságos ítélet. A gonosz meg lesz ítélve. Mert egy dolog az, hogy megbocsátott Isten nekem minden bűnt. De most képzeld el, amikor ellened vétkeztek. Te megbocsátottál, igaz, mert muszáj ahhoz, hogy Isten is megbocsásson, muszáj megbocsátanod. De azért mégis ott van az ember lelkébe, szívébe az elégtétel utáni vágy. De azt mondja Isten, hogy ezt is engedd el, és bízd rám. Bízd rám az igazságszolgáltatást, bízd rám a bosszúállást, bízd rám az elégtétel dolgokat. Én nekem gondom lesz rá. És Istennek a haragja erről is beszél, hogy ő igazságos, és lesz igazságszolgáltatás, és a gonosz meg lesz ítélve. Itt nem emberekről beszélünk, hanem a gonoszról, az ördög és minden munkájáról. A második, emlékeztek, Isten haragját lehet azért is szeretni, mert tudod, hogy az ördög végképp el lesz takarítva az útból, és ami neki el lett készítve az örökké valóságban hely, oda fog kerülni a gehennába. A harmadik dolog pedig azért, tudod Isten haragját szeretni, hogy a haragja kitöltetett, de a haragja elért egy embert, aki helyettem ezt magára vette, és ez a názareti Jézus Krisztus. No, egy modern, humanista, teológiai szemlélettel, mondjuk egy hiperkegyelem tanításban élő embernek Isten haragját nehéz lenyelni. Hogy lehet Isten jó és közben megharagvó? Tehát, hogy Isten annyira jó, hát ez így nem működik, ez csak egy ilyen emberi képek. De mi maradjunk meg annál, hogy Isten minden egyes szava a Bibliában a Szent Szellem által ihletett. Tehát elfogadjuk az írásokat Isten szellemétől és Istentől való tekintélynek. Így van? És ezért nézzük meg a megváltásnak néhány alapigazságait. Izaiás 53:11, lelke szenvedése folytán látni fog, megelégszik, és ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, vétkeiket ő viseli. Néhány momentum van itt benne, egyrészt a szenvedés, másrészt a lélek szenvedéséről van szó. Hogyha megnézitek ez a 11-es vers, és majd megnézzük majd később, ez már nem a test szenvedéséről van szó, ez már túl van azon. Már a halál már rég megvolt, és beszélünk lélek szenvedéséről is. És azt mondja, hogy az igaz szolgám sokakat megigazít. A megigazulásnak az egyik kulcsa az a megváltás. A megigazult élet és a szenvedés nem szétválasztható. Majd meg fogjuk ezt is látni, adjon Isten ebbe kijelentést. Vétkeiket ő viseli, ez a helyettesítés. A helyettesítés és a szenvedés szintén nem szétválasztható, vagy a megváltás és a szenvedés, vagy engesztelés és szenvedés nem szétválasztható. Ahhoz, hogy megértsük, amit Isten tett, értünk, az ő fia Jézus Krisztus élete árán, meg halála, föltámadása által. Ezek a versek fontosak. Ott van egy kérdés, hogy miért nem ítélte el Isten az ördöget a gonoszsága miatt, mert hogyha ez megtörtént volna, akkor már vége lenne az egész történetnek, és nekünk se kellene itt lennünk már, nem? Mert nem is tudnánk kitenni, mert akkor az egész megváltása lett volna így. Miattunk. Ugye Ádámra rábízta a földet, de az a helyzet, hogy volt a tragikus bűnbeesés, és színre lépett az ördög, átvette a e világ fölött az uralmat. Gyakorlatilag a királyság, a látható, a teremtett világ fölött az uralom az ő kezébe van. Ezért mondja, emlékeztek a pusztába a kísértés idején Jézusnak a sátán, hogyha leborulsz és imádsz engem, akkor mindaz a hatalom, dicsőség, ami itt van a látható világban, azt neked adom, mert az enyém. Ő nem hazudott ekkor, az tényleg az övé volt akkor. És akkor az azt jelenti, hogy Isten bármikor meg tudta volna azt csinálni, hogy eltörli az egész hóbelevancot, véget vet ennek az egész történetnek, de az a helyzet, hogyha ezt megcsinálta volna, akkor az a pillanat az ördöggel szembe való örök ítélet lett volna, az utolsó ítélet pillanata lett volna a sátánnal, mert szellemi lény, örökkévaló lény, ő nem lesz megszüntetve, hanem a gehennába lesz oda zárva, de örökkévalóságon keresztül. Ez azt jelenti, hogyha őt megítélte volna, az egy örök ítélet, utolsó ítélet lett volna, ugyanabba a bűnbe beleesett embert is, ugyanúgy örök és változhatatlan ítélettel kellett volna megítélni, vagyis az üdvösségre való lehetőséget elveszítette volna az ember. De Isten szerette annyira az embert, és szereti az embert, hogy az embereket üdvösségre akarja juttatni, és azért tart még most is a kegyelemnek az ideje, amit az Attila is felolvasott a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, hogy nagyon érdekes, hogy azok az elődeink, akik hitben jártak, és rész szerinti igazságokat megértve Istenbe vetették a bizalmukat, valami olyan teljességre jut ez a generációkon keresztüli hitből hitbe való Istenbe vízás, hogy a testületiség és a mennyasszonynak a dicsőségre jutása, ez a vége. És Istennek ez a terve, hogy a Krisztus, a vőlegény és a mennyasszony teljes egységbe, harmóniába uralja az egész látható és láthatatlan teremtettséget, ami utána a legvégét a korintusi levélben már tudjuk, mi lesz, hogy akkor a fiú és a mennyasszony is mindent átad az atyának, és Isten lesz minden mindenben. Hogy ez most hogy lesz, mint lesz, nem tudom, ennyit tudunk az egészről, meg ennyi van kijelentve, a többi már csak okoskodás lenne. Tehát ahhoz, hogy ne kelljen véget vetni az embernek, és az embernek legyen lehetősége, szüksége volt Istennek egy emberre, aki emberként meg tud élni egy engedelmes életet, örökké, vagy az örökségre eljutva az örök értékeket birtokolja, és ezzel az örökséggel, ami a mennyből származó örökséggel, mint ember vissza tudja az ördögtől venni azt, amit Ádám elveszített. Ezekielnél emlékeztek, van a 22. fejezet 30. versében, hogy kerestem valakit, de nem találtam. Hát igen. Volt igaz ember előtte? Isten fia testé léte előtt? Létele előtt? Volt. Ugye Lót, Jób, Dániel, ezekről beszél Isten. De azért ott voltak a többi hithősök is, ott voltak Noétól, Ábrahámtól kezdve, több igaz ember, de mégse volt az elégséges. Miért? Mert a természetükben benne volt a bűnösség. És Istennek egy olyan emberre volt szüksége, aki végig engedelmességbe eljut arra a korra, hogy már az örökséget át tudja venni. A tékozló fiúra gondoljatok. Tehát ő át tudta venni az apjától az örökséget, mert végig engedelmességben megélte. Ezért mit csinált Isten? Azt mondja Ezekiel, hogy kerestem valakit, de nem találtam. Kerestem egy embert, de nem találtam. És akkor Isten azt mondta, akkor én emberré leszek, és Istennek a fia, Krisztus emberré lett názereti Jézussá. És amikor bemerítő János ott volt, és jöttek hozzá az emberek, akkor meglátta a názereti Jézust, és azt mondta, hogy na ő az, aki elveszi a világnak a bűneit, és bizonyságot tett róla. De egy názereti Jézusnak is el kellett telni egy időnek, mire odaért, mert megszületett, és 30 éves koráig, a felnőtt korig, addig a korig el kellett jutnia, hogy az örökséget átvegye. És az 30 éves kor, mert törvény alatt jött el. Majd mindjárt meglátjuk, hogy miért törvény alatt. Úgy tett bizonyságot keresztelő vagy bemerítő János Jézusról, hogy ő az Isten báránya, és ez mire utalt? A páskára, húsvétra, hogy ő a húsvéti bárány, aki meghal, akinek a vére miatt a pusztítótól megszabadulsz. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy Jelenések könyve úgy is beszél, mint Júda oroszlánja. Tehát Istennek a harcosa is, úgy jött el Jézus a földre, hogy az ördögnek minden munkáját lerontja. És akkor ott van Istennek az üdvterve, tehát tudjuk nagyon jó. Isten eltervezett egy fantasztikus menetet ennek, hogy jogszerűen meg tudja ítélni úgy az ördögöt, úgy le tudja győzni, és úgy vissza tudja adni az ember kezébe a teremtettség fölött való uralmat, hatalmat, hogy közben ne kelljen elítélni az embert is, de az ördög viszont az ítéletét megkapja. Tehát kellett egy jogszerű örökös. Ehhez viszont hát nagyon sok mindent el kellett végezni az emberek életében, mert keverték a jót és a rosszat. Tudjuk, hogy volt egy olyan időszak, hogy el kellett az egész hóbelevancot törölni. Csak Noé meg 8 maradtak vele együtt életbe. És akkor utána Isten kiválasztotta Ábrahámot, mert eldöntötte, hogy ha kell, akkor előről kezdek egy emberrel mindent, hogy behozza a jót és a rosszat, meg tudják az emberek különböztetni. Az emberen keresztül, Ábrahámon behozta generációkon át a népet, Izraelt. És ennek a népnek adta a törvényt. A törvényt azért adta, hogy az emberek az igazat, a hamisat, a jót és a rosszat meg tudják különböztetni. Azért adta a törvényt, hogy a törvény által meg tudjuk azt ítélni, hogy mi a bűn. Mert ha megnézed a mai, mondjuk a polgárjogi dolgokat, törvényeket, akkor vannak olyan törvények, amik kimondanak bűnnek olyat, rossznak olyat, amit Isten beszéde nem mond rossznak, és viszont is. Gondoljatok csak mondjuk akár tőlünk még nyugatabbra, a homoszexualitástól kezdve az abortuszig, sok minden, de itt is van azért bőségesen olyan, ami hát egy újjászületett, megújult lelkiismerettel élő bírónak, ügyvédnek, jogásznak komoly fejtörést és komoly nehézséget tud okozni adott esetekbe. Hogy a betű, ami ez nem a Tóra, az örökké való Istentől való származik, hanem emberek által kreált dolog, és az örökkévaló törvény közötti feszültséget átélnek emberek. De most itt tartunk, hogy a törvény volt az, hogy a jó és a rossz különbségtevésén keresztül, a bűn megismertetésén keresztül rámutatott arra, hogy megváltásra és megváltóra van szükség, vagyis Krisztusra vezérlő mester. Így írja a Galata levél. Vagyis azért adta Isten a törvényt, hogy ráébredjenek az emberek, hogy szükségem van megváltásra. Szükségem van megváltóra. És akkor az írások, a szent emberek által ihletett írásokon, és a proféták által adott írásokon keresztül fölismerhetővé tette, hogy kicsoda az az eljövendő Mesiás. Kicsoda az az eljövendő Krisztus, akin keresztül ez a megváltás megtörténik. Gondoljatok bele, hogy az nem hókusz-pókuszokon keresztül jöttek keletről a bölcsek. Ott nem valami üstbe fortyogtak a dolgok, és akkor varázsgömbben meglátták, hogy Betlehembe kell menni, hanem Isten emberek számára fölismerhető kijelentéseken keresztül útmutatást adott, hogy ki lesz az az ember. Izajás 53 is erről szól, hogy fölismerhetően már évszázadokon át korábban kijelentést adott a Krisztusról, hiszen minden írás és minden kijelentés a Bibliába a Krisztusról szól. Ő rá nézve és ő róla beszél. Az azt jelenti, hogy a megváltás és a megváltónak a szükségességét beleplántálta az ő népébe. Jézus az Istennek a báránya. Tehát eljött emberként, és rájött, aki betartotta a törvényt, törvény alatt élt, hogy állandóan szembesült szinte minden nap, hogy lépten nyomon vétkek és bűnök vették körül. Tisztátalanságok, óhatatlan, vétlenségből is elkövetett dolgok, akár csinált valamit, akár nem, akkor is évente kellett az életért, ha az semmit nem követett el volna, akkor is évente kellett érte áldozatot bemutatni. És ebben nőttek föl Izrael fiai, Isten népe. Ezt lehet azt mondani, hogy lenyomó, lehet azt mondani, hogy vádló, károsztató, de ennek volt egy isteni célja, hogy a bűnt bűnnek lássák, lássák annak a súlyát, és lássák annak a fontosságát, hogy ebből a körből, ördögi körből, úgy mondom, mókuskerékből nincsen kiút, emberi erőfeszítésekkel, akármennyire összpontosítas, meg mit tudom én, lótuszülsz, meg buddhaülsz, meg akármilyen szellemi összpontosításokat csinálsz, Krisna, meg akármi, nem tudod kihúzni magadat ebből az ördögi körből. Mert egy megváltóra van szükség, aki kívülről tökéletesen, egy tiszta, engedelmes élettel az örökösi korra eljutva, az atyától át tudja venni az örökséget, amit Isten elkészített, és ezt viszont nem adja oda akárkinek, ehhez el kell jutni a hűoszi korra. Jézus ugye Páska bárányként, ami húsvéti bárányunként is eljött, ez a megváltás. Megváltás és az engesztelés elválaszthatatlan, de mégis más, különböző. A megváltás, ugye húsvét, arról szól. Mit jelent a Páska bárány, a Peszák, az a elkerül, a pusztító elkerül. A bárány vére miatt, ahogy a bárány vére rajtad van, a halál, a pokol, a sátán elkerülés nem lesz joga az életedhez. De ha megnézed, ezzel még nincs megoldva az egész, hanem ott van az engesztelés, miért külön van ez? Tavaszi ünnep a húsvét, és őszi ünnep, az őszi három ünnep között a középső, az engesztelés. Jom Kippurnak mondják, az a befedezés. Erről beszélt a múlt alkalommal a Csaba is ezekről. A Róma 8-ba a harmadik vers olvassuk, hogy ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elküldte a bűn testében, vagy a bűntestének hasonlatosságában a bűnért, kárhoztatta, vagyis elítélte a bűnt a testben. Tehát a bűn miatt kellett Jézusnak emberi testben eljönnie. Hogy emberi testben legyen megítélve a bűn, és itt nem csak a bűnös cselekedetek, hanem a bűnös természet is meg legyen ítélve. A kettő között különbség van. A bűnös, igen, meg fogjuk látni, hogy különbség van a kettő között, és mind a kettőből kellett egy megszabadulás, megváltás. A Galata 4:4-et még felolvasom, mikor eljött az időnek a teljessége, azt jelenti, hogy az időnek a teljességében élünk. Beszélnek ugye régészek évmilliókról, stb. Stb. Némelyek számára az olyan hihetetlen, homályos, oly mindegy egyébként, hogy hány millió, meg évmilliárd, mi az idők teljességében élünk. Tehát 2000 éve jött el az idők teljessége, az időknek a vége. Tehát mi most már a végébe vagyunk, oly mindegy, hogy mennyi van mögötted, az a lényeg, hogy mi van előtted, és hova lyukadunk ki. És azt mondja, hogy miután eljött az idő teljessége, kiküldte Isten az ő fiát, a hűoszát, örökös korra jutott fiát, aki asszonytól lett, törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük, vagy visszakapjuk, ha megnézed azt a szót, tehát visszakapjuk a fiúságot, a hűosságot, amit elvesztettünk. Tehát az örökséggel bírhassunk. Ezért volt szükség, hogy a törvény alatt jöjjön el a názereti Jézus, és asszonytól született legyen. Amikor Jézus bemerítkezett ott a Jordánnál, János által, akkor az atya a mennyből kiszólt, hogy ez az én szeretett fiam. Tehát miért nem szólt ugyan, miért nem mondta ugyanezt Betlehemkor? Mert fel kellett nőnie, örökösi korra kellett eljutnia. Úgy, hogy végig az alatt az időszak alatt engedelmességben él. Végig kellett élni egy tiszta életet. Jézus kísérthető volt. Kísérthető volt, különben nem lett volna értelme az ördögnek ott kísérgetnie. Azért kísérgette, mert tudta, hogy Jézus kísérthető. Mit jelent az, hogy kísérthető valaki? Azt jelenti, hogy megvan a szabad döntésjoga, a szabad akarata, hogy vétkezik, vagy ellene mond a véteknek. A bűn mellett dönt, vagy a bűn ellen dönt. Isten mellett dönt, és az igazság mellett, vagy Isten ellen dönt. Így van. Ezt jelenti a kísérthetőség. Vagy mi magyarok talán úgy mondjuk, hogy esendőség. Nem tökéletes ez a szó se, de nem volt benne a bűnös természet. És soha nem követett el bűnt. Megkísértetett mindenféle kísértéssel, amilyen kísértésre átéltél valaha is. De minden esetben nemet mondott. Minden esetben, hogy a nem mondása, az ördögnek, a bűnnek való ellenállása sikeres lett, mi volt ennek az alapja? Egy szó. Az írás. Tehát, hogy meg van írva, és alá vetette magát az írásnak. Alá vetette, alá rendelte, ha úgy tetszik, engedelmességben élt az írásoknak. Tehát az Isten már előtte kijelentett szavát, ő nem csak egy filozófiai vagy tanításbeli bölcsességnek, értéknek tartotta, hanem az atya megjelenését, vagy a fiú megjelenését látta az írásokba, tehát az Istennek a megnyilvánulását látta az írásokba, aki méltó arra, hogy engedelmeskedjek neki. Tehát a názereti Jézusról majd olvassátok egyszer olyan módon, kikerestem, hogy Mi minden cselekedett csak azért, hogy betöltse, ami felőle megíratott. Ezt már úgy többször néztük, de voltak olyan cselekedetek, emlékeztek, volt, amikor már minden megtörtént a megváltásban, de hogy még betöltse azt az írást, akkor még szomjazom. Szerintetek akart ő ott inni? Nem, azért, hogy betöltse az írásnak azt a részét is. Nem volt ott neki limonádét inni kedve. Egyszerűen tele volt a 22-es, 88-as zsoltárokat, ha nézzük, tele volt kínokkal, gyötrődésekkel, nem csak a testébe, a lelkébe, szellemébe, amit ott átért, de akkor is ez volt a középpontjában, valaminek alárendelt életet élt, maximálisan. És ez a te hűosságra, érettségre, örökös korúságra jutásodnak, és az örökös korúságra jutásunknak a kulcsa, hogy egy hatalommal, egy hatalomként látod Isten beszédét, erőként látod Istennek a szavát. Isteni tekintélyként fordulunk Istennek a beszédéhez, és alá vetem magam neki, engedelmeskedek, nem mint egy törvény betű szerinti rendszerre, hanem mint egy személynek, magának, Istennek. Amen. A következő, 1 Mózes 3.15-ben emlékeztek, amikor ott a bűnbeesés után elmondja Isten, az asszony, a férfi, a kígyóval kapcsolatos ítéleteket, de abba emlékeztek, amikor mondja az asszonynak, vagy azt a kígyónak mondja, hogy az asszonynak a magva majd a fejedre tapos, te annak a sarkát mardosod, stb. A názereti Jézus az, aki ezt beteljesíti úgy, hogy az ördögnek, a kígyónak a fejét széttapossa. Bár megmarta, de nem tudta halálosan megmarni, bár halálos mérget fecskendezett bele, de nem volt bűnös természet a fiúba, és úgy taposta meg, hogy legyőzte, és a gehennába károztatta végleg. Ezt teljesítette be az ő eljövetelével. Gyakorlatilag az ördög kározatra juttatása egy örömhír, mert úgy elvégezte ezt a názereti Jézus Krisztusban Isten, hogy az ember számára megmaradt a lehetőség az üdvösségre jutásra. 1 János 3.8-ban, hogy azért jelent meg az Isten fia, az ördög minden munkáját lerontja. A zsidó 2.14-ben pedig azt olvassuk, emlékeztek, elveszítettem. Igen. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részese lett a testnek és a vérnek, hogy a halál által elpusztítsa azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. Tehát megtörtént az érettségre jutás, az örökség, ott van a hűoszi nagykorúság. Hogyan jutott Jézus erre? Zsidó 5-7, bár fiú, azokból tanulta meg az engedelmességet, amiket elszenvedett. És itt még nem a keresztről beszélünk, hanem a 30 éves koráig szenvedett. Szenvedett. Egy csomó igazságtalanságot talán csúfolták, kiközösítették, szent fazéknak nézték. Nem tudom, hogy volt, mert nem volt benne bűn. Ő nem káromkodott, nem csinált semmit, nem folyt a többieknek, a sokaságnak, a többségnek az árjával. Nem ment el kocsmázni, nem ment el tetkózni, nem csinálta ezt, nem bagózott, nem az alkohol, nem vitt, ezt nem tudta az ördög semmilyen területen se kikezdeni. Végig engedelmesség. És az engedelmességet a kínlódások, a gyötrődések, a nyomásokon keresztül tanulta meg. 12 éves korában már azt a feszültséget élte át, emlékeztek, hogy az apja, anyja oda ment, ugye Jeruzsálembe, keresték, számon kérték, és olyan szempontból igazuk volt? Igen, igazuk volt, mert hát nem kérezkedett el a gyerek, kiskorú volt. De mégis azt mondta, tehát benne is ott volt a feszültség, hogy hát nem tudjátok, hogy az én apám dolgaival kell, hogy foglalkozzak. Egy 12 éves gyerek, el tudod ezt képzelni? Az identitásába. Tehát, hogy ott van József, a nevelőapja, ott van anyja Mária, akit szült, aki szülte őt, és akkor közben tudja, hogy ő az örökkévaló Istennek a fia. Hogy fér ez az agyába bele? Ő honnan tudta, hogy ő az Isten fia? Honnan tudta, hogy ő a Krisztus, aki testé emberré lett? Az írásokból, az írásokat ismerve, az írásokba vetett hitből. Nyilván Mária az anyja elmondta a születésének a történetét, meg körülményeit, biztos vagyok benne, de azt neki kellett a bensejében megtudni és megbizonyosodni arról, hogy én vagyok az Istennek a fia, én vagyok az a testé lett Krisztus, akinek az a feladatom, hogy a megváltást elvégezzem, az engesztelést betöltsem, az embert megszabadítsam, és az ördögnek minden munkáját lerontsam. El tudott ezt képzelni egy 12 éves gyerek, ezen agyalt, ezen gondolkodott, és ezen szempontból kereste az Istennek az írásaiból, a szentírásokból, hogy kicsoda ő, milyen feladatai vannak. És amikor kilépett a Jordánból, végig azon agyalt, elmélkedett, gondolkodott, kereste az atyával való kapcsolatból, hogy mi mindent kell betölteni, ami már megvolt előtte, évszázadokkal írva róla az írásokban. Ő tudta, nem élhetek független életet. Én nem vagyok magam ura, mert nekem van uram. Én függő életet élek. Csak akkor tudlak téged megszabadítani. Csak akkor tudom az embert kihozni az ördögi fogságból. Függő életet élve tudsz másokat megszabadítani. Istentől, Isten beszédétől, az ő akaratától függő életet élve tud Isten használni arra, hogy mások megszabaduljanak. Emlékeztek arra a kijelentésre, hogy egy ember bűnesete által mindenkire elhatott a bűn és a kárhozat. A kárhozat a halál. És azt mondja, hogy egy ember engedelmessége által viszont mindenkire elhatott az élet és az életnek a megigazulása. Tehát, hogy egy ember, itt nyilván názareti Jézusról van szó, de ez rád is igaz. Ha Ádámon keresztül eljutott rám a bűn és annak a hatása, következménye, úgy a Jézus Krisztusnak az engedelmes élete, ahogy egyé válsz vele, és tudatosan amellett döntesz, ahogy a Dorina elmondta, hogy a hétköznapjainkban vannak olyan esetek, amikor ki kell mondanod azt, hangosan, hogy hallja az ördög, hallják a szellemi lények, te magad is halljad, így döntök. Uram, melletted döntök. Sátán, én ellened döntök. Ellene mondok a kísértőnek, mert megvan írva. Mert megvan írva. Amen. Mindegy. Pál apostol azt olvassuk, hogy semmit nem hirdetett azon kívül, amit Mózes és a proféták már mind megprofétáltak a názáreti Jézusról. Pál apostol beszélt a Jézus szenvedéseiről. Pál apostol beszélt a Krisztusnak a szenvedéseiről. Az abcselbe azt olvassuk, 26. fejezet, 22-es, 23-as, azt csak odaírtam, de most felolvasom. És ez a Pál apostol bizonyságtevése. Istentől segítséget vettem, hogy minden mai napig állok, bizonyságot teszek mind kicsinek, mind nagynak, hogy semmit sem mondok azon kívül, amikről már a proféták mind megmondták, Mózes is, hogy be fognak teljesedni, hogy a Krisztusnak szenvednie kell. A Krisztus nem csak azért szenvedett, mert az ördögnek éppen olyanja volt, vagy az emberek egy kicsit túltolták a dolgot. Nem, hanem az Istennek a tökéletes akaratába benne volt. Mert annak megvan a feladata, megvan a célja. És ezt fontos, hogy tudjad, mert ez a szuperkegyelem vonal a szenvedést elutasítja. Én 92-ben kezdtem el tanítani egy teológiai főiskolán, és néhány évig tanítottam a szenvedésről, mert nekem akkor lett egy kijelentésem ezzel kapcsolatban, az életkörülményeimből fakadóan szembesültem bizonyos dolgokkal, és elkezdtem ezzel kapcsolatban keresni, kutatni az írásokat, és sok minden megnyílt. Tudod, hogy milyen botrány lett ebből? Mert abba a teológiai rendszerbe, amiben ott éltünk, nem fér bele a szenvedés. Nagyon sok keresztény életébe nem fér bele, a teológiai Isten képébe nem fér bele a szenvedés. Ezt most csak zárója, most nem ez a tisztem, hogy erről beszélje. De az Izaiás 53:10 azt mondja, hogy nem az ördög tolta túl, emlékeztek, melyik filmben volt az? Igen, amikor a kocsmát eltolták. Legény anya? Rátóti regény, legény anya. Nem emlékeztem a címre, de a filmet láttam. Tehát túltolták a kocsmát, emlékeztek. Ezt túltoltuk. Mert ugye a teológiai érvelés az, hogy ez nem lehet Isten olyan vérmes és olyan gonosz, hogy a saját fiával ilyen rosszat csináljon. Hát, hogy ez csak az ördögnek a műve. Nem, tehát olvasd el, nem az ördög akarta, hanem az Úr akarta őt megrontani. Mi értünk, és helyettünk. Ez Istennek a terve volt, Istennek az akarata. És nem úgy volt, hogy az Atya akarta a fiút, hanem a Szent Háromságba, az Atya, Fiú, Szent Szellembe. Dereknek olvastam az Engesztelésről szó című könyvét, vagy valami olyat fogalmaz, hogy azt mondja, hogy tisztelettel fogalmazom, de a Szent Háromság egymást versengbe kereste, hogy hogyan találja meg a szerepét és a helyét a megváltásba, az ember megmentésébe. Én abszolút egyetértek vele. A katolikus dogmatikát, ha átnézed, mondjuk a megváltástamba, teljesen ugyanerről van szó, hogy itt nem az Atya és a Fiú szembeállásáról van szó, hanem, és ez nem a katolikus teológiáról van szó, hanem arról van szó, hogy apáink, atyáink már a második századtól kezdve ezt hiszik. Dávid sátor a gyülekezetének a hit alapjai, ha megnézitek, nem véletlenül a nikéai zsidatot írtuk, által a hitvallást, a hiszek egyet írtuk ki oda. Nyilván sok pontja van, és azt lehet részletezni, de nem kell valami újat kreálnom, én abba hiszek, mert a kereszténységnek alap elemei pontosan benne vannak. És nem kell ezeket kiradírozni, mert most valami új dolgot értettem meg. Pál apostol nem valami új dolgot kezdett a Krisztusról kijelenteni, hanem azokat, amiket már évszázadokkal korábban megírtak, kijelentettek a Krisztusról. És azt mondja, hogy semmit azon kívül nem hirdettem a Krisztusról, Krisztus szenvedéséről sem, mint ami már megirattatott és kijelentetett. Ezek lényeges dolgok, mert nem állhat elő a megváltás történelemben megtörténte után 2000 évvel egy ember, és azt mondja, hogy én revelést, kijelentést kaptam a megváltásról, hogy ez nem is úgy volt, hanem így. Ez nem így működik. No, azt mondja a következő, Jézus és a szenvedés. Miért kérdés ez? Mert hogy Jézus szenvedése a sátán által kimért büntetés összeg, vagy visszavásárlási összeg lenne, mivel a megváltás teljességgel megtörtént, Jézus halála föltámadása után semmilyen szenvedésnek nem lenne értelme. Akkor is tudna szenvedést produkálni az ördög, de értelme nem lenne és célja nem lenne az életedbe. De nem csak ez volt, vagy nem ez volt, ami miatt a szenvedés megtörtént, hanem a Új Szövetség beszél arról, a Szent Szellem, az írások beszélnek arról, hogy a jelen való élet szenvedéseinek, nyomásainak is van értelme és célja a te életedben is. Természetesen megvan erről azért kijelentések. Apcsel 26-23 ugye a kiindulás, hogy Krisztusnak szenvednie kell, ez kijelentetett a prófétákon keresztül az írásokba. Róma 8.17-ben azt mondja Pál apostol, hogy ha vele együtt szenvedünk, akkor vele együtt fogunk megdicsőülni is. Tehát a megdicsőülésnek is van egy ha előszavacskája, a feltétele. A Péter levélbe pedig azt mondja, hogy ha szenvedve tűrtök, akkor ez kedves Istennél ez a dolog, mert arra lettünk elhívva, mert nekünk példát adott. Ha úgy tetszik, bármilyen furcsa is, bármilyen nem szeretem is, de az elhívásod, tudom, hogy üdvösségre szól, tudom, hogy arra szól, hogy az örökséget átvedd, de emlékeztetlek, hogy az örökségre, a hülyoszkorú, örököskorra, nagykorúságra való eljutásodnak az egyik feltétele micsoda? Az engedelmesség. Az engedelmességre jutásnak mi az eszköze a fiú a Krisztus életében is? A szenvedés. Vajon a tanítvány lehet-e különb a mesterénél? Vajon gondolod, hogy te megúszod az engedelmességre jutást, a krisztusi nagykorúságra, a hűos, örökös korúságra jutást szenvedés nélkül? Ne gondold. Vagy választasz amellett, hogy egész életemben egy homokozós, gyerekkori, kiskorúságban maradok, akinek a szájába teszik a cuclis üveget, akit tisztába kell tenni, akit állandóan csucsújgatni, bubújgatni kell, aki állandóan tele van az önző érdek kívánságaival, stb. Stb. És állandóan azt kell kielégíteni. El kell dönteni azt, hogy akarjuk-e az örökséget birtokba venni, vagy pedig egy gyermeki módon akarunk élni. Isten azt mondja, én téged örökösi korra hívtalak el, mert azok az Istennek az örökös korú gyermekei, akiket a Szent Szellem vezet. A Szent Szellem eljött, azért jött, hogy betöltsön téged, hogy a Szent Szellem az örökösi korba, az örökséget a kezedbe adva szét tudja osztani másoknak. Halleluja. Zsidó 5-7-8, bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. A második fejezet 10, hogy szenvedések által tette őt tökéletessé. Mert ugye ebben van egy feszültség, amit a múlt alkalommal is olvastuk, hogy legyetek tökéletesek, ti már tökéletesek vagytok, stb. És akkor most legyetek szentek, ti már szentek vagytok az övére által, stb. Stb. Nem? Vagy a Galata levélben az, hogy ti mindnyájan Istennek a fiai, hűoszai vagytok. Ez is meg van írva. Dicsőség az Úrnak. Tehát tökéletesség. És akkor ott van az a Filippi 3:10, az a mindegyikünk által nagyon sokat ismert Biblia vers, emlékezte, hogy megismerjem őt és az ő föltámadásának az erejét, ezért mindent kárba veszni hagyok. Kész vagyok arra, hogy a hátam mögött levőket elfelejtsem, nekidőjek az előttem levőknek, és akkor általában eddig ismerjük a mondatot, vagy legalábbis eddig szeretjük ismételni, vagy idézni, de a mondat tovább is úgy van, hogy megismerjem az ő szenvedéseibe való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához. A másik fordítás, ugye, az pedig úgy mondja, hogy közösséget akarok vállalni Krisztussal a szenvedéseiben is, hogy egyre jobban hasonlítsak hozzá, még a halálomban is. Vagyis ez azt jelenti, hogy igen. A földbe esett gabonamag jutott nekem eszembe, meg a Galata 2:20. Nem lehet. Hideg van? A földbe esett gabonamag magáról Jézusról szól. De a földbe esett gabonamag rólad is szól, ahogy befogadtad Jézust a szívedbe. És nagyon sokat beszéltem én erről már, mert nekem az egy kijelentés volt az emberekkel való foglalkozásból, pásztorlásból, hogy sok magányosság, érzés és frusztráltság gyökere az önzés. Ha nem akar elhalni a gabonamag, egymaga marad. Ha kész vagy elhalni, és ez igaz, amiről most beszéltek többen is, ez a pécsi profétaina, ahogy kész vagyok arra, hogy befektessek valami másba, valami nagyobba. Kész vagyok arra, hogy belefektessek más városba, más gyülekezet, más ember életébe. Azt mondja Isten, én meg akkor belefektetek a te életedbe. Amikor kész vagy Istennek a dolgait építeni, akkor Isten meg kész arra, persze előtte is kész, de akkor elkötelezetten befektet a te életedbe is. Hízik a májuk esetleg, de nézd meg, itt van 6 ember, hatan vagytok. 6 ember Pécsről. 7. Igen. Pici. Tegnap egész napos konferencián voltak. Tegnap előtt azon. Előtte 3, mert bekaptam a beszámolót, a Judit írta, 3 összejövetel volt. Szerinted nekik nincs jobb dolguk, mint hogy utazgassanak 200 plusz 200 kilométert? De tudod mi ez? Befektetés. Befektetés. Az, hogy eljössz, az nem csak az, hogy hallgatod, hanem befektetés. Maga az eljöveteled is befektetés, és amikor befektetsz egy családba, befektetsz Isten családjába, akkor azt mondja Isten, én meg befektetek a te életedbe, a te családodba. Amen. Amikor te kész vagy a másiknak az életét építeni, akkor Isten kész a te életedet építeni. Ilyen egyszerű. Ezt mondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé most már nem én, hanem a Krisztus él bennem. És amely életet ebben a testben élek, azt az Isten fiába vetett hitben élem, aki szeret engem és életét adta értem. Mi és Krisztus teste a szenvedés. Ott van egy Biblia vers, emlékeztek a Kolossza 1:24. Hány óta gondolkozott már ez, hogy most örülök a ti értetek való szenvedéseimnek, és a magam részéről betöltöm, ami híja van, Krisztus szenvedéseinek, az én testemben az ő testéért, ami az egyház. Hányan gondolkoztatok már el ezen? Hogy kész vagyok, Uram, betölteni a szenvedéseket, ami hiányzik még a gyülekezetből. Hogy van híja a gyülekezetnek, amikor nincs olyan hét, hogy ne olvasnám a beszámolókba, hogy ez ebbe kínlódik, az azzal kínlódik, neki ilyen problémája van, mert megkapom minden házi csoport vezetőtől minden héten. Ez nem fed le nyilván mindenkit, de az én nagy részét lefedi a gyülekezetnek. Minden héten kapom, hogy ki milyen gondokkal, problémákkal, hiányokkal küzd. Akkor, és ezek mik? Szenvedések. Akkor mi a híja? Mi hiányzik még emelő, hogy többet nyomorogj? meg akit nem írtok oda, az is szenvedjen? Neki se legyen jobb. Mi a híja szerintetek? Ha? Ne csak magamért, vagy akik még hiányoznak, és ezután fognak. A szenvedésnek mi a, mit is néztünk? Zsidókhoz írt levél 5. fejezet, 7. verse, vagy a zsidó 2:10. Tehát, hogy mi értelme volt a Krisztus életében a szenvedésnek? Tehát az érettségre, az engedelmességre való eljutáshoz szükséges. Akkor mi a híja szerintetek? Milyen területen hiányozhat a szenvedés? Amely területen hiányzik az engedelmesség. Amely területen hiányzik az egy-egy ember életében, egy gyülekezetben az engedelmesség, ott híja van a szenvedésnek. Tudod, milyen elszállással és eltökéléssel élt Pál apostol? Kész vagyok betölteni az engedetlen, még kiskorú, egymás nyakába homokot szóró, homokozóban egymással marakodó testvéreimért és közösségekért szenvedést vállalni tudatosan, csak hogy érességre jussanak. Még sok dolog van, amit Krisztusnak el kell szenvednie a testében, az egyházban. Én pedig elfogadom, ami ebből nekem jut, elszenvedem ezeket a dolgokat a testemben az ő testéért. Nagykorúságra jutás, gyerekkor, János 1:12, akik hisznek az ő nevében és befogadják őt, hatalmat kaptak arra, hogy Isten... Igen. Mert amikor ez megtörténik, ott nem leszel hülyosz. Ott nem leszel nagykorú. Nem úgy kezdjük. Nem egy felnőttet szülsz, az csak szellemben tud szülni. Felnőttet. Jézus minden nap emberként élt. Tehát nem élt soha az isteni képességeivel, isteni dicsőségével, hatalmával, erejével, mert gyakorlatilag elveszítette volna a lehetőséget arra, hogy eljusson az ember érettségi hülyosz korára. Az engedelmesség szükséges volt az érettségre jutáshoz, és ehhez pedig szükség volt az engedelmességben való éléshez a szenvedésére. De 2 Korintus 1:5, amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a vigasztalásunk is. Na akkor most nézzük meg, mert ide tartozik a szenvedés területéhez a két kecskebak, és ez már a Jom Kipur, az engesztelés ünnepe. Emlékeztek, hogy hogy volt az engesztelés ünnepe? Először a főpapnak saját magáért kellett áldozatot bemutatni, megtörtént a véráldozat, a szarvasmarhát, meg a kecskét leölte, és a véráldozattal bement a Szentek Szentjébe, és a fedélre, a fridládára is ráhintette a vért. Mi volt a fridládába? Többek között a 10 parancsolat kőtáblái, a tóra. Mi volt az angyalok fölül, a fedél fölött a két angyal? Az angyalok jelenlétében mi volt? A szentnek a jelenléte, a dicsőség. Tehát az a dicsőségnek a fedele volt, és magára a záró fedélre lett a vér hintve. Vagyis a törvény és az isteni dicsőséges jelenlét között volt a vér. A befedező fedél vér, az engesztelésnek a vére. És amikor megtörtént a saját bűneiért a véráldozat, akkor átöltözött, kiment, és akkor hoztak két kecskebakot. Sorsot vetettek rá. Az egyik sors lett az Úrért, a másik sors lett az Azázelért. Azázel szó szerint azt jelenti, hogy eltávolítani. Van, akik azt mondják hagyomány szerint, hogy egy bukott angyal, stb. Stb. A kijelentett szent írásokban ennyi van, hogy eltávolítani. Miért lényeges ez? Az Úrért való áldozat, a kecskebak mit csinált? Rátette ugyanúgy a bűnöket, megölte, vérrel pedig bement a Szentek Szentjébe, ugyanoda, ahova előtte már bement a saját bűneiért engesztelés szerezve, ugyanúgy engesztelés szerzett a nép bűneiért. És miután kijött, tehát meghalt az első kecskebak, kifolyt a vére, a vérét ráhintette a törvény táblákat tartalmazó fridládára és annak a tetejére, és miután kijött, az azázelér a másik kecskebakra rátette a kezeit, és azt olvassuk, a 3 Mózes 16:21-22, azt felolvasom, tegye Áron mind a két kezét az élő bak fejére. És vallja meg fölötte Izrael fiainak minden hamisságát. És ha itt megnézed, ott az avon van, ez nem ugyanaz az avon, tehát erről beszéltünk, ez egy héber kifejezés, az az avon, az pedig egy amerikai város. És kebak mit csinált? Rátette ugyanúgy a bűnöket, megölte, vérrel pedig bement a Szentek Szentjébe, ugyanoda, ahova előtte már bement a saját bűneiért engesztelés szerezve, ugyanúgy engesztelés szerzett a nép bűneiért. És miután kijött, tehát meghalt az első kecskebak, kifolyt a vére, a vérét ráhintette a törvény táblákat tartalmazó fridládára és annak a tetejére, és miután kijött, az azázelér a másik kecskebakra rátette a kezeit, és azt olvassuk, a 3 Mózes 16:21-22, azt felolvasom, tegye Áron mind a két kezét az élő bak fejére. És vallja meg fölötte Izrael fiainak minden hamisságát. És ha itt megnézed, ott az avon van, ez nem ugyanaz az avon, tehát erről beszéltünk, ez egy héber kifejezés, az avon, az pedig egy amerikai.

és miután kijött, az Azázelér a másik kecskebokra rátette a kezeit, és azt olvassuk, a 3 Mózes 16-21-22, azt felolvasom, tegye Áron mind a két kezét az élő bak fejére. És vallja meg fölötte Izrael fiainak minden hamisságát. És ha itt megnézed, ott az Avon van, ez nem ugyanaz az Avon, tehát erről beszéltünk, ez egy héber kifejezés, az az Avon, az pedig egy amerikai város, ez az Avon, az a bűnösség állapota. Ez nem konkrét cselekedet, ez maga, ha úgy tetszik, úgy is fölfoghatod, ez az eredendő, mi magyarul így mondjuk eredendő bűn, nem olyan jó kifejezés ez, de a bűnösséget jelenti. Akkor azt mondja, hogy és minden vétkét tegye rá, ez a pesa, ez a bűncselekedet, ezek azok, amiket elkövetett az ember a bűnös természetéből fakadóan, illetve az esendőségéből fakadóan, amikor megkísértetett, és nem mondott nemet a bűnnek. És mindenféle bűneit, ott az a hattát van, ami ezen kívül van, tehát minden más céltévesztés cselekedetbe, vagy emberi természet romlott állapotában, amit csak kigondolt, mulasztott, vagy csinált az ember. Ez mindez a három kategória, és azt mondja, hogy rakja azokat a baknak a fejére, azután küldje el az arra való emberrel a pusztába, hogy vigye el magán a bak minden hamisságukat, és itt az Avon van, tehát a bűnös állapotukat vigye el kietlen földre, és bocsássa el a bakot a pusztába. Tehát ez a távozó kecskebak. Miért olyan lényeges ez? Azért, mert gyakorlatilag a bűnt meg lehet bocsátani. Nem? A bűn következményét nem tudod megbocsátani. Tehát például lopás. Valakitől lopnak 10 millió forintot, a tolvajnak meg lehet bocsátani? Igen. De akitől elloptak a 10 millió forintját, meg lesz ettől a 10 millió forintja? Ettől nem lesz meg a 10 millió forintja, mert lehet, hogy elitta elette. Ott pedig szükséges a kiengesztelés. Nem elég a bűnbocsánat, szükséges a kiengesztelés. De ez még mindig csak a bűnös cselekedetek. Mit tudsz csinálni azzal a romlott természettel, ami Isten és ember között ott van, mert az Izaiás 59-ben azt mondja, hogy nem, nincsen köze, vagy nincsen távol Isten, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti bűnös cselekedeteitek és a bűnös természetetek választ. Nem csak a bűnös cselekedet, mert ha soha nem vétkeznél, vagy soha nem csinálnál bűnös cselekedetet, akkor is lenne az, ami elválaszol Istentől, maga a természet. És ez az, amit el kellett küldeni Azázelhez. Mert azt nem tudod megbocsátani. Te neked. Mert te nem vétkezted azt. Már mikor megfogantál, már bűnben fogantál meg. Én is. Tehát most nem te hibáztatásod. De ezt mondja Dávid. Ezt mondja Jeremiás. Tehát, hogy bűnben fogant meg az én anyám. És nem azért, mert házasságon kívül, hanem azért, mert az a természet, ami bejött, az a bűnös, rohadt természet, azt örököltük. Azt nincs mit megbocsátani, mert az nem a te akaratod, nem a szabad döntésed. És azt mondja Isten, hogy ezt viszont el kell távolítani az útból. Hogy közel kerülj. Hogy oda kerülj hozzám. Egy harmóniába, kibékülj velem, egységbe legyél, ott élj, ahol én, otthon legyél nálam. Ne emészem meg a tisztaságom, a szentségem. Azt jelenti, el kell onnan távolítani a bűnös természetet. És ez a második, a bűnbak. Ez az Azázel.

0: közeli. Csak gondoljatok bele, és ez, ugye ez, mindkét kecskebok a Krisztusról szól profétikusan előre. Mind a kettő őról a szól. Lukács 23:43, tehát Jézus a Seolban, még ma velem leszel a paradicsomban, mondta Jézus a jobbján levő Latornak. Emlékeztek? Tehát a paradicsom viszont tudjuk, hogy nem a menny. Honnan tudjuk? Mert a János 20-ban olvassuk a föltámadás reggelén, vasárnap reggel, amikor Máriával találkozott, azt mondja, hogy ne érints meg engem, mert még nem mentem föl az én atyámhoz, nem mentem még föl a mennybe. És közben eltelt már, volt péntek délután, vasárnap egész nap, és harmadnap volt ez. Azt jelenti, hogy halála után harmadnapig még nem volt a mennybe. Hol volt? A Seolba. A Seol, ha megnézitek, az a Hádész, az ugyanaz a szó, a Seol a héber, a Hádész a görög szó. Az Abcsel 2.27-ben azt mondja, nem hagyod az én lelkemet a sírban, a Seolban, és ott a lélekről van szó. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy még ma velem leszel a paradicsomban, az azt jelenti, hogy lement a paradicsomba. Paradicsomról tudunk-e valami új szövetségi kijelentést? A szegény Lázár és a gazdag ember története. És ott nem példázatot olvasunk, hanem ha figyelmesen meg elolvasod a történetet, úgy van, hogy története. Tehát ott egy konkrét eseményt mond el Jézus. Meghal a szegény Lázár is, meghal a gazdag ember is. Az egyik Ábrahám kebelébe, a paradicsomba van, ott jól megy a sora, a szegény Lázár, a gazdag ember pedig a pokolba kínosztatik. Emlékeztek rá, ugye? Tehát a megváltásig, Jézus Krisztus halálból való föltámadásáig a Seolnak volt egy elkülönített része, az a paradicsom, ahol az igazaknak a lelke szellemei voltak. Egy ideiglenes tartózkodási hely volt. Majd meglátjuk, hogy ideiglenes volt. Nem kívántak oda menni az emberek. Ha megnézed Dávid, vagy a Ezekiás, vagy más ószövetségi szentek, rimánkodtak Istenhez, hogy Uram, még ne kelljen már meghalnom. Új szövetségben meg már megnyílt a mennybe az út. Pál apostol azt mondja, hogy hát jobb lenne már elmenni, Uram, és ott lenni mennybe a te jelenlétedbe. Mert ő nem a Seolba ment már. Ő ment már a mennybe, mert az út megnyílt oda. Kettő között óriási különbség van. Efezus 4:9-10, az pedig, hogy fölment Jézus, mit jelentene más, mint hogy előbb le is szállt a föld alsóbb részeire, aki leszállt, az ugyanaz, aki föl is ment, följebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. Ez mit jelent? Hogyan ment föl Jézus egy föltámadott testben, vagy inkább úgy mondom, romolhatatlan testben, lélek és szellem. Azt mondja, hogy ugyanabban, amiben fölment, ugyanabban ment le. Tehát először meghalt a kereszten. Mert az első ünnep az tavasszal van a Páska ünnepe. A húsvéti bárány először meghalt. Először a vér értet kihult, hogy meglegyen a bűnbocsánat. Meglegyen minden bűnért és bűnös cselekedetért a bűnbocsánat. De utána volt az Azázel, a kecskebak is. Már meghalt, de lement a Seolba. Először lement a paradicsom részére, és kérdette az ott levőknek, igaz emberek lelkeinek, hogy fiúk, vége az itt tartózkodásotoknak. Még most megyek lejjebb, de amikor jövök visszafele a pokolból, akkor kiviszlek innen titeket, és soha nem kell ide többet visszajönnetek, mert megyünk együtt a mennybe. Így volt ez? Honnan tudjuk, hogy így volt? Ott van az evangéliumban, hogy a föltámadás hajnalán sok ószövetségi igaz is vele együtt föltámadt és megjelent Jeruzsálem utcáin. Micsoda élmény lehetett? lehetett szelfizni, érted, Noéval egyet, lehetett szelfizni Ábrahámmal, vagy Dáviddal, tök izgalmas lehetett. Miért? Mert betöltötte akkor, azt mondja, hogy még nem mentem föl az atyámon, de amikor fölment, akkor mint a főpap vitte az első zsengének a kévéjét. Tehát az első zsenge kimentek a búza, vagy az árpa valamelyik, azt most nem tudom melyik, valamelyiknek a gabonának a aratása legelején, tehát még nem volt aratás idő, de amikor már volt néhány érett kalász, azt kiválogatták, és egy kis csokorba, mibe, kévébe kötötték, és ezt vitték áldozatul. Ez volt az első zsenge. És Jézus, mikor kijött harmadik nap, akkor vitte az első zsengét, az igazakat, és sokan megjelentek ezek közül Jeruzsálem utcáin, utána pedig bevonult az egész csapata a mennybe, az atyához. De mielőtt ez megtörtént, először lement a paradicsomba, és kérdette, hogy fiúk, jó hírt mondom, de utána ment Azázel tovább. Miért? Miért? Mert teljesen el kellett távolítani. Azt a bűnös természetet le kellett vinni a Seolba. Le kellett vinni a Seol poklába, a pokol részeire. Honnan tudjuk azt, hogy a pokolba is le kellett mennie? Az lehet, hogy nincsen ott. Igen, azaz. Péternél van. Hol? Ja, ott van, igen. Tehát Mátéban mondja először a 12.40, ahogy Jónás három éjjel és három nap ott volt a Cethar gyomrában, úgy az embernek fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrába. És a Péter levélben van ott, mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezessen, megölték ugyan test szerint, de megelevenedett szellem szerint. Amiben, tehát szellemben elment, és a tömlözben levő szellemeknek is prédikált. Szellemben ment el, és a tömlözben levő szellemeknek is hírt vitt. Amelyek engedetlen voltak egykor, mikor egyszer várt Isten béketűrése Noé napjaiban a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz 8 lélek tartatott meg víz által. Tehát azokhoz ment le, akik nem tartattak meg. Azokhoz ment le, akik elkárhoztak. Azok nem a paradicsomba voltak, azok a pokolba voltak. A pokol a legrosszabb hely? Nem. Még lesz annál rosszabb, mert a pokol is még majd a gehennába fog vettetni, tudjuk az utolsó ítéletkor, oda, ahova a sátán lesz. A hamis proféta, az antikrisztus, meg a pokol is ott lesz, meg a halál is ott lesz. Egy csapat. És lement oda, és mit csinált ott Jézus? Kihirdette, kiszögelte, mint régen a falubíró kidoboltatta, kiszögelte oda a pokolnak a ajtajára, fiúk, vége! Nem reménykedhettek semmibe, csak rosszabb lesz ennél. Mert megtörtént a megváltás. Én jöttem le. Birkoztak vele. Megpróbálták lentartani. De nem tartatta fogva a halál. Mert azok a béklyók, amivel megkötözte, nem tudták ott tartani. Miért? Mert nem volt joga. Nem volt jogszerű. Mert ő az örökséget, a sátán fölött való hatalmat, a hitből való engedelmesség, és a szenvedések által engedelmességre jutott örökösi, hűoszi, nagykorú korában vette el. Joga volt. Hatalma volt az ördögtől visszavenni az Ádámtól elbitorolt föld fölötti uralmat. És nem volt hivatkozási alapja a sátánnak, hogy ott tartsa, mert nem volt bűn az életébe. Így volt az, hogy egy teljes váltságot szerzett. Itt van ez a kihirdette. 1 Péter 1.7. hogy a ti megpróbált hitetek, ami sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben megpróbált aranynál, az nyilvánvaló legyen. Tudjátok, a megváltás az tökéletes, az engesztelés is tökéletes. Az engesztelés az, hogy aki ellen a bűn elkövettetett, mert vétkeztek ellened, és ahogy mondtam, a sértett fél érzi, hogy oké, megbocsátottam, de ez így nem teljes a kép. De a sértett fél is ki van engesztelve. A megbékélés. A sértett az Isten. Ő nem egy sértődő, ezt ne így értsétek, hanem igaz, tiszta és szent. Hiába lett a bűn eltolva az útból, a bűnös természettől mégse tudtunk közel kerülni. A jelenlétébe jutni. Ezért azt csinálta Isten, emberré lett, és a bűnös természetet is azázeli kecskebakként, bűnbakként eltávolította az útból. Isten és közülünk. Hogy már se a bűnünk, se a bűnös természetünk ne legyen az vele való harmónia, békességes, közeli, szoros kapcsolat útjába. 1 Korintus 1.18. A kereszt üzenete bolondság azoknak, akik elvesznek. Ez, hogyha megnézed az emberi logika számára, néha úgy tótágost áll. De azért valamit hadd mondjak zárójelbe. Ne legyünk annyira kevélyek, hogy a véges agyunkkal mindenképpen be akarjuk fogni, és meg akarjuk magyarázni Istent, a végtelent. Tudod, mennyit érthetünk meg belőle? Amennyit ő kijelent. Amennyit ő megad magából. Legtöbbet a fiát adta. Ahogy legtöbbet megismered, többet megismered a fiút, úgy ismered meg többet az Istent. Azt meg nem tudjuk kikerülni, a szenvedést, az engedelmességet, az érettkorúságra jutást. Csak abban van a megismerés. Ezáltal tudsz Krisztusibbá, Istenibbé, most idézőjelbe válni. És ez Istennek a terve. A végső egybeszerkesztés, tudod mi? Istenben lesz minden. Vagy mindenben Isten lesz. Na hát nekem az egy kijelentés volt, amikor ezt kijelentésként úgy megkaptam, tehát úgy nem csak úgy olvastam, hanem hogy nagyon megérintett, akkor kiszakítottam egy darab hajszálat, mert direkt ez volt nekem egy kijelentés. Ha csak egy hajszálatból egy millimétert megragad, hogy Istennek a teljessége benne lesz. Ezt mondja az írás. És ezen agyaltam, hogy ez soha nem fog beleférni az agyamba. Mert ez nem fog beleférni. Nem tudod a transzcendens megérteni a végessel. És ne is próbáld, hanem bízz benne. Mert az ő terve az tökéletes, a megváltás tökéletes, az engesztelés is tökéletes. Ámen. Ezt mindenképpen szerettem volna elmondani. Körülbelül ezzel készültem a teológiai műhelyre, csak ott nem volt.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.